0: Sokkal és családi programokkal támogatja a lakosság testi és lelki jólétét, miközben a közösség összefogásának köszönhetően a Pest-Szent-Lőrinc, Pest-Szent Imre egészségügyi szolgáltató fejlesztéséhez is hozzájárul. Az Agora előadósátorban hiánypótló egészségügyi előadásokat hallhat a közönség, kardiológia, csontritkulás, bőr és körömgomba, gyógyszerészet, memória, mentális egészség, valamint a női egészség megőrzéshez kapcsolódó témákban. Elkészült a 2025-ös részvételi költségvetés egyik nyertes ötlete, a Suli Zóna, a 22. kerületben a Közgazdász utcában a Kempelen gimnáziumnál. A tanévkezdésre sikeresen befejeződött az építkezés, aminek keretében egyirányúsították a Közgazdász utcát a Nagy Tétényi út felé, az iskola előtt forgalomcsillapító küszöböt létesítettek, az iskola oldalán lévő járdát új térkő burkolattal látták el, és zöldítették a megújult járda környezetét. Ami nagyon fontos még, szabályozták a parkolást, a Művelődés és a Közgazdász utca sarkán, valamint az iskolánál is K+R parkolókat alakítottak ki. Szeptember 18-a és 20-a között ismét bejárhatjuk a Rákosszent Mihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A létesítmény egy gépházból és egy 10.000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosított. A hét elején a kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehet időszakosan gyenge esőre, záporra számítani, az északnyugati megyékben zivatar sem kizárt. A csapadék súlypontja fokozatosan kelet felé mozdul, de a Tiszántúl várhatóan szárazon marad. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül, Sopron és a Fertő térségében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 19 és 25 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változása.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkon, ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom, Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, igen, elhoztam a legfrissebb kulturális újdonságokat, de pontosan tudják, hogy estéről estéről olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik képesek hatással lenni a kulturális életünkre, de amikor Sándor Anna jön és meglátogat minket itt a stúdióban, ezt mindig elmondom rendszeresen, a Spinoza Színház mindenesét, motorját, igazgatóját.
2: Kedves!
1: Örülök Önnek nagyon, hogy nem találkozunk gyakran, amikor találkozunk, mindig minőségi beszélgetés vannak, és minőségi programokról beszélgetünk, egy minőségi színház kapcsán.
2: Hát igen, a Spinoza Színház tulajdonképpen jövőhez 25 éves.
1: Hát szívből gratulálok.
2: Ez valami, és talán egy kívülálló jobban tudja mondani, mint én, de úgy látom, hogy azért igencsak rajta van Budapest kulturális térképén.
1: Hát, hogy ne lenne, én tömött sorokat szoktam látni mindig.
2: Amikor eljön.
1: Hát meg amikor arra járok, én esküszöm, hogy kétszer-háromszor voltam véletlenül, és néztem, mi ez a nagy sor? Hát a Spinoza előtt álltak.
2: Igen, hát én is úgy érzem, hogy ez a 24 év nem volt hiába. Uh-huh. És
1: nehéz volt?
2: Hát nagyon érdekes, 10 évenként megírom a Spinoza történetét.
1: Igen, tudom.
2: Az elsőt épp azért írtam meg, hogy megmutassam azt, hogy mit jelent bukni és fölállni. Tehát minden vállalkozás, főleg amikor az embernek nincs igazán tapasztalata, természetesen vannak melléfogások, vannak bukások, és abból föl lehet állni. De nem volt könnyű, hát főleg az ugye, hogy egy magánszínháznak nagyon nehéz életben maradni, mert ugye a költségek ugyanazok, mintha nagy színház lennék. A színész ugyanúgy meg kell fizetni, a dramaturgot, a technikust, a marketinget ugyanúgy meg kell fizetni.
1: Minden ugyanaz.
2: És a bevétel meg kicsi, mert a Spinoza Színház mondjuk egy 70 fős színház. Ugyan kibővítettük magunkat, amennyiben felvételeket csinálunk, és akár e-színház, akár YouTube-on fölteszünk darabokat. Na hát ez nem egy egyszerű dolog, de hősiesen csináljuk, és épp most megyünk neki a 24. Spinoza Zsidó Fesztiválnak, jövőre ebből is a 25. lesz.
1: Tehát az egyből elindult a színházzal együtt.
2: Igen, ezzel kezdtük azért, mert miért csináltuk ezt, meg egyáltalán mi ez a Spinoza, meg mi ez a Spinoza név. Hát ugye, mivel ott vagyunk a régi zsidó negyedben, ami körülbelül 12 utca, 5 így és 7 így, 70-80 évvel ezelőtt ebben a 12 utcában 49 színház, kabaré és zenés kávéház, zengede, meg ilyesmik voltak, és ha már ott vagyunk, akkor ebből szerettem volna valamit visszahozni. Persze nem csak ezért van a Spinoza név, hanem elsősorban azért van a Spinoza név, mert ugye ki is ez a Spinoza, és mi a nagy specialitása, ugye ez egy 17. századi, nagyon régen, 17. századi portugál, spanyol, holland zsidó filozófus volt, aki elég nagyot alkotott. Egyébként jövőre lesz 350 éve, hogy meghalt, úgyhogy ez az év, hogy 25 éves a Spinoza Színház, és 350 éve, hogy Spinoza meghalt.
1: Hát ez egy dupla jubileum.
2: Ez egy Spinoza év lesz. No, de hát visszatérve a zsidó fesztiválra, elég sok zsidó fesztivál van itt-ott, amott. Ez mennyiben különbözik, ez mennyiben más? Ez annyiban különbözik, hogy tulajdonképpen egy helyen, két héten belül a zsidó kultúra szinte valamennyi aspektusa jelen van. És mindegy ez, hogy színdarab, kabaré, film, előadás, humor, kiállítás, minden egy helyen van, és minden alkalommal van valami bemutató, tehát valami olyasmi, ami új. Egyébként minden bemutató nálunk ősbemutató. Mert
1: hát én évről évre figyelem mindig.
2: Figyel?
1: Hogy nem figyelném, és tudom, hogy tele van kuriózumokkal, csak ott látható egyedi darabokkal.
2: Szerintem is.
1: Egyébként most, ha

0: mondjam el, hogy kaptam ajándékba, és szívből köszönöm a Tony Curtis, illetve a Goldberger darabokra, hát már milliószor beszélgettem róla, úgyhogy most én meg is nézni végre ezeket. Tony Curtisről nincs darab sehol, de Goldbergerről sincs darab. Tehát ezért mondom, ezek kuriózum darabok. Én ezt mindig elmondom, amikor olyan alkotóval beszélgetek, aki önöktől érkezik. Szóval tele van a mostani is?
1: Hát ugye van egy olyan sorozatunk, hogy Hollywood a dob utcában. És ezt kezdtük Gábor Zsazsával. Ugye Gábor Zsazsa is mindenki annyit tudott róla, hogy 100 férje volt, és egy ilyen kis linknőnek nézett ki. Hát a mélyére mentünk, és megnéztük azt, hogy tulajdonképpen ki volt ez a Gábor Zsazsa, és miben volt nagy. Amiben igazán nagy volt, az a public relation, és a saját marketing. Tony Curtisnél ugye a születésének a 100. évfordulóját csináltuk ezt a darabot, méghozzá a következőért. Mire Tony Curtis 50 éves lett, ugye hát ez egy szegény zsidó család, semmi pénz, semmi neveltetés. Mire 50 éves lett, befutott színész lett, dollár 10 milliói, 100 milliói gurultak hozzá, nők, feleségek tömkelege, és mégis a mélyponton drog, alkohol, és hogy lehet ezekből kijönni, és mi az, ami kihozta. Ezért csináltuk a Tony Curtis darabot. A mostani fesztiválra, ami a jövő hónapban kezdődik, a harmadik színész az Barbara Streisand. És hogy miért? Miért Streisand? Miért választottuk őt? Hát azért, mert iszonyú hátránnyal indult az életben. Először is újra tudta fogalmazni a szépség fogalmát. Igen. Ez egy csúnya nő, sok-sok hátránnyal, és mit csinált magából, saját erőből, az egész elképesztő.
0: Egy dívát.
1: Hát világszám, gyönyörű nőt, és egy világszámot. És egy csúnya kis gyerekként született, még a saját anyja is azt mondta, hogy ennek a gyereknek villanykörte feje van, a haja nem nőtt ki, fogai nem voltak, és rágógumit rakott a foga helyett, nagy orra volt, ugye mindenki, mindannyian tudjuk, hogy nagy orra volt. És a saját anyja mondta azt, hogy micsoda, hogy te színésznő akarsz lenni. Hát, ha szerencséd van, akkor gyors és gépírónő leszel, és ha ambíciód van, akkor még könyvelőség is fölviszed, mint én, mondja a mama. Apja nagyon korán meghalt, tehát másfél éves volt, amikor az apja meghalt. Anya egy közömbös anya, aki nem csak, hogy nem támogatta, hanem inkább még ellene játszott a lányának. Egy vadállat nevelő apa, szegénység. Hogy lesz ebből 22 éves korára egy világszám és egy gyönyörű nő? És ezt az utat mutatjuk be a színdarabban.
0: Rendkívül izgalmas. Azt gyorsan mondjuk el, hogy mikor kezd? Október 7-én.
1: Október 7-én van a premier.
0: És 22-ig tart a fesztivál.
1: Igen, két hetes a fesztivál, igen.
0: No, hadd kérdezzek még, mert nyugodtan. Azért akarom ezeket elmondani többször, most úgy is tudunk hosszabban beszélgetni, hogy megmaradjon az ember a hallgatókban, hogy mikortól kezdődik a fesztivál. Igen. Azért ezeknek a darabnak az alkotási folyamata érdekel. Tehát például Barbara Streisand, azt mi kell hozzá? El kell olvasni első körben az életrajzi könyveket róla?
1: Hát sok mindent el kell olvasni, ha lehet mindent, ami létezik.
0: De külföldről is?
1: Persze.
0: Hát például... csak azért, mert én azt olvastam, azt a Bradány írta. A Bradányival.
1: Az is van, a Bradány ugye sok mindenkiről írt, és meghatározott szemmel, tehát én személyesen ismertem a Bradányt.
0: Én is voltam nála ott a 11. kerületben, úgyhogy nagyon élveztem vele a beszélgetést, sőt, én kaptam is tőle.
1: Igen, könyveket. Sok mindenkiről írt a Bradány, sok mindenkiről írt. Azt hiszem, az ő könyvét is elolvastam, még fontosabb, hogy Streisand maga írt egy 800 oldalas könyvet. Na most persze tudni, szűrni, kiemelni, ki mit miért hangsúlyoz ki.
0: De ő írja ezeket a darabokat?
1: Sokszor igen.
0: Tehát ez kell hozzá, hogy fejes kell ugrani a másik életébe.
1: Igen, az még kevés. Miután belementél és mindent tudsz, akkor annyi információd van, hogy ennek az információnak maximum a 10%-át lehet használni. Nem többet, a 10%-át, és ezt meghatározott helyzetbe tudni hozni. Például ugye nem monodrámáról van szó.
0: Igen, igen.
1: Például Barbara esetében, arról is beszélhetünk, hogy miért Barbara, és miért nem Barbara.
0: Jó, érdekel majd.
1: Erről is beszélhetünk. Tehát nem monodráma, hogy akkor kiáll akár Gábor Zsa vagy Barbara Streisand is elmondja az életét, hanem valami akcióban kivel legyen, ki legyen a partnere, kivel ossza meg az életét. Ebben az esetben éppen úgy alakítottuk ki, hogy végig az anyjával beszél. Uh-huh. És az anyja ellene van, nincs ellene, elmeséli, nem meséli. És hát az nagyon nehéz, hogy akkor már iszonyú sokat tudsz valakiről, és még ezt is el akarnád mondani, azt is el akarod mondani, de nem lehet, a Spinoza Színháznak egyik specialitása, hogy egy órásak a darabok. Igen. Tehát nem három órás, hanem egy órás.
0: Emészthető.
1: Így van, azt szoktam mondani, hogy a filozófiánk a szórakozva tanítás. Tehát igen, mindenféleképpen tanítunk, de nem lilán, hanem tényleg szórakoztatóan, és azt szeretem, amikor az emberek úgy állnak föl, hogy na, valamit kaptak. Uh-huh. Valamit kaptak. Úgyhogy az nagyon nehéz, hogy sokat tudsz, de ennek csak egy kis részét lehet használni, és csak egy kis része az, ami színpadon is működik, és ami a kapcsolatban, akivel együtt van a színpadon, azzal is működik. Például a Tony Curtis darabnál, ugye ott is valami, ki, ott is mindig nagy dilemma, hogy ki legyen a partner. Hát 50 éves korára elmegy terápiába Tony Curtis, és akkor a pszichiáter végig, aki a partner.
0: Ezek zseniális ötletek egyébként, meg zseniális kidolgozásban.
1: Hát ez igen, igen. És ugye, hogy ezek mind olyan ősbemutatók, amit sehol mások nem láthatsz.
0: És meg is folyamatosan, ugye, futnak
1: igen,
0: ezek
1: igen,
0: a hogy ne, darabok.
1: Hogyne.
0: Szeretik a színészek a Spinozát?
1: Igen, hogyne. Például van egy darabunk, ugye kicsit politikai kabaré, a Mózes és Jézus Pesten. Nem láttam véletlenül.
0: Nem láttam sajnos.
1: Aminek az első része Mózes és Jézus itt találkoznak véletlenül a Margit-szigeten, és azon vitatkoznak, hogy melyikük adott többet az emberiségnek. Uh-huh. Akkor ez egyrészt vicces formában egy icipici vallástörténet.
0: Igen, ezek. Igen.
1: De a darab másik része az, hogy Mózes és Jézus elmennek Újlipóciába, egy kávéházba leülnek újságíróval, és beszélgetnek arról, hogy milyen a mai Magyarország. Uh-huh. Hát mondanom se kell, hogy ez politikai kabaré. Uh-huh. De hát most, hogy a rendszer változott, most ezt az második részt át kell írni.
0: Mert már nem érvényes.
1: Át kell írni, de szinte annyira élvezi a két színész a darabot, hát meg is van engedve nekik, hogy bármit hozzátegyenek, akta az aznap, vagy az előző napi aktualitás is beletegyék, hogy már ők annyira röhögnek, sajátom, hogy már ettől nem lehet.
0: Élvezik ők is.
1: Éve, abszolút, éve.
0: A rendezés, az hogy szokott történni?
1: Hát van nekünk egy eléggé állandó rendezőnk, a Czeiser Gábor.
0: Igen.
1: Úgyhogy a dolgok nagyobb.
0: Tehát a legtöbb darabot
1: a legtöbbet ő kapja. Igen. Néha van úgy, hogy
0: azért ennek a lélektanáról meséljen, legyen kedves, hogy aki megírja, vagyis ön igen, a darabot, azért az nyilván, ez kell egy nagy bizalom. Egyrészt színházigazgatóként is, másrészt meg a darab
1: gazdájáként. Hát iszonyú nehéz. Kezdve azzal a színész választással. Ki választja a színészt? Én, aki finanszírozom, és aki fenntartom a színházon, én szólok bele, hogy ki legyen a főszereplő, mellékszereplő, vagy a rendező.
0: Hát gondolom mindketten, nem?
1: Ez lenne a normális. Ez lenne a normális, hogy együtt kellene. Hát van konfliktus.
0: Igen?
1: Van konfliktus. A másik kérdés, hogy én írom a darabot, de most mivel messze nem vagyok érzékeny, vagy messze nem vagyok hiú, hogy mi történik a darabban, mi nem történik. De hát talán be kellene ülnöm a próbákra. De ez sincs rendben, mert ha túl korán ülök be a próbákra, akkor azt mondom, hogy lesz ebből még színdarab. Aha. Ha túl későn ülök be a próbákra,
0: nem lehet
1: beleszólni.
0: Úgy, de vékony ég ez tényleg.
1: Úgyhogy nem egyszerű. Egyáltalán cakipakni nem egyszerű.
0: Elhiszem.
1: Színházat.
0: Na most egy évben mennyi darab születik? Mennyi új darab?
1: Bemutató 2 vagy 3. Uh-huh. kettő vagy három.
0: Mind a hármat azt ön írja általában?
1: Nem feltétlenül. Van olyan év, amikor igen, van olyan, amikor befogadunk. Például, amit nagyon próbáltam mondani, hogy szinte utoljára fog menni az Írd újra Shakespeare. Uh-huh. Egy nagyon gyönyörű, szép darabunk. Ezt aki írta, az azt mondta, hogy szeretné, ha XY rendező rendezné, és akkor természetesen egyetértünk vele.
0: Mi dönti el a Spinozában egy darab sikerét? A hogy játszás? Az érdeklődés?
1: Hát nagyon nehéz, ugye azt a viccet mondanám el, amikor egy színházigazgató azt mondja a házi darabírónak, hogy tudja, milyen darabot kell írni? Olyan darabot kell írni, amitől a közönség elejétől végig röhög. Ugye, de hogy megírsz? Nehéz megmondani. Én azt hiszem, egy darabon bukott meg.
0: A 25 év alatt?
1: Igen.
0: Na, az egy jó arány.
1: Az jó, nem? Az jó arány.
0: És az milyen műfaj volt, ami megbukott?
1: Hát, az is egy színdarab volt. A Lachner bácsiról írtunk egy darabot. Uh-huh. Nem tudom, tudják, ki volt Lachner bácsi.
0: Tudom, hogy ki volt, de mi lehetett az oka, hogy nem kellett a közönség? Tehát
1: én úgy
0: a
1: gondolom,
0: bukás az azt jelenti, hogy nem ment a közönség?
1: Én úgy gondolom, hogy a rendezés is félreértés volt. Mindegy, nem vettek rá. Aha. Tehát az, hogy nem vesznek rá helyet, az mutatja.
0: Értem.
1: De hát a 24 év alatt
0: az elegész.
1: Ez rendben van. Ez a Schlagerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Sándor Annának még inkább örülök, a Spinoza Színház direktorának, igazgatójának, minden esélyének, aki...
2: Jegyszedő, takarítónő, stb.
1: Még az is?
2: Hát ha muszáj, ha éppen nincs, hát ha nincs senki véletlenül az ajtóban, aha, akkor...
1: Na, mi ez? Mi ez önnek? Szerelem? Szenvedély? Hobbi?
2: Hát
1: hivatás?
2: Nézze, nem jövök művészi oldalról. Tehát nem a színház művészete az, ami idehajtott. Sokkal inkább az én erőm tulajdonképpen egy közösségteremtő erő.
1: Az egy nagyon fontos.
2: Ez nagyon fontos. És az a vágy, hogy egy olyan helyet hozzak létre, ahova értelmes emberek jönnek, és érdemes dolgok történnek. Tulajdonképpen ezt szeretném, vagy szerettem volna. Így a Spinozában a színház mellett sok érdekes, értelmes dolog, aha, történik, tehát sok akár film, akár nagyon okos beszélgetések. Mit nem mondjak, nem tudom már mennyire, mióta követi a Spinozát, és mennyire
1: voltam.
2: Heller Ági 100 előadást tartott, Popper Péter 100 előadást
1: tartott,
2: Gábor Gyurival 13. éve megy egyfolytában ez a vallástörténeti túra. Most fogjuk kezdeni, amint megnyitunk, most fogjuk kezdeni Karsai Györggyel, Kardos Andrissal és Király Julival egy olyan beszélgetés sorozatot, hogy merre is megy a világ? Uh-huh. Esztétikai szempontból, politikai szempontból, gazdasági szempontból, kultúrtörténeti szempontból.
1: Izgalmasak ezek is.
2: Tulajdonképpen az mindig azon gondolkodom, hogy mi az, amit én szívesen hallgatnék, uh-huh, ami persze nincs rendben, mert nem az én...
1: Szabad?
2: Nem feltétlenül... De egyébként, amikor színházba járok, más színházba, ott is mindig azt mondom, hogy kérem szépen, én vagyok az utca átlag értelmes embere.
1: Aha.
2: Nekem kell, hogy tetszen.
1: Jogos.
2: Nem a kollégáknak, nem a vágyfülieknek, uh-huh, nem a... Úgyhogy nehéz ugye a darabválasztás is, mert mielőtt egy darabbal elkezdek foglalkozni, azért mindig körbe kérdezek legalább 50 embert, hogy te, ezt téged érdekelne? Egy
1: ilyen darab...
2: Igen, igen, igen. Most akkor rögtön megkérdezem,
1: igen,
2: magát, ami most éppen
1: foglalkoztatja.
2: Több, mint gondolkodom, okay, Szalmárinom is. Soros apa Szibériában. Elmenne egy ilyen darabra?
1: Nem, valószínűleg nem.
2: Nem. Más is mondja, hogy nem.
1: De hát ezek egyéni, tehát de lehet, hogy valakiket megérdekel. Vagy inkább azt mondja. Tehát mennyien mondták azt, mondjuk 10 emberből, hogy igen.
2: Fura, hogy a fele-fele.
1: Na igen, én nagyjából erre tippeltem fele-fele volna, hogy ez ilyen megosztó.
2: Ez ilyen megosztó. Ez azért érdekes, mert nem a Sorosról van szó, hanem a Soros apjáról.
1: Hát oké, okay, értem.
2: Aki egy olyan izgalmas pasi volt, míg az első világháborúban hadifogoly lett, és Szibériába került hadifogoly táborba, ott volt évekig, és utána onnét elindult Moszkvába, 7 évig tartott az út, amíg Szibériából
1: Moszkvába. Jó, így már másabb. Így már másabb, hogyha már ezt is tudom. A Goldberger, az összes ilyen hollywoodi sztárok, ugye engem mindig a sorsok, meg az életutak, a nagy felem. A Goldberger például azt mondtam a Csernatóninak is, amikor itt volt, meg hát szinte beszélgettem a rendezővel is, ugye, hogy gyakorlatilag ez olyan, mint egy, noha nem erre van kihegyezve, hogy mint egy motivációs workshop. Ugye ő, neki volt nagy felemelkedése, meg hát persze nagy bukása is a Goldbergernek.
2: Hát, amennyiben valakit megölnek.
1: De nem még a megölés előtt.
2: Nem volt bukása.
1: De egy lejtmenet volt? Nem. Vagy az ellehetetlenítés?
2: Hát...
1: Na, oké, de hogy...
2: A nácizmus belépése.
1: Igen. Na de hogy előtte az meg tulajdonképpen egy sikeres üzletember volt.
2: Hát hogyne, hát persze.
1: És akkor is egy nagyon nehéz helyzetben vagy környezetben tudott felemelkedni.
2: Így van, igen.
1: Erre értettem, nem a végső fejezetre az életéből. És akkor rá is azt mondtam, hogy azok meg nagyon érdekelnek. Én mindig keresek valami kapaszkodót, ami ha van a Soros apjában, akkor elmegyek, megnézem.
2: Hát ez erről szól.
1: De beszéljünk akkor a fesztivál egyéb.
2: A fesztivál, például ha sorsok érdeklik, ugye a fesztiválon megy az Albina nevű darabunk Csákányi Eszterrel. Aha. Ki ez az Albina? Senki nem hallott róla. Kertész Imre, ugye a Nobel-díjas író feleségeként mindenki valami Magdáról tud, igen, akivel 5-6 évet élt együtt. Egy Albina nevű nővel 42 évet élt együtt. Kertész. Ez az Albina egy újvidéki családból származik, 16 éves, amikor már özvegy, 17 éves, amikor elválik, 18 éves, amiből bekerül a szabadkai gettóba, 19 éves, amikor a pesti gestapó kezébe kerül, 22 éves, amikor Kistarcsára kitelepítik. Iszonya a történet. Háromszor elveszti az összes vagyonát, háromszor elveszti a lakását, és mindig erővel, energiával föláll, szereti az embereket, és 42 évig van Kertész Imre mellett, és vörös, festett körmeivel, taxis, meg teherautósofőrként ő tartotta el Kertész Imrét.
1: Hát ezek... Na, hát tele micsoda, van akkor ilyen micsoda, motiváló...
2: Micsoda életek.
1: Ja, abszolút. Mennyi előadás lesz ebben a fesztiváli szezonban?
2: A fesztiválon 15 előadás van, ebben benne van minden, van 3 film, nagyon érdekes filmek is vannak, van 3 film, van előadás, van humor, és körülbelül 70 ember strapálja magát, hogy két héten keresztül jó darabokat adjon.
1: Jó, hát értünk, van ez a fesztivál.
2: Csak is.
1: Zenés darabok?
2: Most nincsenek. Zeneileg 3 érdekes előadásunk van. Ugye a Spinozában egyébként független a fesztiváltól minden pénteken klezmer koncert van. Uh-huh. És furán, érdekesen, vagy hihetetlenül hangzik, a Spinozában már megvolt az 1000. klezmer koncert.
1: Komolyan?
2: 24 év alatt.
1: Nem is gondoltam.
2: 1000. klezmer koncert. Próbálom a nagy sikerekkel összehasonlítani, a macskák, amik nem 20, igen, hanem 30 év, 30 valány éve megy a macskák, az volt azt hiszem 1800-1900 ezer. Hát ebben a kis Spinozában 1000 klezmer koncert, az tényleg valami. És ezen kívül van egy nagyon szép zenés darabunk, a zsidó örökzöld zene legszebb 100 éve, Nógrádi Gergővel,
1: Gergő is ilyen visszatérő.
2: Gergő is Fellegi, igen, a Fellegi is. És akkor hadd mondjak valamit a filmekről. Szerintem egy színház, egy filmtörténeti unikum, hogy lesz egy 100 éves orosz zsidó néma film. És a néma filmnek a szövegeit, ezeket az inszerteket Bábel írta, ez is ez, és a kép, a rendezés, az pedig Chagall. Azon kívül lesz egy filmünk Karl Lutzról, nem tudom, hogy Karl Lutz, azt hiszem nem eléggé ismert a neve, Wallenberg mint zsidómentő, igen. Karl Lutz, aki 50-60 ezer magyar zsidó életét mentette, igen, meg egy svájci diplomata volt, és amikor visszament Svájcba, akkor ezért lefokozták, mert nem volt munkaköri kötelessége.
1: Szerintem amióta a rakpartnak ez lett a neve, azóta lehet, hogy többen tudják, nem?
2: Hát éppen hogy.
1: Jó, azért fontosak ezek.
2: Igen. A Spinozával Strehen szemben van egy kis tér, ahol ott van egy Karl Lutz emlékmű. És ennél a Karl Lutz emlékműnél, a Karl Lutz tiszteletére minden évben, nem tudom, tud-e róla, minden évben ingyenes utcai koncertsorozatot adunk. Mikor a Spinoza,
1: na, ezt pont nem tudtam.
2: Nem? Amikor a Spinoza 20 éves volt, 4 igen. évvel ezelőtt, ugye, hogy csinálod, akkor 20 koncert, 20 ingyenes utcai koncertet adtunk. Most azt képzelj el, hogy azon a téren 4-500 széket letenni. Egyáltalán hát 4-500 széket összeszedni, raktározni. És azóta minden évben adunk egy koncertsorozatot.
1: És azt árulja, legyen kedves, hogy mi az, ami előre viszi minden évben? Meg tovább viszi?
2: Hát ez nehéz válaszolni, ha megkérdezni azt, hogy mi a fő stratégiám, elképzelésem, célom a következő évekre.
1: Az akkor, egyszerűbb lenne?
2: Nem, hát akkor azt mondom, hogy hát igen, életben maradni.
1: Okay.
2: Életben maradni, tehát nem könnyű, anyagilag természetesen.
1: De valahogy mindig megoldódott, nem?
2: Igen.
1: Tehát van egy stabil bázis a Spinozának.
2: Hát mit ér stabil bázis alatt?
1: Hát akikre lehet alapozni. Visszatérő közönség, Spinoza család.
2: Igen, hát van a Spinozának egy komoly baráti köre, tehát valóban ez van, de hát ettől függetlenül anyagilag fenn kell tudni tartani, és hogy milyen pályázati lehetőségek vannak, meg nincsenek, ezek váltakoznak. Minden év egy küzdelem, de küzdünk, és szívesen küzdünk, mert szeretjük.
1: Hát ez
2: csinálni.
1: A lényeg. Igen, ha szívesen, igen, akkor, igen. akkor nagy baj nem lesz. Hogy válasz ki egy darabot, vagy egy főhőst? Bele kell szeretni? Mondjuk egy Streisandba bele kellett szeretni?
2: Bele nem, de szeretni kell. Vagy értékelni kell valamiért. Uh-huh. Értékelni kell. És a Streisandban azt értékeltem, hogy minden ellene szólt. Kívülről, belülről minden ellene szólt. És mégis saját erőből. Uh-huh. És ami szép, hogy tényleg saját erőből, abszolút csinálva. És elég hamar befutott, tehát 22 éves korára már befutott, mint zenés játékban, igen, a színházban felépülnek, és akkor befutott, akkor azt mondta, hogy én minden este itt föllépjek, azt azért nem. Aha. És akkor mondta azt, hogy nem, hát akkor énekelni akarok, és filmet szeretnék csinálni. És hát nagyon szépek lettek a filmjei.
1: Ugye, elárulta, hogy sok mindent kell csinálni színházigazgatóként. De ez azt is jelenti, hogy ha mondjuk ott van a beengedésnél, vagy egyszer...
2: De hát van, igen, van, aki ezt csinálja.
1: Nyilván, hogy ismeri is már arról a közönséget?
2: So, persze. És hát az igazi nagy fizetség, hát az érdekes, hogy mi az én igazi fizetségem, ugye? Anyagilag semmi, szóval az igazi fizetségem az, hogy ez is az utcán megszólítanak. Aha. És azt mondják, hogy tessék mondani, mikor kezdődnek az utcai koncertek, vagy tessék mondani, Hollywoodból most melyik színész fog ide jönni.
1: Tehát érdeklődnek.
2: Igen, melegséggel, szeretettel érdeklődnek, és időnként hoznak ajándékot, hadd meséljem el, hogy mi volt a legnagyobb ajándékom. No. Egyszer egy piros alma, és egyszer 3 csirkeláb valamibe, üvegbe beletéve, mert hogy a hölgy azt mondta, hogy nagyon szerette a csirkelábat, és hát ha én is.
1: Abban van kollégén?
2: Biztos. Okay.
1: Biztos. Régen én is szerettem, már évek óta remettem egyébként. Na,
2: de
1: jó?
2: Az emberek hálája.
1: A gesztus.
2: És sokszor az érdekes, hogy vége van az előadásnak, és sokszor ott vagyok, majdnem nem mindig, de elég sokszor ott vagyok, és akkor jönnek ki az emberek, és na hát ott a hálás tekintetek.
1: A csillogó szemlélek.
2: Hálás tekintetek, aha, és simogatások, és gratulációk. Még rosszul is érzem magam, mert a színészek azok, akik éppen most meghódították a nézők szívét, aha, a színészek, és akkor nekem köszönik.
1: A színészek mennyire hálásak, hogy ott játszhatnak?
2: Szeretik.
1: Mert ugye nem egyszerű emberek az érzékenységük okán.
2: Igen.
1: De nyilván tudja kezelni őket.
2: Igen, nem. Talán ezt is a büszkeséggel mondom el, hogy a 24 év alatt talán egy színésszel volt probléma. Mm.
1: Na, hát akkor az sem
2: igen,
1: egy.
2: Igen.
1: Az is tényleg elenyésző. Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom, sajnos lassan már ugye jó társaságban repül az idő. tehát október 7-én elkezdődik, és 22-ig tart a Spinoza zsidó fesztivál, már a 24-dik. Spinoza.hu, ott tudunk.
2: Spinoza.hu.
1: Minden pontos, fontos.
2: Igen, 7-én kezdődik, és éppen egy premierrel kezdődik. Barbara Streisandot mutatjuk be.
1: És egyébként ezek a darabok folyamatosan futnak mennek majd innentől, úgyhogy kedves hallgatóink, kövessék, szeressék a Spinoza minden létező oldalát, a közösségi oldalakon is, amit Anna imádott hivatásába beletesz, energiát, pénzt, időt, mindent, amit csak el tudnak képzelni, azt a figyelmükkel viszonozzák, az a legtöbb, amit adhatnak, úgyhogy én sok erőt kívánok, ugyanez. Ha ez így marad, akkor nagy baj nem lesz.
2: Köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm. Sándor Annával beszélgettem, kedves hallgatóink, a teátrum igazgatójával. Találkozunk ott a Spinózában, és nem köszönök még el, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de majd egy búcsú erejéig még visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Sándor Annának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az ügynökaktákról is tárgyal ma az országgyűlés. Egészségpikniket tartottak a hétvégén Budapesten. Ismét megnyitják az érdeklődők előtt a Rákosszentmihályi víztárolót. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Három fontos törvényjavaslatról tárgyal ma az országgyűlés, az alkotmánybíróság működésével, az igazságszolgáltatással és az ügynökakták nyilvánosságával kapcsolatban, közölte Görög Márta igazságügyi miniszter. A parlament napirendjén szerepel az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslat, amely az eddig titkos iratok szélesebb körű megismerését, valamint egy online felület kialakítását is lehetővé tenné. Emellett tárgyalják az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítását, amely megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Napirenden lesz az alkotmánybíróság működését érintő törvénymódosítás is, az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben. A javaslat szerint az alkotmánybíróság elnökét a testület tagjai választanák. A törvényjavaslatokat a tervek szerint kedden fogadhatja el az országgyűlés. Egészségpikniket tartottak a hétvégén Budapesten, ahol az egészségmegőrzés és a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint az egészséges életmódra áttérés apró lépésekkel kezdődik, például azzal, hogy eleget alszunk, a cukros üdítők helyett vizet iszunk, gyalogolunk, kérjük a védőoltásokat vagy elmegyünk szűrővizsgálatokra. Hangsúlyozta, hogy a népegészségügy feladata segíteni az embereket az egészségüket szolgáló döntésekben. Köbül Anita kormány szóvivő arról beszélt, hogy a megelőzés már gyermekkorban elkezdődik, az óvodai és iskolai nevelésben, valamint a családi példamutatásban. A kormány szóvivő szerint a kormány a népegészségügyi szűrések rendszerének átfogó felülvizsgálatával is azt szeretné elérni, hogy a megelőzés lehetősége minél közelebb kerüljön az emberekhez. Lezuhant és súlyosan megsérült egy siklóernyős vasárnap Budapesten, a Hármas határhegynél. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint kora délután érkezett bejelentés a balesetről. A sérültet kórházba szállították, a rendőrség büntetőeljárást indított. Az országos mentőszolgálat közölte, a 30 év körüli nőt stabil állapotban vitték kórházba. Szeptember 18-a és 20-a között ismét bejárhatjuk a Rákosszentmihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszentmihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy képházból és egy 10.000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú, feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kiépített építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. Idén is megrendezik a Határtalan Design kiállítást a Kisceli Múzeumban. A Nemzetközi Design, Fotó és Összművészeti Tárlat október 4-e és november 1-e között várja az érdeklődőket. Az esemény idén a fotográfia 200 éves jubileumához kapcsolódik, és a tárgyak és a fotó közötti izgalmas viszonyrendszert vizsgálja. A templomtérben több mint 15 ország közel 180 alkotójának munkáit nézhetjük meg. A legtöbb helyen felhősen indul a nap, elszórtan lehet időszakosan gyenge esőre, záporra is számítani. Az északnyugati megyékben zivatar sem kizárt. A csapadék súlypontja fokozatosan kelet felé mozdul. Délután a fővárosban már szakadozottabb lehet a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Kedden és szerdán kellemes, napos, kora őszi idő valószínű. Csütörtökön jön újabb eső.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

akkor is itt vagyunk, amikor mindenki alszik. Sláger FM.

0: legtöbb zene megszakítás nélkül. Sláger FM.
1: Lotfi Begi. Kolányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, a Műcsarnokban szeptember 27-ig látható az utak és útkereszteződések harmadik része a Fotóművészeti Nemzedék Szalon 2026-os verziója is. Változata. Az 5 évente megrendezésre kerülő Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak nem a krónika írása feladata, mert vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek rendkívüli fotóműveiből. Régebben a művészeti szakmák törekedtek a történések lejegyzésére, évkönyvek, almanakok kiadásával, ma már úgy gondolják, hogy úgyis minden fent van a neten, vagyis mi gondoljuk úgy, ám a világháló nem pótolja az áttekintést, az összefüggések megmutatását, az értékek kiemelését. A művészi önkifejezés útjain sokan járnak, kelnek különböző irányokba, eltérő sebességgel, intenzitással, más-más céllal. Mindegyikük útjának van létjogosultsága. Tulajdonképpen valamennyi érdemes is lehet a megmutatásra. Ennyi hely persze nincs a világ egyetlen kiállító helyén sem. Dönteni kellett tehát, merre induljanak az idei fotószalon szervezésének megkezdésekor a szervezők, a kiválasztott 150-nél több fotográfus különféle utakon közelít, bevallott vagy burkolt célja felé, ami nem más, mint a koherens életművet építeni, folyton változó és alakuló világunkban. Ezek az utak sokféleképpen definiálhatók, átnevezhetők, mint az igazi utak is, de véleményünk szerint nagy részt lefedik a kortárs magyar fotográfia térképét. Ezt egyébként a szervezők állítják. A hagyományos történelmi távlattal rendelkező széles stráda dokumentarista szemléletű, társadalomkritikai célzattal készített fotók útja, melyen gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült képek vagy fotóesszék hasítanak. Hát kedves hallgatóink, a Műcsarnokban tehát szeptember 27-ig megnézhetik az utak és útkereszteződések harmadik részét, ami azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Újabb orosz incidens történt Lengyelország közelében. Elszállították a Margit-szigeten talált második világháborús robbanótesteket. Elhunyt Kardos Sándor, magyar operatőr legenda. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Orosz dróntámadás érte egy Kijevből Varsóba tartó személyvonat mozdonyát vasárnap reggel, mindössze 2 kilométerre a lengyel határtól. A Volin területén történt támadás idején 208 utas tartózkodott a szerelvényen, de a korai figyelmeztetésnek köszönhetően senki sem sérült meg. A vonat mintegy 6 órás várakozás után folytathatta útját Lengyelország felé. Az ukrán külügyminiszter szerint az eset azt mutatja, hogy Oroszország a civilek és a vasúti infrastruktúra ellen is szisztematikus támadásokat hajt végre. A miniszter az Európai Uniót és a NATO-t az Oroszországgal szembeni szankciók szigorítására szólította fel. Elszállították a Budapesten a Margit-szigeten talált kézigránátot és a 3 cm-es puskagránátot a katonai tűzszerészek, közölte a Magyar Honvédség tűzszerészügyelete. A robbanóeszközök a Margit-sziget középső részén, a pesti oldalon kerültek elő szombaton. A rendőrség a tűzszerészművelet idejére a területet mintegy 200 méter sugarú körben kiürítette és lezárta. Rövid időn belül ez már a második hasonló eset volt a Margit-szigeten. Augusztusban a szigetnél a Duna alacsony vízállása mellett egy 82 mm-es szovjet repesz aknavető gránátot, valamint további háborús maradványokat találtak. Verekedés volt a budai várban. Két férfit garázdaság gyanújával hallgattak ki, közölte a BRFK. A közlés szerint 3 férfi összeverekedett az első kerületi Szent György térnél szombaton este. A rendőrség mindhárom férfit a helyszínen elfogta, majd a mentők könnyű sérülésekkel vitték őket kórházba. Ellátásukat követően mindhármukat kihallgatták, 2 garázdaság gyanúja miatt gyanúsítottként. A harmadik férfi elszámoltatása folyamatban van. Karbantartás miatt mától szeptember 20-áig rövidített útvonalon közlekedik a H9-es hév. A szerelvények ebben az időszakban csak az Ős vezértere és Szabadságtelep között járnak, közölte a BKK. Szabadságtelep és Csömör között H9-es jelzésű pótlóbusz szállítja majd az utasokat. A közlekedési társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy a Csömörről az Ős vezértere felé utazóknak a 419-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A korlátozás mától vasárnapig van érvényben. Elhunyt Kardos Sándor operatőr, az Eldorado alkotója. A Kossuth Díjas operatőr, rendező, fotográfus, a Nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, több mint 30 játékfilmet, több mint 100 tévéfilmet, kisjátékfilmet fényképezett. Olyan filmek egyedi fényképezése kötődik hozzá, mint a Kis Valentino, az Álombrigád, a Tanítványok vagy az Eldorado. Kardos Sándor 83 éves volt. A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte vasárnap a Forma 1-es spanyol nagydíjat a vadonatúj madridi pályán, ezzel növelte az előnyét az összetett élén. A 20 éves versenyzőnek ez pályafutása 8. futamgyőzelme, mindet a mostani idényben aratta. Antonelli mögött a négyszeres VB-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája végzett másodikként. A címvédő és pole pozícióban rajtoló Lando Norris, a McLaren brit versenyzője pedig a harmadik lett. A VB két hét múlva folytatódik Bakuban az azeri nagydíjjal. Ma többnyire erősen felhős, borongós időben lesz részünk. Előfordulhat eső, zápor vagy zivatar, főleg délelőtt. A Dunántúlon és a fővárosban délutánra már kisüthet a nap. A hőmérséklet 19-24 fok körül alakul. Holnap napos, de kissé szeles idő várható, csapadék nélkül. 22-24 fok lesz a maximum.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Sláger FM. A legtöbb zene megszakítás nélkül.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem, sötét.

vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: Ilyen a hajó mégis evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be, a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizálta egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen-dal mellett a Bohem Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az ügynökaktákról is tárgyal ma az országgyűlés. Egészségpikniket tartottak a hétvégén Budapesten. Ismét megnyitják az érdeklődők előtt a Rákosszentmihályi víztárolót. Jó reggelt kívánok, Szendrőfi Bori vagyok. Három fontos törvényjavaslatról tárgyal ma az országgyűlés, az Alkotmánybíróság működésével, az igazságszolgáltatással és az ügynökakták nyilvánosságával kapcsolatban, közölte Görög Márta igazságügyi miniszter. A parlament napirendjén szerepel az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslat, amely az eddig titkos iratok szélesebb körű megismerését, valamint egy online felület kialakítását is lehetővé tenné. Emellett tárgyalják az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítását, amely megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Napirenden lesz az Alkotmánybíróság működését érintő törvénymódosítás is, az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben. A javaslat szerint az Alkotmánybíróság elnökét a testület tagjai választanák. A törvényjavaslatokat a tervek szerint kedden fogadhatja el az országgyűlés. Egészségpikniket tartottak a hétvégén Budapesten, ahol az egészségmegőrzés és a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint az egészséges életmódra áttérés apró lépésekkel kezdődik, például azzal, hogy eleget alszunk, a cukros üdítők helyett vizet iszunk, gyalogolunk, kérjük a védőoltásokat vagy elmegyünk szűrővizsgálatokra. Hangsúlyozta, hogy a népegészségügy feladata segíteni az embereket az egészségüket szolgáló döntésekben. Köbül Anita kormány szóvivő arról beszélt, hogy a megelőzés már gyermekkorban elkezdődik, az óvodai és iskolai nevelésben, valamint a családi példamutatásban. A kormány szóvivő szerint a kormány a népegészségügyi szűrések rendszerének átfogó felülvizsgálatával is azt szeretné elérni, hogy a megelőzés lehetősége minél közelebb kerüljön az emberekhez. Lezuhant és súlyosan megsérült egy siklóernyős vasárnap Budapesten, a Hármas határhegynél. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint kora délután érkezett bejelentés a balesetről. A sérültet kórházba szállították, a rendőrség büntetőeljárást indított. Az országos mentőszolgálat közölte, a 30 év körüli nőt stabil állapotban vitték kórházba. Szeptember 18-a és 20-a között ismét bejárhatjuk a Rákoszentmihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákoszentmihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy képházból és egy 10.000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített betonmedence Magyarország első ilyen jellegű.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.

viszonyrendszert vizsgálja. A templom térben több mint 15 ország közel 180 alkotójának munkáit részletjük meg. A legtöbb helyen felhősen indul a nap.

0: Emlékszem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: Hogy jól induljon a nap, 103.1 Sláger FM veszélye.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az ügynökaktákról is tárgyal ma az országgyűlés. Egészségpikniket tartottak a hétvégén Budapesten. Ismét megnyitják az érdeklődők előtt a Rákosszentmihályi víztárolót. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Három fontos törvényjavaslatról tárgyal ma az országgyűlés, az Alkotmánybíróság működésével, az igazságszolgáltatással és az ügynökakták nyilvánosságával kapcsolatban, közölte Görög Márta igazságügyi miniszter. A parlament napirendjén szerepel az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslat, amely az eddig titkos iratok szélesebb körű megismerését, valamint egy online felület kialakítását is lehetővé tenni. Emellett tárgyalják az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítását, amely megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Napirenden lesz az Alkotmánybíróság működését érintő törvénymódosítás is, az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben. A javaslat szerint az Alkotmánybíróság elnökét a testület tagjai választanák. A törvényjavaslatokat a tervek szerint kedden fogadhatja el az országgyűlés. Egészségpikniket tartottak a hétvégén Budapesten, ahol az egészségmegőrzés és a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint az egészséges életmódra áttérés apró lépésekkel kezdődik, például azzal, hogy eleget alszunk, a cukros üdítők helyett vizet iszunk, gyalogolunk, kérjük a védőoltásokat vagy elmegyünk szűrővizsgálatokra. Hangsúlyozta, hogy a népegészségügy feladata segíteni az embereket az egészségüket szolgáló döntésekben. Köbül Anita kormány szóvivő arról beszélt, hogy a megelőzés már gyermekkorban elkezdődik, az óvodai és iskolai nevelésben, valamint a családi példamutatásban. A kormány szóvivő szerint a kormány a népegészségügyi szűrések rendszerének átfogó felülvizsgálatával is azt szeretné elérni, hogy a megelőzés lehetősége minél közelebb kerüljön az emberekhez. Lezuhant és súlyosan megsérült egy siklóernyős vasárnap Budapesten, a Hármas Határhegynél. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint kora délután érkezett bejelentés a balesetről. A sérültet kórházba szállították, a rendőrség büntetőeljárást indított. Az országos mentőszolgálat közölte, a 30 év körüli nőt stabil állapotban vitték kórházba. Szeptember 18-a és 20-a között ismét bejárhatjuk a Rákosszentmihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszentmihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy képházból és egy 10.000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú, feszített betonmedence Magyarország első ilyen jellegű kiépített építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. Idén is megrendezik a Határtalan Design kiállítást a Kisceli Múzeumban. A Nemzetközi Design, Fotó és Összművészeti Tárlat október 4-e és november 1-e között várja az érdeklődőket. Az esemény idén a fotográfia 200 éves jubileumához kapcsolódik, és a tárgyak és a fotó közötti izgalmas viszonyrendszert vizsgálja. A templom térben több mint 15 ország közel 180 alkotójának munkáit nézhetjük meg. A legtöbb helyen felhősen indul a nap, elszórtan lehet időszakosan gyenge esőre, záporra is számítani. Az északnyugati megyékben zivatar sem kizárt. A csapadék súlypontja fokozatosan kelet felé mozdul. Délután a fővárosban már szakadozottabb lehet a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Kedden és szerdán kellemes, napos, kora őszi idő valószínű. Csütörtökön jön újabb eső.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
3: Az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát mától zárva tartják a Kossuth Lajos utca utáni szakaszon. Elektromos közműjavítás zajlik ugyanis. Ebből kifolyólag a 15-ös busz is terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca irányában. A Kálvin téren a 223-as illetve 9-es buszok megállójában áll meg ezek helyett. A 13. kerületben a Cserhalom utcában tart az átépítés. Mától megnyitják az Úszodaru utcánál és a Csavargyár utcánál, a Csere utcától a hajóépítő sétányig. viszont továbbra is egyirányú, a Csavargyár utcában pedig korlátozásra kell számítani. A Váci út szervíz útját és a hajóépítő sétányt már korábban lezárták. A 15-ös busz itt is terelve közlekedik, nem érinti az Úszodaru utca megállót. A 16. kerületben a Mészáros József utca mától zárva a Zséji Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között útfelújítás miatt. Soroksáron pedig a Haraszti úton a Péter Apostol utcánál mától a két irány forgalmát egy sávon felváltva engedik át jelzőlámpás irányítással közműépítés miatt. A Péter Apostol utcát pedig le is zárták a Haraszti útnál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
3: Jó reggelt kívánunk, 6 óra múlt 5 perccel, és mint minden hétfőn most is van kedves vendégünk,
4: Király Viktor!
3: Hát, király! Jó reggelt!
5: Túl korán van ehhez.
3: Igen, nem tudom, Petra direkt csinálta, de New York Dreams, Brooklyn Vibes.
4: Hát ennyi.
3: Polót öltött magára.
5: Akkor folyamatosan a polomat fogjuk nézni, jó van, jó van.

0: Ez a Sláger reggel.
1: És hát Gwen Stefani és Pharrell Williams helyett Bordán Petra és Somogyi Zoltán ül itt Király Viktor. Ne haragudj, ezt tudtuk így prezentálni. Ma reggel viszont cserébe nem mondunk neked okosságokat. Ami nem biztos, hogy jó. De nem biztos, hogy jó. Lehet, hogy azért jó volt, hogy ők adtak egy kis útravalót. Jó volt, hogy adtak neked útravalót annak idején?
2: Jó volt, köszönöm szépen. Nem is tudom, hogy mit mondtak nekem. Semmit. Nem, jókat mondtak. Főleg a Pharrell Williams mondott jókat. Ő egyébként egy kimondottan kedves
3: úgyis néz
2: férfi.
3: Ki.
2: Igen. Azt akartam mondani, hogy srác, de aztán rájöttem, hogy férfi, jóval idősebb igen. nálam. De tényleg egy kimondottan kedves férfi. Még én emlékszem, még miután kiestem a Voice-ból, rá egy pár hónapra még Los Angeles-ben laktam, és elmentem a stúdióba még egy adást megnézni, egy új adásba, uh-huh. és oda jött hozzám, és vagy 20 percet beszéltünk csak úgy a parkolóba, és ilyen jó volt ez a szózene, és akkor mondta egyébként ezeket, hogy ezt a szózenét kéne
3: és
2: nyomatni.
3: Tessék.
2: Hát igen,
3: és
2: igen.
3: És beértél, és hát, rájöttél, hogy igen, ezt kéne.
2: Rájöttem 7 év után, hogy lehet, hogy igaza van.
3: De szuper, hogy visszatértél a szóhoz.
2: Én is úgy érzem.
3: Mi kellett ehhez?
2: Én nem is tudom, hogy mi kellett ehhez. Én mindig is szózenéket írtam, aha. meg ilyen R&B, ugye hát 2010-ben a szóló, azért az egy elég R&B-s dal, de mindig ehhez állt közel a szívem. De hát figyelj, az ember ugye átmegy életszakaszokon, és volt egy nagyon hosszú szakasz, amikor én úgy éreztem, hogy nekem valamilyen szinten bele kéne férkőznem a modern mainstream uh-huh. ugye popzenékbe, és voltak dalok, amik nagyon jól működtek, voltak, amik nem annyira jól működtek, és valahogy úgy éreztem, meg éreztük, szóval azt muszáj többet

0: számban mondani, mert verték a fejemet a feleségemtől kezdve, a testvérem, az édesapám, anyám, a feleségemnek a testvére, mindenki.
1: A feleségem testvérek a kiskutyájának a macska kölyke.
0: Mindenki verték a fejemet, hogy ezt a szarinát, szarját, ezt adjam ki végre.
2: De hogy miért kellett ezen ennyit gondolkodnod?
0: Mert volt egy ilyen para bennem, hogy az emberek már nem szeretik az ilyen fajta zenét.
2: Ne.
1: Hát akartam is kérdezni, és az emberek szeretik, mert a mainstream, ha már így szóba hoztad, hogy én kapkodom a fejem, és nem tudom, hogy mi ma a mainstream. Azt látom, hogy Magyarországon valami egészen más megy, mint bárhol. Szerintem soha ennyire nem különböztünk talán a nemzetközi sodortól, mint most. Nem, hogy most ez a rappes, ez a abszolút a rap,
2: hát meg ez a dumálnak a fiatalok. Trash, nagyon, tehát, igen. Olyan undorító stílusban, igen. Olyan szöveggel, de komolyan, tehát igen. K. Kevinnek az egyik dal, amit múltkor pont a Mihály Fil utcán mutatott, én konkrétan ledobtam a láncot, hogy és ezt sokan nézik meg? Tehát az
1: meg, hogy ők lettek most a sztárok, igen. Tehát hogy ezeket a fiatalokat, akik káromkodnak a színpadon.
2: De nagyon durván.
1: Most nem akarok megint átmenni bácsiba, de hogy
2: hát olyan meg meglepő őket, volt. Hát meg a nőket, tudod, tárgyasítják.
1: Múltkor is egy fesztiválon konferáltam, és hogy egymást váltották azok a fiatalok, akik olyan ordinári stílusban adták elő. És azt láttam, hogy erre van, tehát hogy hát a közösség viszont vevő volt rá.
2: A tinik, és éneklik ezeket, igen. A dalokat. Igen. Igen.
0: Egyébként tényleg nagyon érdekes ez a szituáció, mert a legdurvább amerikai rapper se beszél ilyen,
2: ugye?
0: Csúnyán.
2: Köszönöm.
0: Ez a durva, hogy annyira más világ, ami az itthoni rap, meg modern mainstreamet képviseli, mint nyilván vannak Amerikában azért a csúnyán beszélő rappelek, de mondom, én hallgatom, és nem találok annyira trágár, tudod, mondatokat, hanem igen, vannak csúnyaságok, de azért mégis olyan szépen van megfogalmazva.
2: De minden. Itt meg nem.
0: A lényeg az, hogy de érdekes a szituáció, mert én most voltam az Anitával egy Dash koncerten, és az, az igazság, hogy kimondottan élveztem. Szóval nagyon-nagyon élveztem, nagyon jó bulit csináltak. A Dash az valahogy nálam megfogja azt az egyensúlyt, ahol
2: így nem, van, nem, ő még nem az a igen, mint a Vinny és Carl
0: Kevin. És nagyon populárisak a zenék, szóval én azt kell, hogy mondjam, az nekem így nagyon fekszik az a zenei, amit ő képvisel. De érdekes, amit te mondasz, hogy Amerikában, meg külföldön, Angliában tényleg teljesen más zenei stílusokon eveznek a mai zenészek. Sokkal inkább visszatérnek a soul zenéhez.
2: Például a Ray is, ugye?
1: És hát, a dallamok.
0: A Ray, meg ott van az Olivia Dean,
2: igen. Hát, és ennyire imádják őket, hát persze.
1: Úgy szeretem, hogyha lenne nekünk is egy
2: Olivia Dean, vagy Ray, én is bírnám, igen. De van egy Király Viktor úr.
1: Aki meg ráadásul eredeti, mert azt sem szeretem, amikor mindig egy az egyben kopisztuk a külföldieket. Tényleg, ha már Voice, mit szólsz az, hogy a Tom Jones kicsekkolt?
2: Figyelj.
1: A beat verzió. Biztos olvastad?
0: Én olvastam, csak nem tudom pontosan, mi történt.
2: Azt mondták, hogy biztosítás miatt. Tehát azt mondta a főnökség, hogy azért, mert hogy a biztosítását nem tudják vállalni. Mi az Olival így elkezdtünk gondolkodni, de mit, hogy mi történik vele valami?
1: Igen, hogy szívinfarktus kap-e már szegény.
2: Értem, de
1: hát megdobnál nézettségét. Most bocsánat a műsornak, ha már itt arról beszélünk, hogy működik a mai
2: történik,
1: világ.
2: Igen.
1: Tehát, hogy nem tetszen, hogy erre blazírozzák, de hogy benne van a pakliban, nyilván akkor fúha. Tehát miért drága a biztosítási Tom Jonesra?
2: Tehát bármikor kitettek egy videót az Instára, mindig az ment a legnagyobbat, amikor ő énekelt az adásban. Akár Kelly Rowlanddel, vagy bárkivel. Ja, és ő maga sem érti. Tehát ez neki is sértő, érted, hogy kirakják.
1: Hát szóval, adtak volna neki kisebb szerepet, hogy ne legyen benne minden élő adásban, hanem már inkább csak így mentorkodjon. És mondta, hogy hát köszönj szépen, meg ő nem nagyon lát élményt. Tehát, hogy
0: hát valamilyen szinten igaza van, hogy ez egy kisebb szerepet nem fog elválni, miután egy zsűri szerepet. Ez érdekes, mert ugye itt a kinti Voice-ban annyi adás van, annyi évad van, és próbálják mindig frissíteni a zsűriket. Lehet, hogy itt is erről volt szó, hogy csak egy arcfrissítést akartak. Nem tudom, mi volt az oka, de azt én is néztem az interneten, hogy amikor a Tom Jones énekelt, egyszerűen felrobbant az internet. Hihetetlen hangja van, még mindig, nem is tudom hány éves, ilyen 80 85
2: vagy 6.
0: 85-6. Olyan erős hangja van.
2: Olyan erős. Igen, neki valahogy nem kapott meg.
1: Hát nem tudjuk a te hangod, hogy van így reggel, de nem sokára lesz majd ugye a premierünk. Megértük, azon szédítettük a hallgatókat, hogy 9 után majd. Meg hát te is az előbb még ott a fél homályban ülve, láttam, hogy csináltál videót a social media felületeidre, ahol elmondtad, hogy fú, meg há,
0: meg
1: és hogy minden lesz. 9-ig van még idő, de addig is. Hát fia, ha gondolod, akkor maradj velünk, jó?
2: Ha már fölkeltél ilyen korán is.
1: Nyugodtan így szólj hozzá, tudod, a témákhoz, meg ilyesmi. Király Viktorral kiegészülve, ez a Sláger reggel 6 óra 20 perckor. Ja, hát meg, hogy a kedvedbe járjunk Bruno Mars-szal.
3: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a

0: Sláger reggel.
1: Ahol halálra kértük Király Viktort, hogy tartson velünk ma egész reggel, ne csak egy dalpremiér kedvéért, hanem a különböző témáinkhoz is. Hát van például olyan képzelet, hogy a gyerekeket hogyan kell pénzügyileg nevelni.
2: Na hát itt egy apuka.
1: Egy apuka, aki ráadásul rendelkezik némi amerikai tapasztalással is, hogy van ez a you can do it, ugye mindenre ez a válasz nagyjából. És ugye ehhez képest mondjuk itthon hogyan célszerű ezt csinálni, erről beszélünk majd.
2: Yeah. Aztán beszélgetünk majd arról is, hogy a nevünknek köszönhetően sikerült-e bármilyen előnyhöz jutnunk.
3: Ó, nem.
2: Jó, úgyhogy majd hamarosan az őszinteségé. Lesz hablatjátékunk, azt tudod, az, amikor a Csabi próbál énekelni valamit, és ki kellene találni, neked is, meg a hallgatóinknak.
1: Nem emlékszik már rá, pedig ült pár itt velünk olyankor, tehát ezek szerint olyan élmény volt ott, hogy inkább így amnéziaset is törölte.
3: Most mégis emlékszel, hogy törölte.
2: És mondom, hogy miért érdemes jelentkezni, ugye van 20 000 forint értékű kolornyomda ajándékcsomagunk, de az eredeti francia Molière dalabra is lehet menni majd a Pap László arénába. Nem tudom, hogy aki tavaly ott volt, én ott voltam az előzőn, amikor a Notre Dame-ot néztük meg, ugyanez a csapat, és zseniális volt, úgyhogy ezért is játszunk ma. Yeah. Jönnek a franciák megint.
1: Csak most nem kvázi módó érkezik.
2: És azt írja egy kedves hallgatók, nagyon jó a mai vendégetek, amit picit sajnálok, hogy levetkőzte a Viktoros akcentusát. Tessék, azt mondják, nincs már akcentus. Megtanultál magyarul, Viktor! Bontjuk Pesköt!
1: Azért az előbb, amikor a Verek itt emlegettünk, a Ferrell Williams olyan szépen mondta. Mint amikor a Steve Martin, a melyikféle rózsaszín pázban, amikor a
2: És Viktor, előre elnézést kérek, de én szoktam néha énekelgetni, nem tudom, hogy ezt hogy viseled, hogyha valaki, aki nem tud énekelgetni, énekelget,
1: nem zavar. Tőle még sosem kértél emiatt elnézést.
2: Hát Zoli, mert tudod, neked ez egy ilyen járulékos veszteség, itt ülök, ez velem együtt jár, ezért kérhetsz egyébként veszélyességi pótlékot, ilyesmi, ezt majd a főnökeinknél próbál meg kibulizni.
1: Jut eszembe, a cserbehagyásról is beszélünk ma méghozzá, arról a válfajáról, ami sajnos mostanában úgy tűnik, hogy megint jellemzővé vált, amikor távollétünkben törik össze az autónkat, és nem hagynak, meglepő módon nem hagynak betétlapot, hogy ilyenkor mit lehet tenni, ebben is segítünk majd. Közben pedig válasz, akkor kérlek, mert hogy mondtad, az előbb full service van. Paul Abdul vagy Ed Sheeran, melyikre szavaznál most inkább, Viktor?
2: Nehéz mi?
3: Nálad alaszti. Paul Abdul.
1: Igen.
3: De például azt nem tudom kiejteni sem magyarul, sem angolul.
2: Mit?
3: Paula Abdul.
2: Te nem tudod kiejteni?
1: Ja. Akkor most már bocsánatos, Dévényi Tibi bácsinak sem ment annak idején a három kiválságban.
2: Nem, ő Paula Abdulnak
1: mondta. Ott voltam a felvétel az egyiken. Illetve több ilyen három kiválságban voltam, ott ültem a nézőtéren, és tapsoltam, és hát nem tudom, hányszor neki futottunk, amíg. De ezek után bocsánatos. Jó. Straight up, itt a Sláger reggelben. 7:30 lesz már. 4 perc. Nyugodtan érdekel, ezt hagyjak mikrofont is hozzá.
3: Ennyi hang jön ki belőlem, amikor reggel van.
1: Még be van kapcsolva a mikrofonot. Csinálom,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
4: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
5: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban, a 4. kerület, Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
6: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
7: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
8: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
9: Nagy zenekaros Triász koncert
10: szeptember 18-án.
9: Barba Negra Red Stage.
10: Kedvezményes elővételi jegyek
9: rock1.hu.
10: Szeptember 18-án.
9: Triász koncert Barba Negra Red Stage.
11: Szélvédő sérülés. Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában, akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
14: A reklám után.
15: Nincsenek jó híreim azoknak, akik ma napsütést szerettek volna, na az ma nem lesz. Borongós égbolt felettünk viszont igen. Egyébként 17 fokot mérünk, most délutára 22 fokot ígérhetek, szóval hideg sem várható. Viszont a csapadék, amit mindannyian már nagyon várunk, az elvileg majd ma éjszakára megérkezik.
16: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
17: A 17. kerületben a Szent Imre Herceg utat a Tarcsai út közelében egy baleset miatt le kellett zárni. A 198-as busz terelve közlekedik, így nem érinti a Rákos Csaba vasútállomás megállót. A 176-os el pedig kihagyja a Rákos Csaba vasútállomás megállót Rákos Csaba Újtelep, Tóalmás utca felé. A 98-as autóbusz igénybevételét ajánlja a BKK. Közben a városon kívül is szitu van. Az M3-ason a főváros felé Bag térségében az erős forgalom miatt lelassult, a haladás szakaszos torlódás alakult ki. Az M1-esen a főváros felé pedig Tatabánya térségében egy személygépjármű a terelésben a sávos tábláknak hajtott a 61-es kilométernél, úgyhogy itt is korlátozás van. Mire számítsunk, ha inkább vonatra szállnánk? A Mávinform ügyeletese Jancsurák Bence a vonalban. Jó reggelt!
18: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a reggeli vonat közlekedés. Karbantartás kezdődött a H9-es Csömöri hév vonalán. Szabadság terepé és Csömör között pótlóbusz szállítja az utasokat. Baleset miatt a Nagytarsai 482-es volánbuszoknál késésekre kell számítani, valamint több megálló is kimarad. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Folytatódik

0: Sláger reggel.
1: Szerintem egy ilyen dal is jól állna neked.
2: Igen.
1: Hát igen, a One Republic magam is elég jó. Előadásmódban is, ebben a szerkóban, hogy most föl vagy öltözve. Simán.
2: Hát figyelj, még van erre esélyed, Viktor.
3: Szólok neki, hogy írjon
2: neked egy jó dalt. Ryan Tedder nagyon tehetséges.
3: Igen.
2: Elég sokaknak írt egyébként világsláger. Egy másik Ryanről is hoztunk némi infót, méghozzá Ryan Reynoldsról, aki amikor itt forgatott ugye Budapesten, akkor állítólag maga a főpolgármester adott neki engedélyt egy forgatásra. Állítólag ő maga hívta fel, legalábbis. A rendező ezt mondta. Aztán Karácsony Gergely ezt megcáfolta, azt mondta, hogy nem ő adott engedélyt, hanem a produkció beszélt, ugye a fővárosi önkormányzattal, gondolom, ilyenkor ezt így kell helyesen megfogalmazni. Hát nem tudjuk, mi az igazság.
1: Hát Amerikában nyilván, amikor promoznak egy filmet, persze, akkor mindent bedobnak. Ez volt meg, az volt meg, igen, és a többi. Hát engem is meglepett, nyilván nem adott engedélyt, mert a kerékpársávok volt. És a pollerekkel.
2: Igen,
1: ezt,
2: a pollerekkel.
1: Ezt a szót, ezt úgy megtart, hogy poller. Életünkben nem tudtuk. Tényleg pollernek hívják? Amerikában is pollernek, you know, pollernek hívják.
3: Mire van szó,
1: ez a zöld ilyen műanyag, oszlop, amit így lefúrnak,
2: hogy nem megy autóval menni.
1: Igen.
2: Abban a sávban.
1: Poller, igen.
3: Nem tudtam.
1: Ez jelent valamit? Azt hiszem, hogy ez valami ilyen...
3: Poller, mint a polar, polar bear.
1: Az a polár, jó, az az északi sarki, polár is.
2: Én sem tudom, hogy ezt honnan kapta a nevét. Na minden esetre pont az jutott eszünkbe, hogy nektek sikerült-e valamit elintézni, annak köszönhetően, hogy mondjuk te vagy Király Viktor, te vagy Somogyi Zoltán. Volt-e olyan, amikor előnyhöz jutottatok
1: emiatt? Ezt tudom, akkor összekevernek a másik Somogyi
2: Zoltán. Ja igen, a politológussal, így van.
3: Hát most mit mondják?
2: Mondd, az ő igazad.
1: Volt már, hogy villantottál ezzel? Hát,
3: én egyébként...
1: Nem,
3: hihetem szoktam. Nem, az igazság, hogy nem szoktam nagyon kihasználni úgymond a nevemet. Én nem az, hogy szeretem, hogy szerény vagyok, hanem ilyen vagyok. És
1: szeresd nyugodtan. Igen. Mondd, Viktor, úgy szeretek szerény lenni.
3: De én tényleg szeretem ezt, és pont a feleségemmel mindig van ilyen vicces balhé, hogy ő mindig azt próbálja pusolni rajtam, hogy még jobban kéne, venni kéne egy ilyen drága órát, meg így mutatni, meg márka, mert és én nem vagyok ilyen.
2: Nem vagyok ilyen.
3: Uh-huh. És ezért ilyen értelemben olyan nagyon sokszor nem használtam ki. Volt egy-két alkalom, amikor ilyen véletlenszerűen sikerült nagyon nagy embernek kinézni. És ez egyébként pont a Voice-ban volt, ez még jóval az Anita előtt volt, szóval hallgatja, akkor ez bocsánat.
2: Jó reggelt, Anita!
1: De biztos, hogy hallgatja, mindig csekkolja, mit mondja. Jegyzetel szerintem.
3: El akartam vinni egy lányt egy randira, egy nagyon szép lányt, és akkor pont azzal villantottam, hogy akkor megszereztem a backstage Voice jegyeket, és pont úgy sikerült, hogy a Ferellel beszélgettem, és ezt mindig néztem. Szóval ez jó volt.
2: Ez azért keveseknek van ilyen sztoria, érted, hogy egy világ sztárral beszélgetés, tehát ő maga is ilyen
3: és nagy. És akkor tudod, utána elmegyünk vasorázni valahol.
2: Ez jó, arra nem lehet nemet mondani.
3: Igen.
2: Hát figyelj, én egyébként, és ugyanilyen vagyok, mint te, tehát magamtól nem kérek, tök érdekes. Igen. Nekem is szokták mondani, de miért nem használom azt ki, hogy rádió, stb., hogy kérjek dolgokat. Én nem kérek, viszont amikor annyira jó fejek, hogy mondjuk ott vagyok egy szállodába, ez megtörtént nem régiben, és azt mondják, hogy adnak egy nagyon nagy kedvezményt, akkor én arra azt mondom, oké, köszönöm szépen, elfogadom, de magamtól nem kérem például.
3: Ja, persze, én sem szoktam magamtól kérni.
1: Én néha elszólom magam, és akkor utána nagyon kellemetlenül tudom érezni magam. Legutóbb pont múlt pénteken történt. Ilyen rendeltem...
4: Tényleg hol van a dobozod?
2: Megérkezett a dobozod, igen.
1: Rendeltem egy lombfúvót, vidékről egy webáruházból, és akkor csütörtökön kaptam a MPL-től, a Magyar Posta Logisztikától egy e-mailt. Mit tudom én, 11-kor vagy 11:30-kor, hogy a csomagot ma dél és délután, nem tudom, 5 között kiszállítják. Örültem, itt szóltam a kollégáknak is, hogy majd fogadják a csomagot, már nem leszek itt. Majd, ugye, tehát, hogy 5-ig meghozzák. 2:20-kor kaptam egy újabb e-mailt, hogy kézbesíthetetlen, nem sikerült, mert hogy a cím az nem található. És akkor meg volt adva egy telefonszám a kézbesítőhöz, amit vadul hívtam legalább 38-szor aznap délután, non-stop egészen este 6-ig bezárlok, sose vette föl, sose hívott vissza. Fölhívtam a Posta Logisztika központját, hogy hát, hogy ez mondja, hogy látja, igen, hogy visszaküldték, de mondom, miért? És akkor ugye elszálltam magam, hogy de hogy jó a cím? És mondtam, hogy Márvány 17, 7. emelet, mondom, azért a Sláger FM-et, és akkor nem akartam ezzel.
2: És mindig van valaki, azért ilyen kérjük a csomagokat.
1: Elég nehéz eltéveszteni. Igen. Hát nem tudja, jó, akkor megpróbálják, hogy akkor megpróbál szólni, hogy másnap megint hozzák ki. Hát, ha sikerül. És mondom, ha nem sikerül, azt mondja, hogy hát akkor majd panasz tehetek. Hát mondom, az sokkal, nekem nem panasz kell, hanem a csomagom kell.
3: És tudod, ki vagyok?
1: Nem, tehát, hogy
2: borzasztó.
1: Tehát, hogy nem. És akkor pénteken megint kaptam egy e-mailt reggel, hogy akkor majd ma kihozzák a csomagot, megint volt benne egy telefonszám, azt megint hívogattam, megint nem vették föl, megint felhívtam a központot, és akkor mondtam neki, hogy most mi van, de mondom, látom az e-mailben, hogy bele van írva, hogyha nem sikerül a kézbesítés, 5 napig letét bejezik. Azt mondja nekem a nőc, hogy igen, de mivel ez már a második kézbesítési kísérlet, ha ez se sikerül, akkor automatikusan visszaküldjük Debrecenbe, vagy nem tudom hova. Na és akkor ott eldurrant az agyam, és mondtam, hogy ne szórakozzam, hogy állandóan sírnak, hogy már hogy a Magyar Postát egyre kevésbé veszik igénybe az emberek, és 2026-ban egy budapesti címre itt a város közepén nem képes ide találni a kézbesítés, tehát hogy ez annyira szomorú, és mondtam, hogy ezzel szívesen foglalkoznánk a rádióban, úgyhogy írtam a sajtóosztálynak, onnan azóta se válaszoltak, de
2: megjött a csomagod!
3: Megjött a csomag!
1: Péntek írta 5-kor, vagy 4-kor, vagy nem tudom, hívott Maci, hogy hát figyelj, megjött a csomag.
2: Hát igen,
1: még nem mertem kimondani, hogy megtaposták-e, tudod, vagy...
2: Így is adásba kerültek, úgyhogy végül is mindegy, elmondtad a sztorit.
1: Hát köszönöm szépen, igen.
2: Ha kerültek esetleg olyan helyzetbe, hogy valamiért előnyt kaptak, akár mondjuk a csinos hölgyhallgatóink is jelentkezhetnek, de mondjuk lehet, hogy férfiak is kaptak előnyt, nem? Mondjuk egy fodrásznál, mert jóképűek, vagy ilyesmi.
1: Nem tudom, 0-30-30-30-95-8. A nem jóképű, ám de szépséges Dua Lipával folytatjuk közben. That's the night, itt a Sláger reggelben.

0: Sláger reggel.
1: 7 előtt 7 perc. Ezt muszáj megosztanom veletek. Sziasztok! Volt már előnyöm annó mozi egy foglalásnál még telefonon. Nem volt jegy, és mégis lett. De alapvetően inkább hátránynak élem meg, hogy minden alkalommal megkapom a telefonban, ne szórakozz már, miután bemutatkozom, Gáspár László vagyok.
2: Ne!
1: Jó, de hát, hogyha nem azt mondja, hogy Laci.
2: Szegény, gondolom direkt így mondja, hogy Gáspár László. Ja. Hányszor kaphatja meg? Énekelj már valamit.
1: Vagy mondják, hogy jaj, most mit urizálsz? Miért nem mondod, hogy Laci? Pont ezért igen, talán. Igen. Szóval bárkinek bármilyen előnye hátránya származott, akár névtudatosságból, akár bármi másból, várjuk továbbra is. 0-30-30-30-95-8.
2: És ha van esetleg Király Viktor hallgatónk, akkor
3: telefonáljon,
2: tök jó lenne. Tök jó lenne.

0: Műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Műsorajánló. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
2: Én láttam.
3: Ne, kérlek.
2: És zseniális.
3: Anna, az a fotó.
1: Ugyanaz a család.
4: Ugyanazok a történetek.
1: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
4: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
1: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
4: Két hetente, kedden este 9-től.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
5: Kapcsolj ki a zajból, kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
6: Runner futár. Az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: Ordugulás, nátha, Lulimarin HA, xilometazolin tartalmú orspré, hialuronsavval és tengervízzel. Felnőtteknek és gyermekeknek is. Lulimarin HA, ne szokjon hozzá az ordoguláshoz. Vény nélkül kapható gyógyszer, forgalmazza a Goodwill Pharma. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
10: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
1: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani. Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után

0: Veszprémben indította el őszi országjárását Magyar Péter. Változtatási tilalom elrendelését javasolja Porga Gyula az Aranyos Völgyben. Mozgalmas ősz vár a Lackó Dezső Múzeumra. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Veszprémben indította el őszi országjárását Magyar Péter, aki a rendezvényen az elmúlt hónapok kritikáira és a kormányzás előtt álló feladatokra is reagált. A Tisza párt miniszterelnöke a Facebook kormányzás bírálatára azt mondta, szerinte fontos a közvetlen tájékoztatás, de nem kell minden videóját megnézni. A legnagyobb figyelem az elszámoltatás kérdését kísérte, ezzel kapcsolatban türelmet kért és hangsúlyozta, jogállamot csak jogállami módszerekkel lehet helyreállítani. Szerinte az Út a börtönbe program már zajlik, a hatósági munka pedig az új legfőbb ügyész szeptember végi hivatalba lépése után gyorsulhat fel. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével 1300 milliárd forintnyi vagyon került vissza az államhoz. A rendezvényen szóba került a Tisza-szigetek jövője is. A megyei koordinátori és országos elnöki tisztségekre mintegy 1000-en jelentkeztek. Magyar Péter végül türelmet és bizalmat kért a választóktól, mondván a párt 240 oldalas programjának megvalósítása időt vesz igénybe, de céljuk egy működő és mindenki számára élhető Magyarország felépítése. Változtatási tilalom elrendelését javasolja Porga Gyula polgármester, így várhatóan nem épülnek lakóházak a veszprémi Aranyosvölgyben. A polgármester szerint az idei rendkívül forró és csapadékszegény nyár is azt mutatta, hogy a városnak a jövőben még nagyobb figyelmet kell fordítani a zöld területek megőrzésére és fenntarthatóságára. Az Aranyosvölgy beépítését két beruházó tervezte, társasházak és családi házak épültek volna a területen. A fejlesztést korábban a város képviselőtestülete támogatta. Az elmúlt hónapokban azonban a környéken élők több fórumon is tiltakoztak, elsősorban a terület zöld jellegét és a vízbázist féltve. Porga Gyula júniusban azt ígérte, hogy a nyári szünet után ismét foglalkoznak az üggyel, most pedig jelezte, a közgyűlés elé terjeszti a változtatási tilalom bevezetését. Egyre népszerűbb a V-Bike Veszprémben. Három év alatt a veszprémi mindennapok részévé vált a V-Bike közösségi kerékpárrendszer, amely jelenleg 19 állomással és 146 elektromos rásegítésű biciklivel működik. Idén júliusban több mint 6000 szerbéreltek kerékpárt, a nyári időszakban pedig a napi bérlések száma átlagosan meghaladta a 100-at, a legforgalmasabb napokon pedig a 200-at is. A legnépszerűbb útvonal a vasútállomás és a belváros között van, de sokan használják a bicikliket munkába vagy iskolába járáshoz, illetve a Gyárkert és az Utcazene Fesztivál idején is. A Pannon Egyetem kutatása szerint Veszprém területének több mint 75%-áról 10 perces sétával elérhető valamelyik állomás. Sűrű programkínálattal készül az őszre a Veszprémi Lackó Dezső Múzeum, amely idén is csatlakozik a Múzeumok őszi fesztiváljához. A következő hónapokban kiállítások, tárlatvezetések, családi és sportos programok, könyvbemutatók, konferenciák és adventi rendezvények is várják a látogatókat. Szeptember 19-én és 20-án a Kulturális Örökség napjaihoz kapcsolódva ingyenes épületsétákat és tárlatvezetéseket tartanak. Folytatódik a múzeum sportos program sorozata is, többek között a hátsó füves bringa túrával és a sportos délutánnal. Szeptember végén indul a Múzeumi Szabad Egyetem, amelynek előadásain többek között Szegedi Róza hagyatékáról, valamint a kuláküldözésről és az erőszakos kollektivizmusról is szó lesz. Az 1956-os forradalom évfordulóján újonnan a gyűjteménybe került tárgyegyüttest mutatják be. Emellett több könyvbemutató és konferencia is szerepel a programban.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
2: Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya térségében egy személyautó az egyik sávostáblának hajtott a terelésben a 61-es kilométernél. A külső sávban emiatt forgalomkorlátozás van, csak nagyon lassan lehet előre jutni. A belső átterelt sáv viszont gond nélkül használható. Az M3-ason szintén Budapest felé Bag térségében a 44-es és 39-es kilométerek között az erős forgalom hatására szakaszos torlódás alakult ki. Közben erősödik a forgalom az M2-esen Vác és Fót körzetében a főváros felé, illetve az M4-es autóúton Üllőtől, az M7-esen pedig Török-Bálint közelében, de a 10-es, 11-es, 31-es és 51-es főút is egyre zsúfoltabb a főváros közvetlen környezetében, persze főképp a város felé. A Soroksári úton a Petőfi felé a Rákóczi után a külső sávban baleset történt, és erősödik már a forgalom a Váci úton befelé a Megyeri útnál, valamint a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út és a Hungária körút között, valamint az M3-as bevezetőjén a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtti szakaszokon.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Petra időnként dudolászik, vagy én, az egy dolog, de Király Viktor felkészül, mert nem sokára a Cilla fog habatyolni.
4: Az lesz,
2: igen. Az
4: igen.
2: Tessék jelentkezni, tök jó nyereményeink vannak. 06303030958 az SMS számunk. Közben pedig várjuk még a sztorikat az előbbi témához.
3: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 4:08 előtt, 1 perccel. Hát nem jelentkezett egyetlen Király Viktor sem. Ilyes formán az egyetlen és igazi ül itt velünk a stúdióban.
1: Igen.
0: Aki nemrég ráadásul elárulta nekünk adásunk kívül, hogy egy időben egy olyan konditerembe járt, ami a Király utcában van.
2: Most is oda jár.
0: Hát nem akartak lebuktatni, hogy ott a rajongók hadozbáljon. Azon gondolkodom, hogy az USA-ban azért ezzel lennével nem lehetett egyszerű. Nem csoda, hogy hazajöttél, vagy inkább idejöttél, mert hogy még a Viktorral még csak-csak ellettek volna, de a Király az angol... Mit mondanak az amcsik? Karali. Viktor Karali.
2: Egyébként titkon én ezért jöttem haza.
0: Ja, biztos voltam
2: hogy
0: benne,
2: hogy... menő legyen a nevem.
0: Karali.
2: De tényleg érdekes, hogy itt Magyarországon szerintem egy menő név az, hogy Király, Viktor győztes, azért tök menő így egy.
0: És Amerikában nem, hát a Viktor az egy nemzetközi név.
2: Hát azért annyira
0: nem. Azzá tettük.
2: Figyelj, én ugye 84-es vagyok, szóval én a 80-as, 90-es évek gyermeke sarja vagyok, vagy nem tudom, hogy hívják.
1: Jó, mondod.
2: A lényeg az, hogy abban az időben ugye a leghíresebb filmek, a Die Hard filmek voltak, és ott bármilyen gonosz szerep volt, az mindig Viktor volt.
1: Jó, okay.
2: És akkor mindig jöttek, hogy Viktor. És akkor,
1: kicsit oroszosan.
2: Igen, oroszosan, és mindig a tanárok, volt egy matek tanár, aki mindig azt mondta neki, hogy Viktor, you are strong like bull, smart like tractor. És akkor, igen, és akkor ezzel jöttek állandóan. Szóval nem volt annyira menő.
0: Ha már a neveknél tartunk.
1: Itt van velünk Timi, jó reggelt.
0: Jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Mondjuk ebben még semmi trúvája nincs, Timi, maximum a South Park jut eszembe. Timi!
1: Igen, az hogy
0: ugye?
1: Igen.
0: Gondolom. Ám de, mesélj akkor tovább te.
3: Nekem a lánykori neve.

0: nekem a családnevem a Csurka.
1: Ja, kérem, hát azzal mindent lehetett intézni, gondolom.
2: Oda telefonáltok, Csurka vagyok.
0: Hát sok mindent, igen, attól függ, hogy ugye ki milyen oldalon volt annó, szintén 80-as, 90-es években. És azért úgy nagyon könnyű volt, és természetesen mindig mindenki rákérdezett, mindig.
1: Aha.
0: Ilyenkor csak sejtelmesen mosolyogtam, és akkor eldöntötték önmagukban, hogy jó, hát akkor lehet, hogy azt egy kicsit kényelmesebben kéne megoldani, vagy könnyebben lehetett vele esetleg bármit elintézni, persze csak ilyen apróságok tényleg, tehát akár iskolába, akár jövőbe mentébe egy kamasz gyereknek. Akkor már kevésbé volt jó, amikor mondjuk anyukám is tetlakozott, és ő természetesen mindig megmondta, hogy nem, semmi közünk hozzá.
3: Aha. Hát ő már nagyobb bacska volt, de egyébként abban, amit csináltál, az, ami neked nagyon szimpatikus, hogy te nem hazudtál.
1: Nem.
3: Te csak csöndben
0: tettél.
3: Kedvesen mosolyogtál, aztán ennyi. Hát ha valaki tud, ez a ha én egyszer kinyitom a számot, ha én egyszer. Ugyanaz az eset, hogy igazából nem mondott semmit.
1: És aztán utána mi lett?
3: Ja.
0: Hát a férjem családneve Ihász.
3: Ja, az meg a következő
1: körmű. Hát az menőség.
0: Igen, és én a 2001-ben vettem Ihászt, és Csurka lettem. Úgy akár a zenész része, akár a sport, igen.
3: És gondolták, hogy Ihász Gáborhoz közöd van?
0: Gondolták, mert a férjem Ihász Gábor.
1: Nem! A férjed Ihász Gábor?
0: Igen, de abszolút csak névrokonok, de gondolták már hasonlóképp sportosokat, hasonlóképp focizott. De általában nem volt ott mellettem, amikor a gyerekeim ügyeit intéztem.
1: Őrület.
0: Viszont tudták a nevét.
1: Őrület.
0: És akkor így egy kicsit a gyerekeknek, hogy jaj, akkor kerüljünk be esetleg ebbe a sportkatól, abba, ami éppen mit szeretek volna kipróbálni, mert többen vannak. És akkor jaj, hát persze, természetesen a férjem meg kevésbé iskolába járó típus. És akkor így ott nem nagyon volt ezzel probléma.
1: Hát ez óriási. Ezeket az előnyöket ki kell használni.
3: Igen.
1: Jól csináltad.
3: Köszönjük,
0: hogy... legalábbis finoman nevezgetni rajta.
1: Persze, ja. Így van, ahogy te csináltad, igen. Nagyon köszi, Tibi.
0: Szia.
4: Egyébként vannak ilyen anti-előnyök sztoris, de az, hogy ugye kihasználja a nevedet, hogy milyen sok előnyhez lehet jutni, de van pont az ellenkező is. Én emlékszem egy jó pár évvel ezelőtt, amikor ugye építkeztünk, és én abban a hétben voltam, hogy milyen jó dolgunk lesz, így az Anitával, hogy akkor biztos a, nem tudom, jön a, ez a munka, ez a csempész cég, ez, hogy milyen jó dolgunk lesz, hogy egy kicsit olcsóban szerzünk.
1: Most
4: dugukot,
1: minden drágább volt. Minden
3: magát a csempész cég.
4: Ja, igen, minden duplája volt, és egyszerűen egy idő után rájöttünk, hogy nekem nem szabad otthon lenni.
1: Így van.
4: És abban a pillanatban, hogy nem otthon voltunk, és mondjuk a feleségem fogadta, vagy egy megbízott szomszéd, akkor már hirtelen normális árokon voltak.
1: Nem árasztás.
3: Ez nagyon sok mindenben működik. Képzeljétek, amikor annó a vizet csináltattuk a hétvégi háznál, akkor hát akkor is használt autón volt, mint 6-7 éves, de ott azon a környéken az úgy kicsit így kilógott, és akkor jött annyira láttam, hogy megérkezett a szerelőfickó, hogy felmérte a terepet, és akkor számolt egy árajátot. És Isten bizony, egyszer kölcsön kértem kinek valaki rokonnak az autó, nem. És egy én is felvettem egy ilyen játszós ruhát, és akkor megjött, és figyelj, fele olyan árajánlatot kaptam a következőtől. Ezek a dolgok működnek. Tehát, hogy nem szabad sikeresnek lenni semmilyen szempontból, és azt a benyomást kell tenni, mert akkor rögtön felülárazzák.
1: Itt a madár majd ő kérheti a több pénzt.
3: De tényleg, tehát ezzel jó vigyázni. Na, sokat emlegettük már, mármint itt magunk közt Tóth Abigailt. Kérlek, mondj róla valamit.
4: Hát ez Abigail...
3: Most te lesz a zsűri?
4: Én leszek a zsűri. Szerencsés helyzet volt, hogy egy zeneszerző táborban együtt zenélgettünk, meg hallgattam, ahogy dolgozik így a stúdióba. Én egy nagyon tehetséges embernek tartom, és tök jó az új dala, uh-huh. A Sugar Daddy. És ezt be kell, hogy valljam őszintén, hogy a fiam meg a feleségem így miattuk, nem csak miattuk, nyilván egy jó dal, de majdnem minden nap hallgatjuk a dalt. A fiam imádja, mert ez egy Sugar Daddy, Sugar Daddy.
1: Ő még nem tudja, hogy mit jelent a Sugar Daddy.
4: Nem, de majd meg fogja tudni. A lényeg az, hogy szerintem egy tök jó dal, szóval csak gratulálni tudok.
3: Íme, Tóth Abigailtől.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jogával. Úgy unom.
1: Most Stilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Stila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30-kor a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióba vagyunk, kevered. Én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Stila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója a Fanan, a finom ízek hagyománya. www.fanan.hu.
3: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a pólus-kötőjelcenter.hu-n.
0: Ki a sportig? Már 8.949.000 forinttól Érden a Bifernél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel vagy ajándék automataváltóval lehet a tied készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk. Kia Difer. Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
6: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportág választó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszervár, bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
7: Talán art deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat.
8: Mit csinálsz, Anna?
7: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
8: Megint felújítás?
7: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
8: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
9: Élvezze a reggeli kávéját saját parkanéző teraszán. Az IDOM életre való otthonokat épít a 13. kerületben, a Duna mellett, a Beluga Gardenben. idomházak.hu.
10: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok gyereket fogadhassanak örökbe. Októberben megrendezik az első országos DPK tábort. Jövő héten lesz a Budapest Coffee Week. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok fogadjanak örökbe gyermeket, közölte Rétvári Bence, a párt frakció vezetője. Szerinte az örökbefogadás elsősorban a gyermekről szól, akinek biztonságos, szerető családra, apára és anyára van szüksége. Rétvári Bence úgy fogalmazott, a gyermek érdeke fontosabb bármilyen felnőtt igénynél. Élesen bírálta Magyar Péter miniszterelnököt, aki szerinte nyíltan genderaktivistává vált. Magyar Péter egy sajtótájékoztatón korábban azt mondta, hogy megváltozhat az örökbefogadás jelenlegi rendszere, és nem miniszteri, hanem szakmai döntéshez kötnék, hogy ki fogadhat örökbe. A politikus szerint szakembereknek kellene megállapítaniuk, milyen környezet szolgálja leginkább a gyermek fejlődését. Fizetős rendezvényként szervezi meg első országos találkozóját az áprilisi választási vereség óta a Digitális Polgári Körök Közössége. Az első országos DPK tábort október 17-én és 18-án tartják a Lakitelki Hungarikum Ligetben. A normál belépő 6000, a 25 év alattiaknak szóló jegy 3000 forintba kerül. A kétnapos programban több mint 30 előadó és meghívott vendég szerepel. Köztük Deutsch Tamás, Schmidt Mária, Bayer Zsolt, Miklósa Erika és Rákai Filip. A szervező Ők előadásokat, panelbeszélgetéseket és vitákat ígérnek, esténként pedig élő zene, DJ és foodtruckok várják a résztvevőket. A nyilvánosságra hozott vendéglistán Orbán Viktor neve nem szerepel. A DPK mozgalom a 2025-ös tusványosi beszéd után indult, és az áprilisi választási vereség óta ez lesz az első központi, személyes jelenlétre épülő országos eseménye a Fidesznek. Elkészült a 2025-ös részvételi költségvetés egyik nyertes ötlete a 22. kerületben, mégpedig a Sulizóna a Közgazdász utcában, a Kempelen gimnáziumnál. A tanévkezdésre sikeresen befejeződött az építkezés, melynek keretében egyirányosították a Közgazdász utcát a Nagytétényi út felé, az iskola előtt pedig forgalomcsillapító küszöböt létesítettek. Az iskola után lévő járdát térkőburkolattal látták el. Szeptember 21-e és 27-e között újra a főváros kávés helyei kerülnek reflektorfénybe. Érkezik a Budapest Coffee Week, amelyhez idén több mint 80 fővárosi kávézó és pörkölő csatlakozik. A résztvevő helyek egész héten különleges, sok esetben csak erre az alkalomra megálmodott italokkal készülnek. Emellett idén több helyszínen izgalmas macsás kreációk is színesítik a kínálatot. A kávé útlevéllel idén is érdemes útnak indulni. Pecséteket gyűjthetünk, új helyeket fedezhetünk fel, és közben értékes nyereményekért is indulhatunk.
12: Bori, nagyon szépen köszönjük. Ma picit szürke és borongós lesz az idő, csapadék majd csak inkább este várható, ami egyébként nagyon jót tenne végre a növényeknek, bár hétvégén is volt egy kis csapadék, talán kiszöldült egy picit minden. Szóval a lényeg az, hogy holnap már lesz egy kicsit nagyobb mennyiségű eső, illetve az éjszaka folyamán, aztán majd csütörtökön és pénteken. Viszont a hét második felében azért melegebb is lesz, ugyanis 24-25 fokot mérünk a mai 21-hez képest.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
13: A Mávinform ügyeletesen Jancsurák Bence a vonalban. Jó reggelt!
14: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Baleset történt a Budapest-Újszász-Szolnok vasútvonalon Rákoshegy térségében, az S60-as, az E60-as vonatoknál, valamint a Budapest-Debrecen-Békéscsaba közötti Intercity-nél késésekre, változásokra kell számítani. A baleset miatt több S60-as vonat kimarad. Az ország többi részén nincsenek forgalmi fennakadások. Jó utazást kívánok!
13: Köszönjük szépen! Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabányánál egy személygépjármű a terelésben az egyik sávos táblának hajtott. A 61-es kilométernél a külső sávban forgalomkorlátozás van emiatt, így szakaszos torlódás alakult ki, de a belső átterelt sávban fennakadás nélkül lehet közlekedni. Közben tovább haladva a főváros felé, Herceghalom és Biatorbágy, vagyis a 30-as és 20-as kilométerek közti szakaszon is jelentősen lelassult a haladás. A Soroksári úton a Petőfi híd felé, a Rákóczi után a külső sávban pedig baleset nehezíti a közlekedést. Legyenek óvatosak, ha pedig van még infójuk, küldjék a 0630-30-30-95-8-ra. Köszönöm!
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel! A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en!

0: Hit 40-kor.
1: Figyeltem a napfogyatkozással is, azt se értettem. Azt mondták, ez valami nagyon-nagyon ritkán van ilyen, nagyon... Vagy én vagyok sűrű részek, de nem... És akkor azt is mondták, hogy a napfogyatkozás igen-igen nagy hatással volt az állatokra. Képzeld el? Tudod, hányan mentek Siófokra? Kivette az apartmant, és nézte, amit nem is lát. Ha meg látja, akkor megvakul.

0: Táblagy, avagy Cila énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Őrület van, kérem szépen a vonal túlvégén, mert ugye egy teljes kollektíva jelentkezett a hablatyunkra. Jó reggelt, Melinda!
2: Sziasztok!
3: Jó reggelt!
1: Sziasztok, hányan vagytok?
4: Hát most hatan vagyunk itt.
1: Na, hát hatan csak megfejtitek.
4: Reméljük.
1: Oké, mivel foglalkoztok, hol vagytok hatan?
4: Hát Fejér megyében egy kis településen is varrunk.
1: Varrott, aha, jó, oké.
2: És mi készül, mi minden?
4: Igen.
2: Hát jó, mi minden készül abban a varrodában, hogyha ezt elszabad
4: hát,
2: árulnatok?
4: Hát, hogy is mondjam, kutya felszereléses dolgokat varrunk.
2: Aha, de ruhákat, vagy inkább ilyen hám, meg ilyenek?
4: Hát ezt is, azt is.
2: De várjál, és kutya méretben, vagy ember méretben?
4: Ezt is, azt is, kutya méretben is varrunk, és ember méretben
2: ember
4: is.
1: Ember méretben kutya jelmez?
2: Hát, hagyjuk szerintem inkább. Inkább ez a világ ma már, amiben élünk. Igen.
1: Hát miért vannak olyanok, akik kutyának öltöznek és sétáltatják őket?
2: Láttam, hát, múltkor Németországból láttam ilyen érdekes, biztos buslakodójuk
3: is. Mi a baj ezzel most?
1: Hát te teljesen dolog, te is beöltözöl néha fraknak.
3: Nem akartam mondani, de ha már beszélünk róla, akkor
2: frak. Mondd, Viktor, frak. Na jó. Na jó. Nézzünk inkább egy feladványt.
1: Igen, szerintem is.
2: Csabinak köszönhetően.
5: Na na na na na na na na na na a pacuka és a funda funda luka stoppoljon ma a Cilla, csak a Cilla.
2: Stopp, tessék, ti vartok, ő meg stoppol.
4: Mivel találgatunk egy okay. Pillanat.
3: Ez tök nehéz.
1: Neked nehéz?
3: Ez nehéz.
2: De te tudod, hogy vagy a sejtésed legalább, hogy ez mi lehet?
3: Nincs.
2: Nincs?
3: Nincs.
1: Na, és így?
3: Megvan,
1: Viktorra megvan. Próbálj meg valahogy segíteni, úgyhogy nem mondod el, hogy kiről van szó, Viktor.
2: Egyébként nem az.
3: Nem az?
2: Nem.
1: Szerintem de. Én tudom, mire gondolhat a Viktor. Nem ő gondolhat.
2: Szerintem más dúdolt.
1: Szerintem nem.
3: Ja, hát a Sugar Daddy-t elkezdtem.
2: Nem a Sugar Daddy.
4: Találgatunk itt a lányok, Tóth Abigére gondolnak.
1: Nem.
2: Nem.
1: Sajnos nem.
2: És Viktor is azt kezdte dúdolni, azért mondtam, hogy nem.
1: Ó, Melindám!
2: Sajnos nem.
4: Hát mi is nagyon sajnáljuk.
1: De nem baj, majd gondolkodjatok, és
2: ne
1: akkor
2: buszlakodjat.
1: Valaki más majd jelentkezzen tőletek, jó?
4: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
1: Jó munkát!
4: Hogy beszéltünk veletek, további szép napot!
1: Mi is örülünk!
2: Sziasztok.
1: Hello!
4: Szia!
1: Hello, most nálunk maradt egy 20 000 forint értékű ajándékcsomag a Color nyomda jó voltából, egy páros belépő az eredeti francia Molière L'Opéra Urbain Musical októberi előadására a Pap László Budapest Sportarénába, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartal a rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval.
2: Hát akkor majd holnap.
0: Uh-huh. Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Ez.
6: Hello, it's Suzy Capaldi here.
0: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan. Yeah.

0: need these beautiful things that I.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
2: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
1: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
2: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
1: Sláger Piknik a Lokopikniken.
2: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Beszállás.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
4: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd elvitelre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben és Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. brandoburger.hu.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
9: Vitongo. Stresszre Vitongo.
10: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
11: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
12: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
1: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok gyereket fogadhassanak örökbe. Már Veszprémben sem ritka az 1 millió forint feletti négyzetméter ára lakáspiacon. Újabb győzelemmel folytatta a Van Veszprém az NB1 szériát. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok fogadjanak örökbe gyermeket, közölte Rétvári Bence, a párt frakció vezetője. Szerinte az örökbefogadás elsősorban a gyermekről szól, akinek biztonságos, szerető családra, apára és anyára van szüksége. Rétvári Bence úgy fogalmazott, a gyermek érdeke fontosabb bármilyen felnőtt igénynél. Élesen bírálta Magyar Péter miniszterelnököt, aki szerinte nyíltan genderaktivistává vált. Magyar Péter egy sajtótájékoztatón korábban azt mondta, hogy megváltozhat az örökbefogadás jelenlegi rendszere, és nem miniszteri, hanem szakmai döntéshez kötnék, hogy ki fogadhat örökbe. A politikus szerint szakembereknek kellene megállapítaniuk, milyen környezet szolgálja leginkább a gyermek fejlődését. 45-60 millió forint körüli összegbe kerül egy átlagos, legalább két szobás élhető lakás Veszprémben, írja a Veol. A portál az egyik legkedvezőbb ajánlatot a Dunahouse veszprémi kínálatában találta. A Jutasi úton egy 52 négyzetméteres kétszobás lakást 44 millió forintért hirdetnek. Ez valamivel több mint 846 ezer forintos négyzetméter árat jelent. Az ingatlan.com kínálatában szintén találni 50 négyzetméter körüli kétszobás lakásokat. A Kossuth Lajos utcában például egy felújított 50 négyzetméteres panellakás 49,9 millió forintért szerepel a hirdetések között. A belvárosi kétszobás téglalakásoknál ennél magasabb árakkal kell találkozni. A Flórián utcában egy 50 négyzetméteres felújított lakást 51,9 millió forintért kínálnak, ami nagyjából 1 millió forint feletti négyzetméter árat jelent. A Vécsei Károly utcában egy 50 négyzetméteres jó állapotú kétszobás lakás már 58 millió forintba kerül. Aki felújított belvárosi téglalakást keres, annak inkább 50-60 millió forinttal érdemes számolnia, írja a Veol. Útjavítások kezdődnek Siófokon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint szeptember 14-én hétfőtől útjavítási, kátyúzási munkák lesznek a város területén. Például a Bláti Otto utcai gyalogátkelőhely kialakításával párhuzamosan szegélyépítési és aszfaltozási munkák kezdődnek, ami nagyjából két hétig tart. A Korányi utcában a Koch utca és a Művese állomás közötti szakaszon is aszfaltoznak. A munkák során terelésekre, lezárásokra, menetidő növekedésre lehet számítani. Bakonyi ízekkel nyűgözte le a vendégeket és a zsűrit az Írci Reguj Antal szakképző iskola csapata a Csopaki Bakony és Balaton gasztro ünnep Tájak Ízek Fesztiválján. Az Írci középiskola diákjai és oktatóik az Acsádi szakképző iskola csapatával együtt 400-400 adag ételt készítettek a balatoni strandon. A szakmai versenyben a Reguj csapat bizonyult a legjobbnak, így idén is megszerezték az első helyet. A csapatot Somogyi Tamás mesterszakács és Horváth Attila igazgató vezette. A vendégek friss fűszerekkel pácolt grillezett pulykacombot, bakonyi vadászragúval és szalvétagombóccal kóstolhattak. 42-27-re legyőzte a címvédő Van Veszprém az újonc Dabast a férfi kézilabda NB1-ben. A veszprémiek sorozatban harmadik bajnoki mérkőzésüket is megnyerték hazai pályán, és továbbra is hibátlanok. A 17 éves Iváncsik Máté, a klublegenda Iváncsik Gergő fia 5 góllal mutatkozott be a felnőtt csapatban. A Veszprémre szerdán már a Bajnokok Ligájában vár újabb rangadó. A bakonyiak a német Füchse Berlin vendégeként lépnek pályára.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
2: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Herceghalom és Biatorbágy, vagyis nagyjából a 30-as és 20-as kilométerek között szakaszos torlódás alakult ki, de erős a forgalma főváros felé az M2-esen is, Váci és Fót körzetében, az M3-as autópálya főképp a bevezető szakaszon, az M4-esen Üllőnél, az M7-esen pedig Érd és Török-Bálint között, de a 10-es, 11-es, 31-es és 51-es főúton is nagyon sokan autóznak a főváros felé. Az M1-es, M7-es bevezető szakasz az Egér út ugyancsak zsúfolt, illetve a Budörsi út, valamint a Váci út, a Kerepesi út és az Üllői út néhány szakasza. A Tököli úton, a Rákóczi út felé a Barostérnél a külső sávban baleset lassítja a haladást, és szintén baleset miatt zárták le a 15. kerületben a Sződliget utcát a Morzsa utcánál. A 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os és annak a változata, mármint a buszokból terelve közlekedik, így nem érinti a Gézafejedelem tér, a Sződliget utca és a főút megállókat. És a Soroksári úton is zajlik még a helyszínelés a Petőfi híd felé a Rákóczi híd után a külső sávban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Jó reggelt kívánunk, 8 óra múlt 5 perccel, itt Pordán Petra,
4: Somogyi Zoltán,
2: és Király Viktor a ma reggeli vendégünk, akinek egy dalpremiére is lesz a mai bizonyán reggelben. Most viszont azt kérdeznénk önöktől, jártak-e már úgy, hogy távol létükben valaki az autójukban kárt okozott?

0: a Sláger reggel.
1: 9:09:02, és képzeljétek, hogy járt egy kedves cimborám, sajnos szerintem nem messze nem ő az első, és nem is az utolsó, akivel ez történt. Egyik reggel arra sétált ki, itt az első kerületben lakik, hogy az autóját, ami kint áll, kint parkolott az utcán, meghúzták innen-onnan. És hát meglepő módon nem hagytak betétlapot.
2: Milyen aranyos.
1: Tehát, igen, meg semmiféle cédulát, meg ilyesmit. És akkor így felhívott, nem tudom, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Hát mondom, leginkább semmit. Aztán utána eltelt két nap, hívott, hogy képzel, mi történt, hogy a szomszédnak a biztonsági kameráján látszik, hogy melyik az az autó, amelyik neki ment.
2: És meg se állt a sofőr, tehát azt se látja, hogy kiszállt. Tehát, hogy neki ment tovább, az bájos.
1: De azt hiszem kiszállt, megnézte, és úgy ment el. Tehát még konstatált is,
3: hogy... Észrevette, hogy a rendszám alapján, hogy ez az ex párja volt.
2: Igen,
1: még ha illet volna. Szóval, hogy a fickó konstatált, hogy kárt okozott, megnézte, és mint ki jól végezte a dolgát, ennek ellenére hajtott tovább. És akkor mondja, hogy már közben hívta a rendőrséget is, vagy értesítette a rendőrséget, és hát azon a felvételen, amit a szomszéd biztonsági kamerája készített, nem látszik pontosan a rendszáma a károkozónak, csak az, hogy milyen színű típusú autó. De mondja ő nagyon lelkesen, hogy hát nem baj, mert ebből az utcából csak egyfelé lehet kihajtani. Szólt a rendőröknek, hogy ott van azért több kamera még az utcában, nézzék meg a felvételeket, mondtam neki, túl sok amerikai filmet néz.
2: Igen.
1: Nézzék vissza a felvételeket, és rögtön kiderül, hogy abban az időpontban ki volt az, aki azzal a színű, olyan típusú autóval. Hát erre nagyjából így mondták, hogy kedvesen megmosolyogták, hogy hát
2: nem lesz belőle semmi.
1: Úgy tűnik, hogy nem lesz ebből az egészből semmi, de ez elgondolkodtatott, hogy vajon ilyenkor mit tehetünk. És akkor még mondja kétségbeesésében, hogy semmi baj, mert ugye van a Mabisznak egy olyan közös nagy biztosítási alapja, amit akkor használnak, hogyha mondjuk a károkozó az nem tud valamiért fizetni. Kiderül például, hogy nem volt neki biztosítása. De mondták ott is, hogy erre az esetre ez nem érvényes. Úgyhogy itt van velünk a vonalban Németh Péter, a CLB független biztosítási Alkusz Kft. Kommunikációs és értékesítési vezetője. Szevasz,
2: jó reggelt!
4: Jó reggelt! Sziasztok!
2: Ez már Péter akkor ilyen veszett fejszennyele, vagy még lehet valamit tenni az ilyen ügyekben?
4: Hát, hogy egy kicsit gomboljuk onnan vissza, hogyha megengedtek, hogy egyáltalán ez a segítségnyújtás, elmulasztása, illetve cserben hagyás, ez mit akar? Tehát ez alapvetően bűncselekmény.
2: Igen.
4: Nem is csak szabálysértés, nem is okszertés, ez igazi bűncselekmény. Ez bűncselekménynek számít, nyilván az okozott kár, vagy az elkövetett dolog, tehát ugye ez ember életbe is keletkezhet, akár ilyenkor kár esemény, így fogalmazok, ezért nem csak anyagi jellegű lehet, tehát ez egy akár egy nagyon-nagyon súlyos bűncselekmény is lehet. Egyébként személyes példám is van, nekem egyszer 10-valány évvel ezelőtt még Moszkva téren a dugóba nekem jött egy hölgy, így neki koccant a kocsira, aki néztem át rá, ő nézett vissza, és ment tovább arazott a dugó mellett. Megkérdeztem, hogy nem csak valamit, mert mégiscsak volt itt egy ilyen kockás, ki se nézett, ő ment tovább. És akkor a dugó volt, kérdezett, kiszálltam az autóból, oda sétáltam hozzá, ő arazott a dugóba, én arazottam mellette. A párom ezt az egészet telefonnal fölvette, hogy kérlelem őt, hogy álljunk már meg. Tehát így ma a cserbehagyás körül 1 km/h sebességgel történt. Aztán ezt így leírtam a rendőrségnek, feljelentettem őt.

0: és meg is büntették egyébként, nem is kicsit ilyen pénzbírságot kapott. Tehát ezt csak amiatt mondom példaként, hogy a nagyon picinek tűnő cserbenhagyás is bűncselekménynek számít. Főleg, hogyha oda megyek, megnézem, látom is a kárt, és utána mégis azt mondom, hogy hát én ez nem tek semmit, abszolút tudatos cserbenhagyásnak számít. Úgyhogy ez még nem is a biztosítás, hanem sokkal szigorúbb jogi része, ez bűncselekmény. Na most mire való ez a kártalanítási számla, amit a MABIS, ugye a Magyar Biztosítók Szövetsége tart fenn, ez ugye a biztosító társaságok, hogy mondjam, dobják össze, nyilván megvan ennek egy metodikája, de akkor is az ő biztosító társaságok pénzéből kerül összedobás ez a kártalanítási számla, arra való, hogyha valahol valakinek beazonosíthatóan kárt okoz valaki, egy másik autós, és ez a beazonosítható autós nem rendelkezik biztosításra, tehát vagy külföldi állampolgár, és nem lehet megoldani, vagy magyar állampolgár, de biztosítás nélküli, akkor a biztosítást egyébként rendesen fizető autósoknak a kárát ebből téríti a Magyar Biztosítók Szövetsége. Aha. Itt jön ez a kis vékony jég, amint mászkált a történet, amit mondtál, mert ugye lehet is azonosítani, meg nem is. Amúgy tök jól elfogadhatóak, nagyon sokszor kapok én is ilyen kérdés, hogy jó, ezt ha vettem egy ilyen, nem tudom, csimcsungingiak biztonsági kamerát az autóba, elfog egy ilyen biztosító, vagy a ház kamerát, elfogad mindent, tehát nincsenek ilyen típusok, ha az autódban van, egyébként Oroszországban, meg rengeteg környező országban nagyon eltérő, már nem is látni autót ilyen biztonsági kamera nélkül, gondolom, hogy a vezetési kultúrában adott több a szituáció, de olyan ezek a kamerákat elfogadja a rendőrség is, meg a biztosító is, meg elfogadja az üzlet kameráját, a szomszéd kameráját.
1: De bocsáss meg, kell, hogy látszódjon a rendszám? Tehát kell, hogy beazonosítható legyen az autó?
2: Ez kéne, nem?
0: Az a baj, hogy ez a határeset, ahol egyébként meg kell küzdeni véleményem szerint a MABISZ-szal, mert ugye valóban nem azonosítható be az autó, nem látszik a rendszám, ez tény. Ugyanakkor beazonosítható, hogy gépjármű által okozott kár történt, és ugye az is beazonosítható, hogy ott egy személy megállt, maga a személy a kamerán lehet, hogy látszik, és az mondjuk beazonosítható, akár mondjuk ez alatt körözést is, tehát fejet is lehetne kiadni, vagy fejet is lehetne tenni a rendőrségen, és akkor nem tudom, hát ha körözést adnak ki ellene, és akkor meg lenne a károkozó. A MABISZ-nak azért van szüksége a károkozóra, hogy utána ezt megpróbálhassa behajtani azon, aki okozta a kárt. Tehát ettől nem szenved kárt az az autós, akivel ez történt, de a MABISZ-nak meg kell próbálni behajtani. Ez itt tényleg egy ilyen épp csak összeérő kis metszet, hogy meg is van a károkozó, viszont nem is lehet pontosan beazonosítani.
1: Képzeld el, csak itt van egy csavar a dologban, hogy ugyanaz az autó, amely kárt okozott, kiderült, hogy rendszeresen ott parkol a környéken, és amikor a cimborám ezzel szembesült, akkor fölhívta a rendőrséget, hogy hoppá, itt van az az autó, amelyiken látszik is a sérüléseiből adódóan, hát nyilván most ezt is bizonyíts be, vagy ha tudod, de hogy látszik, hogy ez volt az, rendőrök nagyon kedvesen nevettek rajta, hogy ezért most nem fognak oda kivonulni, tehát hogy azért ez nem így működik.
2: Nem.
0: Pedig egyébként nem. Így működne, ez nem tudom, mi a rendőr kollégák, mert például egy bizonyítási eljárásban nagyon sokszor rendeli el, vagy a rendőrség, vagy a biztosító kéri meg, hogy az eredeti helyszínre menjenek vissza a károsult autók, és egy ilyen összeállítási és hívják, összeállítják őket, és ha abban a magasságban, azon a helyen ugye egyértelműen látszik a késérülés, akkor ez bizonyíték értékű. Tehát én bemennék, a fotót megcsinálnám, nyilván meg is csinálta, gondolom, az ismerősöd a károkozó autóról.
2: És bevinném.
0: Bemennék és feljelenteném azt a károkozót, és jobban járna, ha most így hallgatja az adást, jobban járna, hogyha mégis inkább oda menne és megegyeznének, mert bűncselekményt fognak ráhúzni. Aha. Adott esetben, ha tényleg bizonyíthatóvá válik, hogy ő konkrétan cserben hagyta azt az autós, miközben egyébként én nem is értem az ilyen kultúrálatlan eseteket, mert most a kötelező biztosítást fizetjük, hagyunk egy névjegykártyát, elnézést kérek, nem tudta megvárni.
2: Itt a
0: telefonszámom, fussunk össze délután, megírjuk a kárbejelentőt, és azért fizetem a kötelezőt, hogy helyettem fizessen.
2: De Peti, nem mindenki fizeti a kötelezőt, tudod, szerintem itt a bibi.
0: Hát, hogy ez már egy ritka dolog azért, tehát ma már azért Magyarországon a legtöbb ember fizeti a kötelező biztosítást.
2: Ez mondjuk nagyon jó kicsi. Hír, ez jó hát, hír.
0: Igen, ez jó hír az autósoknak, meg ugye nagyon-nagyon drága. Tehát most, ha valaki nem fizet kötelező biztosításnak, körülbelül napi 1000 forint a büntetése, plusz az éves kötelezőt ki kell fizetni, plusz, ha kárt okoz, akkor az egész okozott kárt ki kell fizetni, tehát nagyon-nagyon nem éri meg nem befizetni azokat a sárga csekkeket. Úgyhogy kicsi az esélye szerintem annak, hogy egy autó autósnak éppen nincs kötelező biztosítása, persze lehet, van ilyen, de ha ennek az autósnak mégis van, akkor meg ha nincs, hát akkor is menjen oda, de hogyha van, akkor szerintem mindenképpen tegye meg, hogy mégis felvesz a kontaktot, mert ez alapján simán fel lehet.
1: Jó, és akkor végsőség esetén feljelentés maradt, tehát mondjuk én egyszer nekem a parkolóházban, az Erzsébet téri mélygarázsban húzták meg az autót, de ott nagyon korrekt volt a másik fél, mert hagyott nekem egy cédulát a szélvédőn, elérhetőséggel és abszolút kultúrát le tudtuk rendezni, igen. De pont azon gondolkodtam, hogy ha ezt nem tette volna meg, akkor nyilván a parkolóháznak is van egy kamerarendszere, akkor ott előbb-utóbb ki lehetett volna kérni, igen. És nyilván azzal elmehetek feljelentést tenni. Tehát, hogy nem...
0: európai módszer.
1: Oké, tehát nem kell annyiba hagynunk, ha úgy találjuk az autónkat, hogy sérült és nem hagyott senki semmit, akkor kezdjünk saját nyomozásba először, első körben, ott a környéken, hát ha valaki látott, hallott valamit, vagy van róla felvétel, és azzal akkor irány a rendőrség.
0: Hát, ha már ebből tényleg sok történik, legtöbb utcában azért nincs kamera, nincs kis bolt előtte, nincs fedélzeti kamera. Tehát
1: hát a sarkon van, tehát ott előtte nincs, de mondjuk, hogyha...
0: ott van, akkor meg kell próbálni.
2: Köszönjük!
1: Igen. Köszönjük szépen!
0: Én is köszönjük, hogy hívtatok.
1: Szevasz! Német Péter biztosítási szakértőt hallottuk.
2: Neked volt ilyen eseted, Viktor? Tehát amikor mondjuk meghúzták a kocsidat, neked mentek, és aztán elhajtottak?
3: Lekapogom.
2: Még nem.
3: Voltak hasonló szituációk. Volt egy hát most már vicces
2: most,
3: szituáció.
2: Utólag tudsz rajta nevedni, igen.
3: A belvárosban laktam, albérletben, egy nagyon kicsi utcába, ez a Király utca és a Paulai Erde között.
1: Már megint a Király utca.
2: Igen, van.
1: Van valami sajátos kötődésed ez az utcához, úgy látom.
3: És egy, hogy mondjam, ez egy érdekes szituáció volt. Volt régen egy rajongóm, aki már nagyon-nagyon rajongó volt.
2: Értem, őrült kicsit.
3: Igen, ezt nem akartam ezt mondani.
2: Nem, én mondom,
3: igen,
2: vállalom, okay. Igen. Van ilyen, előfordul.
3: És olyan volt, hogy hajnalban egyszer csak nem tudom, hogy tudta meg, hogy hol lakom. Szóval ez már ilyen fura volt. És nem csak az, hogy tudta, hogy hol lakom, Boris. Hanem be is jutott az épületbe, és tudta, hogy melyik emeleten lakom, és melyik ajtó. És akkor bekapogott hajnali 3-kor.
2: Jézusom.
3: Ez a rajongó, és és nem tudta, hogy ez nem normális, tudod? És akkor hozott ilyen képeket, hogy akkor Viktor, akkor most látod ilyen ezeket, mint hogyha...
2: Te meg egy kislatyogtál hajnali 3-kor kómásan, hogy mi történik.
1: Viktor ült a sarokba, egy a párnál szorunk, hogy úristen,
3: úgy viselkedett, mint hogyha koncert után az a fotózás, meg aláírás. És akkor mondtam neki, nyilván neveket nem használok,
2: persze.
3: De mondtam neki, hogy mondom, figyelj, szerintem el kell menned orvoshoz, vagy nem tudom, hogy ez így most nem nincs helyén való. És annyira bepipult, hogy lement az utcára, és így betörte az ablakaimat.
2: Jézus már, én azt ilyen csak a filmekben van.
3: Nem, ez egyszer történt így a 18 év
2: alatt. És mi lett ennek a vége?
3: Semmit, tudtam, hogy nem egészséges, és ezért nem csináltam ebből nagyobb ügyet, és akkor rá egy-két-három hétre meg be is ment kórházba, meg ilyesmi, szóval az így rendbe jött, így hál' Istennek. Én meg vállaltam ezt a sajnos ilyen rossz helyzetet, nem akartam ráhívni
2: persze,
3: a rendőrséget, meg ilyesmi.
2: Csak azért ez ijesztő, hogy megjelenik nálad, majd utána betöri az üvegeidet.
1: Milyen kíméletes vagy. Igen, tehát azért, amikor már ilyen dologi kár is keletkezik, akkor de csak tartozhatod, hogy ebből lesz nagyobb baj.
2: Igen.
3: De van egy másik dolog, hogy egyébként akartam megkérdezni, hogy ilyenkor mi van, hogy volt, jöttem haza egy fellépésből. M3-as, már majdnem Budapesten, ez a Magyarod környék, ott van egy nagy kanyar a pályán. És ugye mi jövünk hajnali, nem tudom, 2 óra van, és egy előttünk lévő kamionnak a nem tudom honnan, de kiesett az a elég nagy sárga, az a kerék ég.
2: Igen, igen.
1: Igen.
3: És nyilván ő nem vette észre, hogy leesett, mi nem vettük észre, hogy leesett, és úgy, ahogy van, rámentük, és az egész, nem tudom, az a kocsiknak az aljának az a védő, nem tudom,
2: az mi, teljesen
3: lejött az autóról. Tehát ilyenkor mi van? Mert ugye megállni nem állt meg a kamion, mert nem tudta, hogy mi van. Mi meg átvettük.
1: Hívjuk vissza.
2: Peti, itt vagy még?
3: Jó, ilyenkor ki a hibás, ki a felelős?
2: Nincs. Már a vonalunk a számol, azt hittem, hogy Peti ezt még végighallott.
3: Már megjavítottam.
2: Figyelj, már is mindjárt társázzuk neked, megkérdezheted.
1: Igen, mert ez is egy
2: jó kérdés.
1: Olyasfajta, hát nem cserbenhagyás, mert a másik hát, nem tudja.
2: Igen. Igen. Tehát a kamionos nem tudta, hogy ez történt.
3: De úgy gyakorlatilag az ő hibája, mert ugye nem volt rögzítve hát rendesen.
1: Megint kérdés, hogy hogy lehet őt előkeríteni, hiszen te félre kell, hogy húzodjál.
3: Kinek hiányzik egy kerékék?
1: Figyelj, én nem tudtam volna, te tudtad, hogy ezt kerékéknek hívják?
2: Nem,
1: az a hivatalos. Figyelj már, az Amerikából jött csávó, mondja meg nekünk, aki itt reggel még aggódott, hogy ne beszélj jól magyarul, vagy hát, kerék, de ez a hivatalos neve?
2: Kerékék,
1: nem
2: tudom, az a neve, az igen, az a neve. Jól mondja, kerékék. Igen.
1: Tényleg kerékéknek hívják. Én ezt nem tudtam. Tanultam valamit magyarul Király Viktortól.
3: Ez egy nagyon jó nap nekem, mert ugye úgy kezdtük a beszélgetés, hogy
2: elmúlt az akcentus,
3: és most már olyan szavakat tudok,
1: amiket születtünk.
2: Neked jó, de látod, a hallgatóink hiányolják az akcentusod, úgyhogy ebben vissza kell jönnünk.
3: I'm so sorry.
1: Could you help us, please? This name.
3: What is Ella?
2: Ella
3: Langley.
2: Ella Langley.
1: Hát én is így mondtam volna. Azt, hogy valami True Wireless benne. Jó, hát akkor Ella Langley-vel folytatjuk közben. Be Her, ez az ő újdonsága, 8-26-kor, 27-kor itt a slágeren.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jogával. Úgy unom.
1: Most Csillával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Csilla gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30-kor a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rákladóba vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznék.
0: De Csilla gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.fanon.hu.
3: Az AI tud verset írni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek Ford.hu.
4: Miért szenvedsz, Laci? Megint nem akar kinyílni?
5: Igen, elegem van, Anna. Új ajtókat kell vennünk.
4: Remek, épp most láttam a Mercury Market szórólapjában egy szép és kedvező áru Murcia 3 ajtót.
5: Mutasd! Hú, tényleg szép! Ho-ho-ho, és ez az ár? Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu. Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
6: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával. Akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról! Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
7: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Major út. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
8: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe, több mint pizza!
9: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Újra fel kell szabadítani Magyarországot Orbán Viktor szerint. Több közteret is visszakap a fővárosi önkormányzat. Teltházas volt a sportág történetének első atlétikai világdöntője Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Orbán Viktor szerint Magyarország visszagyarmatosítása zajlik, és ez ellen harcolni kell. A Fidesz elnöke erről a Hír TV műsorában beszélt, miután a köcsei találkozón elhangzott zárt körülbeszédéről kérdezték. Azt mondta, 2010 előtt a stratégiai gazdasági ágazatok mintegy 80%-a külföldi, elsősorban német kézben volt. Szerinte a 2010 és 2026 közötti időszakban a jobboldali nemzeti kormány ismét szuverén és független országgá tette Magyarországot. Orbán Viktor úgy fogalmazott, most 5 hónap alatt elindult a visszagyarmatosítás korszaka. A Fidesz elnöke szerint a jobboldali nemzeti politika feladata a gyarmatosítás elleni küzdelem. A fővárosi önkormányzat kezelésébe kerülnek vissza az 5. kerület legfontosabb közterei, valamint a 22. kerületi hárosút menti dunaparti ingatlanok. A döntésről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be. A belváros kiemelt terei korábban kerültek ki a főváros kezeléséből, és az 5. kerülethez kerültek. Vitézi Dávid szerint most korrekció történik, és visszaállítják a fővárosi hatásköröket. A politikus emlékeztetett, Tarlós István korábbi főpolgármester annak idején ellenezte volna, ha a kormány egyeztetés nélkül vonál fővárosi hatásköröket. Hasonló változás lesz a 22. kerületben, ahol a hárosút 1-3 szám alatti egykori laktanyát és a hozzá kapcsolódó dunaparti területeket 2022 előtt vették el a fővárostól és adták át a kerületnek. Teltházas volt a sportág történetének első atlétikai világdöntője Budapesten. A háromnapos versenyre több mint 60 ezer jegy kelt el. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a szurkolók 60%-a magyar volt, 40%-uk pedig külföldről, összesen 93 országból érkezett. A világversenyre a nemzetközi sportdiplomácia és a világsajtó képviselői is Budapestre jöttek. Az Egyesült Államoktól Kínán át, Kenyáig és Jamaikáig érkeztek tudósítók. A három nap alatt 28 döntőt láthattak a nézők. Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke szerint az esemény jelentős változást hozott az atlétikában, és további versenyeket is szívesen hozna Budapestre. Verekedés volt a budai várban. Két férfit garázdaság gyanújával hallgattak ki, közölte a BRFK. A közlés szerint három férfi összeverekedett az első kerületi Szent György térnél szombaton este. A rendőrség mindhárom férfit a helyszínen elfogta, majd a mentők könnyű sérülésekkel vitték őket kórházba. Ellátásukat követően mindhármukat kihallgatták, kettőt garázdaság gyanúja miatt gyanúsítottként. A harmadik férfi elszámoltatása folyamatban van.
11: Bori, köszönjük szépen, ma picit borongós lesz az égbolt felettünk, csapadékra majd csak éjszaka számíthatunk, egyébként 18 fokos most a reggel, délutára pedig 21 fokot ígérhetek, holnap már ennél melegebb lesz, és több napsütés is várható, aztán nagyobb mennyiségű csapadék majd csütörtökön és pénteken érkezik végre.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
12: Az M1-es autópályán Budapest felé Herceghalom és Biatorbágy, vagyis a 30-as és 20-as kilométerek között továbbra is jelentős torlódás tapasztalható. Sőt, most már az M0-as keleti szektorában is, igazából mindkét oldalon. Az M1-es felé Pécer és Gyál között, míg az ellenkező irányban az M5-ös autópálya és az M4-es autóút között lassult le jelentősebben a haladás. De a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendre vonzás körzetében, az 51-esen és az 510-esen pedig Dunaharaszti térségében szintén erős a forgalom. Budapesten a Hűvösvölgyi úton a Budenc útnál baleset történt, számítsanak sávzárásra, és ugyancsak baleset miatt kellett lezárni a 15. kerületben a Sződliget utcát a Morzsa utcánál. A 96-os, 124-es, 225-ös, 296-os és 296-os A autóbusz terelve közlekedik, kihagyva a Gézafejedelem tér, a Sződliget utca és a főút megállókat. Közben pedig a Soroksári úton is helyszínelnek a Petőfi híd felé a Rákóczi híd után, a külső sávban, valamint a Tököli úton a Rákóczi út felé, a Barostérnél a külső sávban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: 3:43, jó reggelt, Viktor, először is beszéltünk még utána Petivel, a biztosítási szakértőnkkel, és amit felvázoltál, sztori, hogy az autópályán ment előttetek egy kamion, ami elhagyta a
1: kerékékét,
0: amit ma köszönjük szépen, Petra, hogy megtanultuk tőled ezt.
2: Kulissza titok, hogy Viktor beszélt a feleségével, Anitával, aki nem hitte el, hogy tudja ezt a szót. Mi? Honnan ismered azt, hogy kerékék? Mennyire cuki volt, hogy nem hitte el, hogy te tanítottad. Pedig Anita esküszöm, így volt. Mi az Olival, ezt nem ismertük.
0: Kire Viktortól megtanulunk magyarul. Ja.
2: Igen.
1: Néha van ilyen is.
0: Szóval, hogy azt mondta, ez ugyanúgy a cserbenhagyás egyik esete, mint amikről beszéltünk korábban, tehát, hogy ilyenkor annak a tehergépjár műnek a kötelező biztosításának terhére kell, hogy megtérítsék a károdat. Csak ugye itt megint adódik a kérdés, mert mondta Petra, hogy hát ugye a rendszámod, de hát nem jegyzed meg, mert aki megy előtted kamionon, nem jegyzed meg a rendszámát, hiszen első olvasod, amikor baj történik, akkor meg hirtelen arra figyelsz, hogy úristen, egyenesben tartsd az autót, hogy megálljál, stb. És mire észbe kapsz, addigra már rég árkombokat túl van.
1: És én ráadásul aludtam, szóval.
2: Ja, mert sofőr vitt.
1: Tudod, ez az önvezető autó. Nem,
2: mondjuk, az is lehet neked önvezető. Használni.
0: Ilyenkor megint azt mondod, hogy marad a nyomozás, tehát nyilván akkor az autópálya üzemeltetőihez fordulhatsz, mert nyilván ott lehet, azért x kilométerenként vannak kamerák, és akkor azt mondod, de hát ott is nehéz, mert honnan tudod, hogy melyik teherautó volt.
1: Mindegy, ez is már múlté, szóval.
0: És itt vagy, túlélted, tudod, ilyenkor tedd össze a két kezed, hogy legalább...
2: Van nektek egyébként olyan parátok, amitől féltek így sofőrként? Na, miért nevetsz?
0: Én a biciklisektől készül. Amikor mármint, hogy biciklit szállítanak előttem egy személyautó tetején, vagy a vonóhorgon, én ott mindig tisztes távolságot tartok, és komolyan mondom, hogy bennem van a félsz, hogy,
2: hogy
0: félrerántsam a kormányt. Tehát készen állok félrerántani a kormányt, hogyha valamelyik bicikli leesik.
2: Viktor?
1: Nekem több van, de nem vagyok egy kimondottan félős vezető. Sőt, én inkább azt mondom, hogy lehet ilyet mondani, hogy büszke vagyok magam, szerintem tök jól vezetek, lekopogom. De a lényeg az, hogy van egy nagyon nagy parám, és ez tök érdekes, hogy egyszer fiatalabb koromban láttam a Végső Állomás című filmet, és azon van egy jelenet, hogy az autópályának ilyen faröngöket szállít egy kamion, és ott leesik a farang, és átmegy az autó, meg nem tudom.
2: Én megértem, hogy
1: ettől bármikor félsz. Látok egy ilyen faröngös autót, kamiont, én rögtön a Végső Állomásra gondolok.
2: Követési távolságot
1: tartasz azon a 4 métert. Szóval, meg a gázpalackos autó, ugyanez. Illetve nagyon-nagyon értem az előzéseknek a lényegét, meg ugye, amikor olyan úton megyünk, ilyen autóút, meg nem tudom, de én nem tudom, én betiltanám.
2: Hogy miért kell ilyen vad módon.
1: Az előzéseket.
2: Igen, a vad előzést.
1: Mindenki tartson egy sebességet, menjen, nyilván tudom, hogy kellnek, de olyan vadul
2: és
1: előzgetnek.
2: És sokan nagyon, igen.
1: Mint hogyha nem az életüket múlott.
2: Hát itt van velünk József, ha már a nyomozást említetted, jó reggelt.
0: Szavasz.
3: Jó reggelt, sziasztok.
2: Nektek volt egy érdekes esetetek, és közben nyomoztatok is, na mesélj.
3: Ez az úgy történt, hogy a parkoló egy bevásárló központban leparkoltunk, és az illető nem szabályosan parkolt, és nem bírt beülni az ő saját kocsijába. Ezért bűnös lett, és összekarcolt a mi autónkat, körbe karcolta.
2: Bájos ember.
0: Kedves. Aha, ez a megoldás. És a belefélkát
3: belerajzolt, és akkor utána sikerült a kamera alapján, meg benzinkúton kamerák alapján elkapni, beazonosítani, csak egy 2-3 év után sikerült büntetőeljárásban, hogy ő kifizette.
0: 2-3
2: év? 2-3 év volt,
0: hogy igen. Hát
3: körülbelül addig húzódott az ügy, igen.
0: És gyakorlatban ez hogy zajlott, hogy a bevásárlóközpont mit én kamera felvételét, azt te kérted ki, és vitted be a rendőrségre, vagy ők ezt egymás között lerendezték?
3: Nem, a sorgalom kihívta a rendőröket, és akkor így úgy kikértek a kamera felvételt, és úgy.
2: De figyelj, miért 2-3 év ez? Mi történik? Ti megtettétek a feljelentést, és akkorra lett ügy belőle?
3: Hát igen, mert ide-oda dobálják, és akkor nyomozzák. Konom több rendőrségre ment az ügy, és akkor úgy utána visszakerült Pestre, és akkor úgy lett megegyezés.
2: És mit mondott utána az illető, miután több 100 000 forintot ki kellett fizetnie, hogy elnézést?
3: Hát, hogy sajnálja, hogy nem, neki rossz napja volt.
2: Van autókat karcolsz, végül is persze.
3: Hát, igen, most egy odáll az ember egy 20 milliós autóval, de egy kicsit fájna mondjuk.
2: Hát hogyne?
3: Hát egy szalon autóval megveszed, és akkor kiállsz fel a parkolóba, bemész vásárolni, kijössz, és akkor kapsz egy agybérzést.
2: Igen.
0: Hát jó.
2: Köszi,
0: hát
2: Józsi, igen. Örülünk, hogy megoldódott.
3: Én köszönöm, minden jó.
2: Ez legalább szerencsés.
0: Folyamatosan odajuk adunk ki, hogy nem szabad annyiba hagyni.
2: Hát igen.
0: Szóval, hogy nehéz, akár évekbe telhet, amíg megoldódik, de azért, amikor itt komolyabb károról van, szóval pedig azért egy autónál, hogyha összekaristolják, összetörik, az sok 100 000 forintokról beszéljük, ne hagyjuk, tessék utána menni. És hogy azért előbb-utóbb van, úgy tűnik, ha a jelek szerint legalábbis megoldás.
1: Akkor én megkeresem azt az embert, aki rám nyitotta az ajtót, mert van egy kis
2: az autódon valami kis...
1: Valószínűleg egy rám nyitották az ajtót.
2: Fiam, az rendszeres.
0: Figyelj, valamelyik reggel is idefele jövet. Reggel 4:46-kor megálltam a Fogarasi úton a hipermarket parkolójában. Távol mindentől. Richtig mellém állt valaki. Tök üres volt az egész parkoló, de ő mellé áll.
2: Miért?
0: Egyszer vagy egy pszichológussal értekezzünk meg. Miért van az, hogy tök üres a parkoló, de pont csontra melléd áll? Ez a sláger reggel, ha valakinek van ötlet, egyébként nyugodtan írja meg. 9 óra lesz már, 9 perc múlva, amikor is...
2: Dal premier jön majd. 9
0: majd?
2: Hát igen.
0: Majd.
1: De ez én dalomnak a
0: premier? Persze, te énekelsz, mindjárt hozzuk a mikrofont.
2: Az én dalom premier, hát kinek a premier?
1: Nem tudom, hogy most műsorvezető vagyok, vagy...
2: Osztrágény összekavarodott.
1: Kész, összekavarodott.
0: Gondolod, lemondunk róla, és jelzünk helyett a
2: más. Műsorvezető is vagy, meg dal premier is lesz 9
0: után. Üzemmódot váltunk mindjárt. De most a Spice Girls-i a terep.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
2: Én láttam.
3: Ne, kérlek.
2: Zseniális.
3: Anna, az a fotó.
1: Ugyanaz a család.
4: Ugyanazok a történetek.
1: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
4: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
1: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
4: Két hetente, kedden este 9-től.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
5: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
6: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
8: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Minimárka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Minimárka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja.
11: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM.
11: Köszönjük!
1: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
12: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
1: Cilla Tour. Kicsit másképp.
12: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodjál.
1: Na jó, nagyon másképp.
12: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
1: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Veszprémben indította el őszi országjárását Magyar Péter. Változtatási tilalom elrendelését javasolja Porga Gyula az Aranyos Völgyben. Mozgalmas ősz vár a Lackó Dezső Múzeumra. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Veszprémben indította el őszi országjárását Magyar Péter, aki a rendezvényen az elmúlt hónapok kritikáira és a kormányzás előtt álló feladatokra is reagált. A Tiszapárt miniszterelnöke a Facebook kormányzás bírálatára azt mondta, szerinte fontos a közvetlen tájékoztatás, de nem kell minden videóját megnézni. A legnagyobb figyelem az elszámoltatás kérdését kísérte, ezzel kapcsolatban türelmet kért és hangsúlyozta, jogállamot csak jogállami módszerekkel lehet helyreállítani. Szerinte az Út a börtönbe program már zajlik, a hatósági munka pedig az új legfőbb ügyész szeptember végi hivatalba lépése után gyorsulhat fel. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével 1300 milliárd forintnyi vagyon került vissza az államhoz. A rendezvényen szóba került a Tisza-szigetek jövője is. A megyei koordinátori és országos elnöki tisztségekre mintegy 1000-en jelentkeztek. Magyar Péter végül türelmet és bizalmat kért a választóktól, mondván a párt 240 oldalas programjának megvalósítása időt vesz igénybe, de céljuk egy működő és mindenki számára élhető Magyarország felépítése. Változtatási tilalom elrendelését javasolja Porga Gyula polgármester, így várhatóan nem épülnek lakóházak a veszprémi Aranyos Völgyben. A polgármester szerint az idei rendkívül forró és csapadékszegény nyár is azt mutatta, hogy a városnak a jövőben még nagyobb figyelmet kell fordítani a zöld területek megőrzésére és fenntarthatóságára. Az Aranyos Völgy beépítését két beruházó tervezte, társasházak és családi házak épültek volna a területen. A fejlesztést korábban a város képviselőtestülete támogatta. Az elmúlt hónapokban azonban a környéken élők több fórumon is tiltakoztak, elsősorban a terület zöld jellegét és a vízbázist féltve. Porga Gyula júniusban azt ígérte, hogy a nyári szünet után ismét foglalkoznak az üggyel, most pedig jelezte, a közgyűlés elé terjeszti a változtatási tilalom bevezetését. Egyre népszerűbb a V-Bike Veszprémben. Három év alatt a veszprémi mindennapok részévé vált a V-Bike közösségi kerékpárrendszer, amely jelenleg 19 állomással és 146 elektromos rásegítésű biciklivel működik. Idén júliusban több mint 6000 szerbéreltek kerékpárt, a nyári időszakban pedig a napi bérlések száma átlagosan meghaladta a 100-at, a legforgalmasabb napokon pedig a 200-at is. A legnépszerűbb útvonal a vasútállomás és a belváros között van, de sokan használják a bicikliket munkába vagy iskolába járáshoz, illetve a Gyárkert és az Utcazene Fesztivál idején is. A Pannon Egyetem kutatása szerint Veszprém területének több mint 75%-áról 10 perces sétával elérhető valamelyik állomás. Sűrű programkínálattal készül az őszre a Veszprémi Lackó Dezső Múzeum, amely idén is csatlakozik a Múzeumok őszi fesztiváljához. A következő hónapokban kiállítások, tárlatvezetések, családi és sportos programok, könyvbemutatók, konferenciák és adventi rendezvények is várják a látogatókat. Szeptember 19-én és 20-án a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódva ingyenes épületsétákat és tárlatvezetéseket tartanak. Folytatódik a múzeum sportos programsorozata is, többek között a hátsó füves bringa túrával és a sportos délutánnal. Szeptember végén indul a Múzeumi Szabad Egyetem, amelynek előadásain többek között Szegedi Róza hagyatékáról, valamint a kuláküldözésről és az erőszakos kollektivizmusról is szó lesz. Az 1956-os forradalom évfordulóján újonnan a gyűjteménybe került tárgyegyüttest mutatják be. Emellett több könyvbemutató és konferencia is szerepel a programban.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
2: Az M0-ás keleti szektorában a 11-es főúti végcsomópont felé haladva az M5-ösnél egy kis teherautó és egy személyautó ütközött össze a 32-es kilométernél. A legbelső sávot tartják zárva, legyenek óvatosak, lassítsanak idejében. A Hüvösvölgyi úton is baleset nehezíti a közlekedést a Budenc útnál, itt is számítsanak sávzárásra. Ugyancsak baleset miatt lezárták a Szűdliget utcát a Morzsa utcánál a 15. kerületben. A 96-os 124-es 225-ös 296-os és 296-os A járatok terelve közlekednek, kihagyva a Gézafejedelem tér, a Szűdliget utca és a főút megállókat. A Soroksári úton is helyszínelnek, a Petőfi híd felé a Rákóczi híd után a külső sávban, és a Tököli úton is a Rákóczi út irányában, a Barostérnél a külső sávban. A Petőfi Sándor utca mától zárva a Kossuth-Lajos utca után elektromos közműjavítás miatt a 15-ös busz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé, a Kálvin téren a 223-as és 9-es autóbuszok megállójában áll meg.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: És hát 9 óra múlt 7 perccel, amikor is Király Viktor az apa, Király Viktor az énekes, következik Király Viktor a műsorvezető után. Ne, de közben ez is maradjon még. A műsorvezető is számítunk rád. Itt Pornál Petra,
4: Somogyi Zoltán,
5: és Király Viktor.
2: És?
5: Várjál, hogy?
2: Duke de Mont.
5: Hát ez francia néved most.
2: Ja, bocs.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:10 lesz, 2 perc múlva, és nekem eszembe jutott egy dal, ami mindig ott motoszkál a fejemben, amiből itt mindig poén szoktunk csinálni Petrával, hogyha fölhelyeznéd a fejhallgatót egy pillanatra a buksidra, mutatom, mire gondolok.
2: My name is Victor.
1: Ugye a tűzvarázsló,
3: igen.
1: A tűzvarázsunk a Dr. Béres megcsinált, és az elején én soha nem értettem, ki beszél, mit mond, és ez a my name is...
2: My name is Victor, you could take a picture.
1: My name is Victor. Pedig van reggel megbeszéltük, hogy ez a Victor, ez nem ez jó, Victor. Men volt
3: de
1: Amerikában.
3: De nem tetszett, ahogy mondja, vagy furcsa
1: nem
3: volt.
1: Nem értettem.
3: Én nem értettem.
1: Hát figyelj,
2: My name is Victor, you can take a...
3: Én értem.
1: Olyan, mintha victim lenne, mint áldozat lenne, vagy nem tudom.
2: Egyébként ez egy tök véletlen, hogy ez így megragadt ez a kis mondóka, mert ez tényleg tök véletlenül jött évekkel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt, amikor így először elkezdtem zenélgetni stúdióba, akkor azt hittem, hogy rapper vagyok.
3: És rájöttem, hogy nem.
2: És rájöttem, hogy nem, de én majdnem minden egyes rap szövegemet így kezdtem.
3: És ez volt
2: védjegyed. Igen, ez volt
3: mint
2: a védjegyed.
3: Mint a Dr. Béresnek a ha-ha.
2: Ja, az okay, ha-ha, okay. Dr. Béres.
3: Igen.
2: És amikor a Majkával összejöttünk és énekeltük a füttyöst,
3: akkor poénként,
2: poénként én ott hagytam a végén. Igen. A felvétel. Már nem is végtéljük, és akkor hallatszik, hogy röjög a Peti, és akkor ezt benne hagytuk.
3: Aha.
2: És ez annyira mondhatni jól sikerült, hogy benne hagytuk, vagy nem tudom, hogy rosszul, de mindegy, szerintem jól, hogy most már, ha elmegyek koncertekre, többen mondják azt, hogy my name is Victor, you can take a picture, mint hogy Király Viktor.
3: Igen.
2: Aha. Szóval ez annyira így rám ragadt, hogy ezért szoktam berakni.
1: És akkor júniusban elérkeztünk oda, hogy készült egy album, my name is Victor címe.
2: Ez az egyik, hogy ezt vissza akartam így hozni, ezt a my name is Victor-t, illetve szerintem egy jó kis jelent van, hogy ez vagyok én. Nincs mese, nincs szépítés, my name is Victor, ez vagyok én, ilyen zenéket írok.
3: Figyelj, Viktor, az ilyen zenéket írok között van egy olyan, ami most gyakorlatilag az egész világot meghódította, a Sorry Not Sorry, ami nagyon sokat gondolkodtam, mert hogy 7 évig nem adtad ki, de miért?
2: Elsősorban a legnagyobb meglepetésemre tényleg nem így készültem, hogy ez ennyire el fog terjedni a világban, sőt, azt kell, hogy mondjam, és ezt próbálom úgy mondani, hogy ne tűnjen ilyen se beképzeltnek, se rossz irányba, hogy ez az első dalom a 18 év alatt, ami előbb kezdett el befutni külföldi rádiókon, mint itthon.
3: Hát azt néztem, hogy Amerikában többen streamelték, mint igen. Magyarországon, de igen. Új-Zélandon, illetve Dél-Afrikában is nagyon népszerű volt. Ez hát gratulálunk.
2: Köszönöm szépen. Hát olyan helyeket érte el, ilyen angol iTunes listán, igen. Top 40, Dánia
3: elképesztő.
2: Top 40,
3: elképesztő.
2: Norvégia top 40, szóval nagyon elképesztő.
1: Azt a norvégokat, igen,
2: olyan helyeken, sőt, most néztem frissen így, a rádió játszások külföldön, például Olaszország, ez nagyon érdekes. Aha. Olaszországban a legtöbbet játsszák a dalomat, most tartanak 3 hét után valami 250 játszásnál, és ilyen 23 rádión keresztül. Szóval valami hihetetlen.
3: Gratulálunk,
2: köszönöm,
3: hozzá.
2: Köszönöm.
1: Mi kell ehhez egyébként? Mert az, hogy minket fölhívsz, hogy van egy új dal, és bemutat neked, de Olaszországban gondolom nem telefonálsz oda Rómában, meg nem tudom, Norvégiában.
2: Ciao,
3: Bella.
1: My name is Victor.
2: Ne, az az igazság, hogy megpróbálok az elejétől, szóval, hogy miért vártam 7 évet. Az igazság, hogy picit, hogy mondjam, nem biztos, hogy minden zenész ilyen, de én ilyen vagyok, hogy én kicsit elkezdek félni, hogy vajon az emberek szeretni fogják ezt az igazi önazonos Király Viktor zenét, vagy inkább bele kéne férköznem ebbe a mai modern mainstreambe, és akkor vannak ilyen kérdőjelek bennem. Uh-huh. Ezért van egy csomó olyan dalom, amit úgy polcra tettem. Uh-huh. Én tettem polcra, ami vagy hiba, vagy nem hiba.
3: És ki mondta, hogy ezt vedd le a polcról?
2: Hát mindenki.
3: Mindenki.
2: A feleségem, a családom.
3: Hogy ez nagyon jó, és higgy benne.
2: Hogy igen, de viszont nem abban a hangszerelésben, amiben eredetileg

0: eredetileg aha. készült. Szóval az, én azzal nem voltam megelégedve, és kellett, hogy áthangszereljem, uh-huh. vagy hatszor, hogy megszeressem, és a Nagy Lajos nagyon sokat segített nekem, a zenésztársam, hogy úgy hangszereltük meg véglegesen, hogy azt mondtam, hogy na jó, akkor ez nekem nagyon tetszik, így mehet.
1: És hova raktad ki, ahonnan aztán a világ összes rádiója átvette?
0: Hát ez érdekes, szintén érdekes, mert ebből fog látszani, hogy mekkora egy boomer vagyok. Még nem vagyok boomer, azt mondom, millennial vagyok, nem? Igen. Ez a 2000-es uh-huh. évek, de én nem hittem, hogy a social mediát tényleg lehet az előnyünkre használni.
1: És tessék.
0: Mert én néztem, ahogy a többiek csinálják, és én kimondottan idegesítőnek találtam, hogy aha. nézek ilyen külföldi zenészeket, és azt láttam, hogy ugyanazt a dal részletet, mondjuk aha. egy refrént, felrakja napi 3-4-szer, csak mindig másik helyszínen, uh-huh. és akkor így futtatja be, és mondom, ezt nem hiszem el, hogy ez kinek tetszik, hogy ugyanazt rakja fel napi 10-szer. Uh-huh. És elkezdtem a dalommal ezt csinálni, és működik.
1: Hát,
0: és működik.
2: Figyeljetek, én találtam egy első helyezést a Sorry Not Sorry-nak.
0: Na!
2: Prágából.
0: Ne!
2: A Funkstar Radio-nál, ez egy internetes rádió, és hogy a Most Played Tracks. Között yeah. ott van az első, igen. Sorry Not Sorry, ki Viktor.
1: Yeah. Egy pesgővel kellett volna köszöntenünk a Viktort. Hát igen.
0: És hát remélhetőleg, hogyha elkezdjük itt játszani, akkor itt fogunk number one-okat elérni.
1: Először hallgassuk meg, mit szólsz hozzá. Oké?
0: Okay? Köszönöm.

0: Király Viktor újdonságával, a Sorry Not Sorry-val, ez a Sláger reggel, 7:15 perccel.
1: Azt mondja, Viktor, soha nincs vége, soha nincs vége, ez a dal, jó, ne is legyen. Tök jó a flója.
0: Tudod, az jutott eszembe, hogy hát most az egész világban látom azt, hogy mindenkinél komoly dilemma az, hogy mit válasszon. Csinálja azt, ami üzletileg kell, amivel el lehet érni a nem tudom minél nagyobb megtekintést, az Instán, meg a Facebookon, meg stb., meg az ugyanígy a mindennapi életben, a munkában azt csinálja, amivel pénzt lehet csinálni, vagy B opció, azt csinálja, amit szeret, ami belülről jön, ami lélekből jön, és én tökre örülök és büszke vagyok rá, hogy te meghoztad azt a döntést, hogy te azt szeretnéd csinálni, amiben hiszel, ami a te lelkednek jól esik, és bízzunk abban, hogy aztán ez ugyanúgy megtalálja a közönségét.
2: Na, hát én is örülök ennek, és egyébként ez tényleg egy állandó vacilálás volt bennem zeneileg, meg így emberileg, hogy bármennyire furcsának hangzik, de az én életemben mindig volt egy ilyen kettős hatás, hogy vajon hova tartozok? Ugye Amerikában születtem, persze, de már közel 30 éve élek Magyarországon. Most amerikai vagy magyar vagyok, vagy magyar vagy amerikai. És tudom, hogy ez egy ilyen pitiánel dolognak tűnik, de nem, a mindennapokban ott van. Ott van ez az érzés, hogy vajon ki vagyok én. És ugye zeneileg is mindig ez volt a téma bennem, hogy énekeljek angolul vagy magyarul, magyarul vagy angolul. És tök érdekesen lehet látni az én karrieremben, ebben a 18 éve voltam meg, aztán 18 éves karrieremben, hogy látszik a statisztikán, a rádiójátszásokon, az eléréseken, hogy amikor merek önmagam lenni, azok jönnek be. Mondok egy példát. Kijöttem a Megasztárból, mindenki azt hajtotta, énekelj magyarul, énekelj magyarul, énekelj magyarul. Megcsináltam egy teljes magyar lemezt, azon volt a forgószél, Halra indulsz. Ismerték a dalok, szerették, de nem volt igazán átütő siker. És aztán vettem egy nagy levegőt, és 2010-ben kihoztam a szólót.
1: Igen.
2: Egész ország.
1: Hát a szóló, az Over, igen, a Fire, igen, tehát igen, ezek olyan kult dalok tőled, igen, hogy az őrület.
2: És aztán megint ugye eltelt egy csomó év, ahol elkezdtem egy kicsit újra magyarul énekelni. Szerették, nem annyira. És most megint vettem egy nagy levegőt, angolul Sorry Not Sorry, az én zenéstílusom, és szeretik. Szóval ennek nagyon örülök, és szeretek ezt a visszajelzést.
1: És tudod, milyen jó, hogy két nyelvű vagy? Mert az Újra szól, az azért egy jó kis áthallásos, ami a koncertednek egyébként, igen, a névadása.
2: Igen, igen, igen, igen. Ezt nagyon várom, ezt a koncertet, főleg egyébként a címe miatt.
1: Igen.
2: Hogy Újra szól.
0: Újra szól a szól.
2: Nagyon érdekes, hogy nemrég adtuk ki az eseményt a Facebook, és már több mint 800-an visszajeleztek, szóval elég nagy az érdeklődés iránta. Ez április 11-én lesz, bocsánat, jól kell magyarul mondani, 2027 április, igen, 11-én, mert angolul fordítva,
1: igen,
2: van.
1: Igen.
2: A Budapest Kongresszusi Központból lesz, ahol mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. Összehozzuk, ott lesz az egész zenekar, valószínűleg lesznek sztárvendégek is.
1: Róluk még nem beszélsz,
2: róluk még
1: gondolom?
2: Nem beszélek, mert még nem raktam össze a listát. De a lényeg az, hogy ahogy a címében is van, hogy próbálok egy olyan műsort összeállítani, hogy nyilván ott lesznek a slágerjeim, de próbálok olyan zenéket is összerakni, mert ez a szózene, ami jól esik.
1: Figyelj, tudod, a Bruno Mars is így csinálja, a régi dalaiból, igen, is játszik, meg persze, az újak közül, amik persze teljesen más stílusúak. Úgyhogy ha neki bejött, akkor szerintem neked
2: én
1: is.
2: Én nagyon tényleg olyan hírt, nem tudom miért, de nagyon várom ezt a koncertet. Uh-huh. Szerintem ez egy jó koncert lesz, és jól fogjuk összehozni, és várok mindenkit sok szeretettel.
0: Jó, azért majd a karácsonyt élvezd ki, mert azt tudjuk, hogy szeretettet, ne az legyen, hogy legyen már április.
1: Persze, imádja a karácsonyt, hát hogy ne.
2: De várj, én már most számolom a napokat, hogy mikor van április.
0: Na jó, viszont most még maradj, mert van más tervünk.
1: Bizony.
0: Ez a Sláger reggel 9:50 lesz, 3 perc múlva.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
5: iRobot akciós napok, új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok, lidár navigációval, kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
6: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában, akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
8: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
9: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
10: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról! Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallotta.
2: Petra, te látod, amit én látok az időjárás tekintetében?
12: Mire gondolsz?
2: Új kifejezést tanulhatunk meg. Ugye nyáron volt a hőkupola.
12: És előtte
2: sose ismertük, hogy hőkupola. Most kérlek szépen okklúziós frontunk.
13: Úristen, gyerekek.
2: Okklúziós front.
12: Jól van, akkor köszönjük.
2: Okklúziós. Két front összezáródását jelent, amikor a hideg front utoléri a meleg frontot. Az az okklúziós front.
12: Rendben.
2: Ez mit eredményez, Petra, az okklúziós front?
12: Figyelj, fogalmam sincs, azt tudom, hogy borongós lesz ma az égbolt felettünk. Holnap számíthatunk majd csak napsütésre, ma nem annyira.
2: Aha.
12: Hát, ha ezt jelenti.
2: Így mondjuk értem. Nézzük a közlekedési információkat. A 15. kerületben a Szödliget utcát lezárták a Morzsa utcánál egy baleset miatt. Ennyit ír a BKK, közben kicsi nyomozásba kezdtem. Kérlek szépen, beszakadt az útpálya egy BKK buszjárat alatt, amin 40-en utaztak, alámosta a víz. Tehát megint az elmúlt sok-sok évnek a karban nem tartása a vízvezeték rendszernél, ugye? Ez megbosszulta magát. Szóval beszakadt a busz alatt. Nem tudom, kihúzták-e onnan. Minden esetre a 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os és 296-os a autóbuszok terelve közlekednek, nem érintve a Géza fejedelem tér, a Szödliget utca és a főút megállókat. A Hűvösvölgyi úton is baleset nehezíti a közlekedést a Budenc útnál, számítsanak itt is sávzárásra, és helyszínelnek a Tököli úton is, a Rákóczi út felé, a Baross térnél, a külső sávban. A városon kívül az M0-ás keleti szektorában is baleset történt, a 11-es főút felé haladva az M5-ös csomópontjánál egy kis teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze. A 32-es kilométernél zárva a legbelső forgalmi sáv, már 3-4 kilométeres nagyjából a torlódás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:10 lesz már, 2 percen belül.
2: Múltkor itt volt nálunk, képzeld Viktor, egy pénzügyi mentor, aki segített abban, hogy mi felnőttként hogyan tudunk spórolni, és aztán ezt hogyan tudjuk visszaforgatni. Viszont akkor említette nekünk, hogy jó volna, hogyha a gyerekek pénzügyi tudatosságáról is beszélgetnénk, és akkor néztünk Zoli, hogy gyerekek pénzügyi tudatossága, hát az meg hogy. És aztán eszünkbe jutott nemrégiben, mert hogy olvastunk egy cikket, hogy bizony a gyerekeket már kiskorban rá kell erre nevelni. Hát neked azért ott van egy kisgyerek. Ti már elkezdtétek terelgetni abba az irányba, hogy hogyan legyen esetleg pénzügyileg tudatos, vagy hogy hogy értse azt, hogy a pénznek mi az értéke?
3: Igen, elkezdtük, és egyébként teljesen egyetértek azzal, hogy szerintem iskolában ezeket kéne tanítani.
2: Aha.
3: Szóval tényleg kéne, még az én iskoláztatásomban se volt ilyen pénzügyi tanácsadások, de ez nagyon fontos. Én felnőtt fejjel is még mindig úgy nézek ezekre a dolgokra, hogy így gondolkoznom kell, aha, hogy vajon melyik a jó út, és milyen jó, ha az ember úgy nő fel, hogyha ezeket tudja. Szóval igen, mi már elkezdtük, de hát ilyen nagyon ilyen
2: gyereknyelven,
3: hogyha nyáron volt egy csomó házi munkát, amit kellett csinálni, és akkor azért kapott 100-100 forintokat.
2: És nagyon örült neki,
3: nagyon
2: ugye?
3: Örült, és ugye ő már tudta a nyár elején, és felfogta. Aha. Azt mondta, hogy de jó, hogy csinálunk nyári munkát, mert én tudom, hogy ezt a bizonyos játékot akarom venni, mire összegyűjtöttük a pénzt, és akkor összegyűjtöttük, ezt jó, nyilván hozzáraktunk, de
2: persze,
3: ezt ő nem tudja. És akkor a nyár végén tök büszkén jött haza, hogy ő megvette azt a játékot, amit ő június elején elhatározott, hogy nyár végén fog venni. És szerintem ez egy jó dolog. Nyilván ez át tud billenni, hogy akkor már csak akkor fog felállni segíteni, hogyha kap pénzt. Ezért ezt a kommunikációt ezt kell többször elmondani neki, hogy nem csak azért segítünk, hogy pénzt kapjunk, hanem azért is segítünk, mert egy család vagyunk, és segítünk egymásnak. De, és akkor szoktam mondani neki, hogy csináljunk egy különbséget, hogy amit úgy hívunk, hogy munka, azért fogsz kapni. De amit úgy hívunk, hogy nem tudom, csak segítség, vagy együttség, akkor az pénz nélküli.
2: De nagyon jól csináljátok.
3: Igen. Hát ez a munka. Hát a munkáért jár a pénz.
2: Igen.
1: Hát akkor a munka az volt, amikor mit én bátyámmal lemostuk nagybátyámnak az autóját, és akkor mondta, hogy jó, azért így jár.
2: Én is a nagyszüleimtől így kaptam pénzt, amikor ők nyuszikat tartottak, meg voltak nekik csirkék, tyúkok, és hogyha például összeszedtem a tojásokat azon, és kaptam pénzt, ez, hogy ki kellett mennem, igen, nekem kiszedni, bevinni, vagy a nyuszik etetéséért, meg hogyha kitakarítottam, tudod, a ketreceket, a nyúlketreceket, azért is kaptam pénzt.
1: És soha mentünk a piacra, összeszedtük a szilvát, és akkor vittük ki a piacra, ott árult.
2: Szerintem ez tök jó dolog.
3: Szerintem is jó dolog, mert én egyáltalán nem értek egyet azzal a neveltetéssel, amikor így úgy állnak hozzá, hogy a gyerekem az a kis személyes ilyen rabszolgám, tudod, és akkor menjek ki füvet nyírni, mert a fiam vagy, és menjél. Aztán azzal nem értek egyet. Mert ugye nem azért jöttek a világra, igen, hogy most a kis szolgánk legyen.
1: Hát jó, de azért ott megvan az a vonulat, amikor mondjuk a anyuka rászoktatja a kis csibét, hogy azért mondjuk pakoljon el maga után a konyhába, hogy mosogassa, ezt nem, az nem ördögtől való.
2: Nem, az elmosatni
1: tök jó. Vele a tányérát, és ugyanígy én is nyitottam füvet, de nem azért, mert rabszolgaként befogtak, hanem mert be volt az, hogy most akkor legyen szép a kert, szeretnék lasztizni utána, akkor jó, hát akkor vágj le, és akkor utána már tudjátok csinálni.
3: Így van.
2: Egyik véglet sem jó szerintem. Tehát az a véglet sem jó, amikor mindent megkap a gyerek, mert mostanában egyre több olyan gyereket látok, akik hisztiznek és üvöltenek, tudod, a bevásárlóközpont közepén, és anya nem szól rá, mert hogy jó van, kicsikém, én nem kaptam meg, neked próbálom ezt megadni.
1: Hát mert bepotolja a saját gyermekkorának elmaradt lágyait.
3: Nálunk ez szerencsére nem így van, mert, és nem akarok nagyon hazabeszélni, hogy a mi gyerekünk a legjobb gyerek a világon, de hát így van.
1: Miért
3: van egy
2: fénykép? És de tényleg ott jelen.
3: Egyébként az Anita nagyon szigorú. Ez nálunk mindig egy téma, hogy ő például a screen time-ra, ugye az, hogy mennyit nézze a képernyőt, nagyon szigorú.
2: De
3: ebben,
2: abban igaza van.
3: És tök igaza van, azt hiszem, hétfőn csak egy órát nézhet mesét. Én meg odaszólok, hogy ez csak angolul nézheti. Szóval ilyen szabályok között van. És ez nagyon sokat számít. Nem hisztizik a gyerek. El tudunk menni bárhova, el van, nincs probléma. És konkrétan már látja a többi gyereken, hogy aj, nem tudtam játszani vele, mert végig a telefonját nézte.
2: Na igen.
3: Szóval ő látja a saját szemével, hogy ez nem jó. Igen.
1: Az jó, hogy a felismerésig magától jut el, és nem kell magyarázni neki.
2: Hát, ha úgy nevelik, a szülők példát mutatnak, akkor szerintem azt
3: mondjuk okay. mi egész nap a telefonon vagyunk, szóval ilyen hipokraták vagyunk mind a ketten.
2: Ugye nem.
3: De azért sokat
2: és vagyunk. Akkor azt hogy mondjátok el neki? Anya, és akkor ti miért csináljátok
3: mi
2: ezt?
3: Úgy mondjuk el neki, hogy ez munka. És tényleg munka.
2: Értem, oké. Okay.
1: De egyébként most meg kell dicsérnem a Viktort, mert mióta itt ül reggel 6 óta, ha összeadnám, szerintem nettó talán 6 perc itt volt a kezében.
2: Igen, akkor is az Anitával beszélt.
3: Akkor is az Anitával.
1: Illetve a legelején készített néhány videót, ebben arra hívta fel a figyelmet. Igen. A saját közösségi felületein, hogy majd mindjárt igen. kezd itt nálunk műsort
3: akkor vezetni. Én is kapok 100 forintot?
2: Igen.
1: Figyelj, ezen nem újjon. Sőt, ha összejött a 100-at, megduplázunk. Nálunk ez volt még a módszer, mindig ott anyám, hogy ha valamit nagyon szeretnénk, tesónak is nekem is mondta, akkor oké, okay, ha valamennyit összegyűjtünk, és akkor ő kipótolja a másik felével.
2: Ha van,
1: ha gyűjtesz 100 forintot, adunk már egy másikat, jó, Viktor?
3: Ez jó, viszont ez nem jó módszer, mert a bank meg pont ellenkező
2: csinálja. Hát
1: az egy külön kör, hogy a bankokról értekezzünk. Szerintem azt most inkább hagyjuk is. Ez a Sláger reggel 3:10 múlt 4 perc.

0: ma reggel Király Viktorral.
1: Hát sziasztok!
2: Nagyon örülök, hogy itt voltál velünk, társműsorvezetőként.
1: Én örülök, hogy kipróbálhattam magam, igazából nem csináltam semmit, csak beszélgettem. De örülök, hogy itt lehetem, és bemutathattam az új dalt, és beszélhettem a jövő dolgairól, koncertről, stb. Kicsit haragszom, hogy csak most mutattuk be ezt az új dalt, mert mindjárt jön az új dal.
2: Hát ez az.
1: Majd
2: szóval azt is hozd el, jó?
1: Azt is elhozom,
2: még
1: jó?
2: Előbb, még mielőtt mondjuk máshol is nagyon megszeretik.
1: Mondom, hogy először elhozom ide, és akkor remélhetőleg itt. Mondjuk bár nem, most nem, nem, na, visszaszorítom ezeket az érzéseket, most bízok önmagamba.
2: Így van.
1: Remél, ez is jó lesz.
2: Helyes.
1: Ez is jó
2: így
1: lesz.
2: Kell.
0: Legyen
2: kell.
0: Így. Köszönjük, hogy csatlakoztál hozzánk, és köszönjük a figyelmüket. Búcsúzik már a Pordán Petra.
2: Somogyi Zoltán.
0: És Király Viktor. Találkozunk holnap reggel.
2: Csókor.
1: Sziasztok.
0: További szép napot, viszhal.
3: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam.
2: Ne, kérlek.
1: Zseniális.
2: Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
1: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
1: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
1: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Kapcsolj ki a zajból, kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
8: Ordugulás, nátha, Lulimarin HA, xilometazolin tartalmú orspré hialuronsavval és tengervízzel. Felnőtteknek és gyermekeknek is. Lulimarin HA, ne szokjon hozzá az orduguláshoz. Vény nélkül kapható gyógyszer, forgalmazza a Goodwill Pharma. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
1: Sláger FM. Köszönjük.
0: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
10: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok gyereket fogadhassanak örökbe. Már Veszprémben sem ritka az 1 millió forint feletti négyzetméter ára lakáspiacon. Újabb győzelemmel folytatta a Van Veszprém az NB1 szériát. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok fogadjanak örökbe gyermeket, közölte Rétvári Bence, a párt frakció vezetője. Szerinte az örökbefogadás elsősorban a gyermekről szól, akinek biztonságos, szerető családra, apára és anyára van szüksége. Rétvári Bence úgy fogalmazott, a gyermek érdeke fontosabb bármilyen felnőtt igénynél. Élesen bírálta Magyar Péter miniszterelnököt, aki szerinte nyíltan genderaktivistává vált. Magyar Péter egy sajtótájékoztatón korábban azt mondta, hogy megváltozhat az örökbefogadás jelenlegi rendszere, és nem miniszteri, hanem szakmai döntéshez kötnék, hogy ki fogadhat örökbe. A politikus szerint szakembereknek kellene megállapítaniuk, milyen környezet szolgálja leginkább a gyermek fejlődését. 45-60 millió forint körüli összegbe kerül egy átlagos, legalább két szobás élhető lakás Veszprémben, írja a Veol. A portál az egyik legkedvezőbb ajánlatot a Dunahouse veszprémi kínálatában találta. A Jutasi úton egy 52 négyzetméteres kétszobás lakást 44 millió forintért hirdetnek. Ez valamivel több mint 846 ezer forintos négyzetméter árat jelent. Az ingatlan.com kínálatában szintén találni 50 négyzetméter körüli kétszobás lakásokat. A Kossuth-Lajos utcában például egy felújított 50 négyzetméteres panellakás 49,9 millió forintért szerepel a hirdetések között. A belvárosi kétszobás téglalakásoknál ennél magasabb árakkal kell találkozni. A Flórián utcában egy 50 négyzetméteres felújított lakást 51,9 millió forintért kínálnak, ami nagyjából 1 millió forint feletti négyzetméter árat jelent. A Vécsei Károly utcában egy 50 négyzetméteres jó állapotú kétszobás lakás már 58 millió forintba kerül. Aki felújított belvárosi téglalakást keres, annak inkább 50-60 millió forinttal érdemes számolnia, írja a Veol. Útjavítások kezdődnek Siófokon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint szeptember 14-én hétfőtől útjavítási, kátyúzási munkák lesznek a város területén. Például a Bláthy Otto utcai gyalogátkelőhely kialakításával párhuzamosan szegélyépítési és aszfaltozási munkák kezdődnek, ami nagyjából két hétig tart. A Korányi utcában a Koch utca és a Művese állomás közötti szakaszon is aszfaltoznak. A munkák során terelésekre, lezárásokra, menetidő növekedésre lehet számítani. Bakonyi ízekkel nyűgözte le a vendégeket és a zsűrit a Zirci Reguj Antal szakképzőiskola csapata a Csopaki Bakony és Balaton gasztro ünnep Tájak Ízek Fesztiválján. A Zirci középiskola diákjai és oktatóik az Acsádi szakképzőiskola csapatával együtt 400 adagételt készítettek a balatoni strandon. A szakmai versenyben a Reguj csapat bizonyult a legjobbnak, így idén is megszerezték az első helyet. A csapatot Somogyi Tamás mesterszakács és Horváth Attila igazgató vezette. A vendégek friss fűszerekkel pácolt grillezett pulykacombot, bakonyi vadászragúval és szalvétagombóccal kóstolhattak. 42-27-re legyőzte a címvédő Van Veszprém az újonc Dabasta férfi kézilabda NB1-ben. A veszprémiek sorozatban harmadik bajnoki mérkőzésüket is megnyerték hazai pályán, és továbbra is hibátlanok. A 17 éves Iváncsik Máté, a klublegenda Iváncsik Gergő fia 5 góllal mutatkozott be a felnőtt csapatban. A Veszprémre szerdán már a Bajnokok Ligájában vár újabb rangadó. A bakonyiak a német Füchse Berlin vendégeként lépnek pályára.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a 8. kerületben, a Karácsony Sándor utcában, a Szerdahelyi utcánál a 99-es autóbusz emiatt terelve közlekedik, nem érinti a Kálvária tér és a Blahalújza tér közötti megállókat, a Blahalújza tér felé, illetve a Mátyás Király tér felé a Kálvária tér és a Kőrés utca megállókat sem. Szintén baleset miatt zárták le a 15. kerületben a Sződ-Liget utcát, a Morzsa utcánál a 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os, illetve a 296-os jelzési autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Géza Fejedelem tér, a Sződ-Liget utca és a főút megállót. Helyszínenek a Tököli úton is, a Rákóczi út felé a Baross térnél a külső sávban, illetve a Hüvösvölgyi úton, a Budenz útnál is baleset történt, óvatosan arrafele is. Az M0-áson a keleti szektorban a 11-es főúti végcsomópont felé vezető oldalon, az M5-ös csomópontjánál egy kis teherautó és egy személyautó ütközött össze a 32-es kilométernél, emiatt a legbelső sávot lezárták, ott 3 3-4 kilométeres jelenleg a torlódás. 0-30-30-30-95-8. Ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Nagyon vidám hetet kívánok mindenkinek a mikrofonnál innentől kezdve. Nyekkel Dániel indul a sláger napközben, és ezzel a munkahórák pörgetése is egyik a másik után. Outcast, helyjá, ezzel indulunk, aztán Elena Miles is belész hozzánk. Indulunk!

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, a hétvégén pedig a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a buzdítások szóltak nagyon, ugyanis több mint 60 ezer jegy kelt el a World Athletics Ultimate Championship-re, amelyen a nézők 60%-a volt magyar és 40%-a érkezett külföldről, összesen 93 országból. A 28 döntőt hozó eseményt Sebastian Coe elnök és a hivatalos nagykövet Usain Bolt is méltatta, kiemelve Budapest tökéletes helyszínét és a szurkolók elképesztő hangulatát, úgyhogy minden szurkoló, meg minden versenyző természetesen büszke lehet a hétvége történéseire. Glenn Frey, The Heat Is On, aztán a TNT és az Ugye Itt Alszol érkezik itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Arena Grande után érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk, majd Rozi és Bruno Mars közöse. Az APT nyitja az óra második felét itt a Sláger FM-en.
1: Erősen felhős, borongós idővel indult a mai napunk a vételkörzet településein, és helyenként már a délelőtti órákban is előfordulhat eső vagy zápor. Érdemes óvatosan vezetni, mert a nedves útszakaszokon könnyen megtréfálhat minket a csúszós út. Felettünk most egy gyengülő kettős front hatás alakítja az időjárást, ami fejfájást, migrént és vérnyomás ingadozást is okozhat. A szürke idő pedig a hangulatunkra is rányomhatja a bélyegét, ezen természetesen a legjobb dalokkal segít.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a 8. kerületben, a Karácsony Sándor utcában, a Szerdahelyi utcánál a 99-es autóbusz emiatt terelve közlekedik, nem érinti a Kálvária tér és a Blahalújza tér közötti megállókat, a Blahalújza tér felé, illetve a Mátyás Király tér felé a Kálvária tér és a Kőrés utca megállókat sem. Szintén baleset miatt zárták le a 15. kerületben a Sződ-Liget utcát, a Morzsa utcánál a 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os, illetve a 296-os jelzési autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Géza Fejedelem tér, a Sződ-Liget utca és a főút megállót. Helyszínenek a Tököli úton is, a Rákóczi út felé a Baross térnél a külső sávban, illetve a Hüvösvölgyi úton, a Budenz útnál is baleset történt. Óvatosan arrafele is, az M0-áson a keleti szektorban a 11-es főúti végcsomópont felé vezető oldalon, az M5-ös csomópontjánál egy kis teherautó és egy személyautó ütközött össze a 32-es kilométernél, emiatt a legbelső sávot lezárták, ott 3-4 kilométeres jelenleg a torlódás. 0-30-30-30-95-8. Ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. The Wanted Waltz Like Rihanna, egy igazi fricskadal, ami aztán annyira jól sikerült, hogy nagyon a szívünkbe zártuk 2012-ből. Ez a zene szólt, aztán a Magna Cum Laude-vel folytatjuk, akik 1999 márciusában alapultak, a Megawatt feloszlott formációja. Után a nevet a Miskolci Egyetemen vagy a főiskolai tanulmányok alatt hallott latin kifejezésből, melynek jelentése nagy dicsérettel kölcsönözték utalva a vizsgákra. Tőlük érkezik most a Gyerünk Tavasz 2018-ból, itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek között változatosan.

0: Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul! Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát!
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban. Jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról! Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
5: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
6: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2+3 akciónk. Foglalj két éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
7: Csak október 15-től 18-ig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
8: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
9: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu

0: és passzív jövedelem. Kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu. Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: ...20-25%-os béremelést kapnak a gyermekvédelemben dolgozók. Szerdán kezdődik a 8-osok országos pályaorientációs vizsgálata, és több mint 60 ezer jegy kelt el a budapesti atlétikai világdöntőre. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. 2 lépcsőben összesen 20-25%-kal emelik a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek bérét. Ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök ma reggeli interjújában. Az emelés első részét novemberben, a második részét januárban kapják meg az érintettek. A kormányfő szerint ugyanakkor ezzel még nem oldódnak meg az ágazatbér problémái, mert a fizetések továbbra is alacsonyak. Magyar Péter azt mondta, a kabinet kiemelt területként kezeli a gyermekvédelmet, az oktatást és az egészségügyet, és további intézkedéseket is tervez ezeken a területeken. 8 korábbi vezető gyanúsított meg a Nemzeti Nyomozóiroda a Volán társaságoknál feltárt feltételezett túlárazások ügyében, írta a BAON. A nyomozás szerint 2015 és 2018 között mintegy 10 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezhetett használt autóbuszok beszerzésénél, és a kecskeméti Volán székház megvásárlását is túlárazhatták. A gyanú szerint az így megszerzett pénzek egy részét ingatlan projektekbe irányíthatták. A nyomozók házkutatásokat tartottak, iratokat foglaltak le, az eljárás pedig tovább folytatódik. Továbbra is gépi lélegeztetésre szorul az a 6 éves kisfiú, akit augusztus végén gázolt el egy villamos a Batthyány téren, írta az ittlakunk.hu román sajtó értesülések alapján. A gyermeket a baleset után a tűzoltók szabadították ki a szerelvény alól, majd a mentők újraélesztették. Súlyos sérülései miatt több órás műtéten esett át Budapesten. A család később egy román alapítvány segítségével orvosi repülőgéppel Bukarestbe szállítatta, ahol továbbra is intenzív ellátásra szorul. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. Szeptember 16-án szerdán kezdődik a 8. osztályosok kötelező országos pályaorientációs mérése, közölte az oktatási hivatal. A vizsgálat október 9-ig tart, és várhatóan mintegy 67 ezer diák vesz részt benne. A mérés célja, hogy a tanulók jobban megismerjék saját érdeklődési körüket, erősségeiket és alapvető kompetenciáikat, ezzel is segítve a középiskola választást. Teltházas hétvégével zárult tegnap este Budapesten a sportág történetének első atlétikai világdöntője. A 3 napos versenyre több mint 60 ezer jegy kelt el. A nézők jelentős része külföldről, összesen 93 országból érkezett. A Zsivotky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a világ legjobb versenyzői 28 döntőben mérkőztek meg. A szervezők szerint a nemzetközi sportdiplomácia és a sajtó érdeklődése is kiemelkedő volt. Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke kívülinek nevezte az eseményt, és jelezte, további versenyeket is szívesen hoznának Budapestre. Szeptember 25-én délután 4 órától várja az érdeklődőket a Hungaromet a 2. kerületi székházában a kutatók éjszakáján. Az előadásokon szó lesz a hőhullámok múltbéli és várható alakulásáról, a csapadék előrejelzést segítő mérési módszerekről, valamint a hőmérsékleti és csapadék szélsőségekről. A látogatók a Hungaromet muzeális gyűjteményét is bejárhatják, ahol régi hőmérők, csapadék és szélmérő műszereket mutatnak be, és a mai mérési technológiákat is megismerhetik. A programra előzetesen regisztrálni kell a kutatók éjszakája honlapján. Továbbra is szürke, felhős az idővétel körzetünk településein. Több helyen számíthatunk majd csapadékra, elvétve akár intenzívebb gócokban is. 19-21 fok között alakul mindössze a maximum hőmérséklet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
4: Az M3-as autópályán Bakk térségében mindkét irányban lassulást tapasztalható, mivel a belső sávot lezárták az üzemi átjáró visszaépítése miatt. A torlódás 2-3 km hosszú a Budapest felé vezető oldalon. Az M1-M7 autópálya bevezető szakaszán Török Bálintnál karbantartási munkálatokat végeznek, ami miatt egy sávot lezártak a 14-es kilométer előtt. A torlódás már 1-2 km hosszú. A 31-es főúton Mende és Maglód között egy teherautó és egy személyautó karambolozott. A 31-es kilométernél az utat lezárták. Kerülni Gyömrő településen keresztül a Gyömrő üllő, illetve az Ecser Monor összekötő úton lehet. Budapesten továbbra is zárva tartják a 15. kerületben a Szőtliget utcát a Morzsa utcánál baleset miatt, viszont megszűnt a forgalmi akadály a Tököli úton a Rákóczi út felé, a Baross térnél a külső sávban. Ha önnek is a közlekedési infója, írja meg vagy hívja 0-30-30-30-9-8 mindkét esetben a számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
4: Indul az újabb óra a mikrofonnál. Továbbra is Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy a mai napot is együtt töltjük, és élvezzük ezt a kimondottan kellemes kora őszi időjárás. Legalábbis én nagyon élvezem. Shakira, Burna Boy és a Die Die nyitja ezt az órát.

0: everyone, it's Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I'm sorry.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM, a Maroon 5 újdonságát hallgattuk, ez volt tőlük a Heroin. És végre hoztam egy jó hírt, ugyanis több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél két nap alatt, miután múlt hét szerdán a Vigadó téri mérce elérte a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es szintet. Szombat reggelre a csapadék hatására 23 cm-re nőtt a vízállás. Az előrejelzések szerint vasárnap délig további 15 cm-es emelkedés vár. Várható, úgyhogy ennek mindenképpen tudunk örülni. Bonnie Tyler és a Holding Out for a Hero érkezik ennek örömére. Itt a Sláger FM-en.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, a belga DJ producer mágus Last Frequencies és az Are You With Me 2014-ből szólt, aztán a friss időjárási és közlekedési információk után jön egy igazi pozitív dal, ami sok szerencsét kíván majd nekünk, Loy és a Get Lucky nyitja az óra második felét itt a Sláger FM-en.
1: Továbbra is a szürke felhős napszát mutatja az időjárás. Térségben pedig szinte bárhol kialakulhat egy-egy futózápor. Ha autóban ülnek, számítsanak vizes csúszós szakaszokra, egy-egy intenzívebb gócban pedig a látótávolság is hirtelen lecsökkenhet, úgyhogy tartsanak a szokásosnál picit nagyobb követési távolságot. A kettős frondi hatás miatt sokan küzdhetnek gyulladásos panaszokkal, és a koncentrációnk is sokkal könnyebben lankadhat. A maximum hőmérsékleti értékek ma mindössze 20-21 fok körül tetőznek.
0: Az M3-as autópályán Bakk térségében mindkét irányban lassulás tapasztalható, mivel a belső sávot lezárták az üzemi átjáró visszaépítése miatt. A torlódás 2-3 km hosszú a Budapest felé vezető oldalon. Az M1-M7 autópálya bevezető szakaszán Török Bálintnál karbantartási munkálatokat végeznek, ami miatt egy sávot lezártak a 14-es kilométer előtt. A torlódás már 1-2 km hosszú. A 31-es főúton Mende és Maglód között egy teherautó és egy személyautó karambol a 31-es kilométernél az utat lezárták, kerülni Gyömrő településen keresztül a Gyömrő üllő, illetve az Ecser Monor összekötő úton lehet. Budapesten továbbra is zárva tartják a 15. kerületben a Szőtliget utcát a Morzsa utcánál baleset miatt, viszont megszűnt a forgalmi akadály a Tököli úton a Rákóczi út felé, a Baross térnél a külső sávban. Na, önnek is a közlekedési infója, írja meg vagy hívja 0-30-30-30-9-8 mindkét esetben a számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kylie Minogue és a Spinning Around után szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek a Praktiker és a Sláger FM közös játékára, amelyre mindazok jelentkezhetnek, akik egy különleges felújítás, nehéz barkácsolás vagy izgalmas kertészkedés során megtapasztalták egy segítőtárs kitartó támogatását, és szeretnék ezt rendhagyó módon meghálálni. A praktiker.hu per köszönő kötőjel dal oldalon regisztrálóknak csupán el kell küldeniük a saját történetüket, amelyek alapján professzionális zenészek egy teljesen személyre szabott egyedi köszönő dalt írnak, a beküldött emlékekből születő legmeghatóbb szerzemények, ráadásul nem csak a megajándékozottaknak szólnak, hanem ország világ előtt is felcsendülnek a Sláger FM műsorában, valamint a Praktiker hivatalos YouTube csatornáján. Azt gondolom, hogy ez a tökéletes módja a segítség megköszönésének, meghálálásának. Úgyhogy jöhetnek a jelentkezések, addig is Stevie Wonder és a Part-Time Lover folytatja a zenék sorát itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam.
2: Ne, kérlek.
1: Zseniális.
2: Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
3: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
3: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
3: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
4: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
8: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, Dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
3: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

0: Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. Balatonfüreden indul az új országos népszavazás a demokrácia napjáról. Újra csobokhat a Gizella szökőkút. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Jelentős családi pótlék emelést jelentett be Magyar Péter a Közrádió ma reggeli műsorában. A miniszterelnök azt mondta, hogy a 2008 óta változatlan összegű juttatás 2027-ben nagy mértékben emelkedhet. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a növelés fokozatosan, megfontolt lépésekben történik majd, mivel az államháztartás egyensúlyának fenntartása elsődleges feladat. Magyar Péter szerint stabil pénzügyi hátteret kell teremteni ahhoz, hogy a szociális intézkedések hosszú távon is finanszírozhatók legyenek. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első felét novemberben kapják meg, a másik fele pedig januárban érkezik. Hangsúlyozta, rengeteg dolgunk van, de azt látni fogja mindenki, hogy ennek a kormánynak az oktatás, az egészségügy és a gyermekvédelem kiemelt prioritás. Balatonfüreden állítják fel az első aláírópontot annak az országos népszavazási kezdeményezésnek a támogatására, amely április 12-ét Magyarországon a demokrácia napjává nyilvánítaná. Az aláírásgyűjtés kedden 15 és 17 óra között kezdődik a Castricum téren. A kezdeményezést Budia Szilvia nyújtotta be, a Nemzeti Választási Bizottság pedig júliusban hitelesítette a népszavazási kérdést. A szervezők szerint az április 12-i dátumhoz több történelmi évszám is kapcsolódik, amelyek a magyar demokrácia történetét idézik. A kezdeményezés különálló emléknapot hozna létre, miközben szeptember 15-e már közel 20 éve a demokrácia ENSZ által kijelölt nemzetközi napja. Az országos aláírásgyűjtés december 12-éig tart. Visszakerült a helyére a Gizella udvar közel 40 éves ikonikus ivókútja, közölte a hírt Porga Gyula polgármester. Pagony Rita alkotását maga a művész újította fel, a munkában Enyingi Mihály kerámikus is közreműködött. A kút hamarosan ismét friss vízzel várhatja a veszprémieket és a városba látogatókat. A Gizella kút 1986-ban készült a Zsolnai porcelángyárban, majd ugyanebben az évben állították fel a Gizella udvarban. Az ilyen évtizedeken át egy város köztereit gazdagító alkotások idővel túlmutatnak eredeti funkciójukon. A Gizella kút is a veszprémi városkép és a közös emlékezet részévé vált. A kút most eredeti formájában megszépülve tér vissza a helyére. Megdöbbentő felvételt tett közzé közösségi oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség. A videón az látható, hogy egy szarvas váratlanul egy közeledő autó elé kerül, majd a jármű szélvédőjének csapódik. A rendőrség a felvétellel arra hívta fel a figyelmet, hogy a vadak nem csak erdős külterületi útszakaszokon jelenthetnek veszélyt, hanem váratlan helyeken és időpontokban is megjelenhetnek. A hatóság arra kér minden közlekedőt, hogy a megszokottnál körültekintőbben vezessen, sebességét igazítsa a körülményekhez, és folyamatosan figyelje az úttestet, valamint annak környezetét. Wollein Ferenc festőművész 75. jubileumi kiállítása nyílik pénteken Badacsonyban, a Kisfaludi házban. A tárlat szeptember 18-án 17 órakor nyílik, és a művész különleges jubileumát ünnepli, hiszen 27 éves korára 75 önálló kézművészeti kiállítást valósított meg. A helyszín történelmi jelentőségét is erősíti, hogy a Kisfaludi ház Kisfaludi Sándor és Szegedi Róza szerelmének emblematikus helyszíne. A kiállításon ezért a két történelmi alaknak a jubileumi tárlatra készült portréi is láthatók lesznek. A jubileum különleges egybeesése, hogy 75 éve hunyt el Badacsonyban Egri József, a Balaton festője.
1: Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a Róbert Károly körúton a Váci út előtt a középső sávban. Tart a helyszínelés a Váci úton kifelé a Dagály utca után, szintén a külső sávban, és továbbra is zárva tartják a 15. kerületben a Sződ-Liget utcát, a Morzsa utcánál a 96-os, a 124-es, a 225-ös és a 296-os autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Géza Fejedelem tér a Sződ-Liget utca és a fő út megállót. Lassú a haladás az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Rákóczi úton befelé a Blahalózza tér előtt szintén ez a helyzet. Az M3-as autópályán a főváros irányába a Gyöngyösnél kiépített terelés átépítését végzik a 75-ös és a 69-es kilométerek között, a leállósávra terelik a járműveket, ami miatt már ott jelenleg 1-2 kilométer hosszú kocsisor alakult ki. A 8-as főúton Veszprém elkerülő szakaszán a Székesfehérvár felé vezető oldalon három személy autó ütközött össze a 49-es kilométernél, forgalomkorlátozás követ. Figyelmet, óvatosan vezessenek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A délután az ebédhez nagyon jó étvágyat kívánok, hogyha éppen most ebéddel, ha később fog, akkor pedig akkor fogok majd nagyon jó étvágyat kívánni. Az biztos, hogy folyamatosan hozom a legnagyobb slágereket változatosan. Sam Smith és a Dancing with a Stranger.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt az AC/DC klasszikusa, a You Shook Me All Night Long. 40 év után teljesen restaurált 4K-s változatban tér vissza a Queen 1986-os budapesti Népstadionbeli koncertje, amely a vasfüggöny mögötti első nyugati stadion koncertként vonult be a zenetörténetbe. A Queen Budapest című film a 9. budapesti klasszikus filmmaraton szeptember 15-i zárt körű nyitógáláján debütál az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a nagy közönség pedig szeptember 19-én egy ócsai beszélgetéssel egybekötött vetítéssel láthatja, mielőtt október 7-től a mozikban is elkezdik majd vetíteni a Queen 1986-os budapesti Népstadion beli restaurált koncertjéről van szó, azért ez egy egészen különleges élmény lesz majd ilyen modern fényben látni ezt a felvételt. Zsédenyi Adrián és a

0: slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Now this is not the time or the place for broken hearted.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Christina Aguilera és a Jenny the Bottle 1999-ből szólt, aztán hozzuk Ágival, ő a friss időjárás, én pedig a közlekedési infókat, majd Dua Lipa és a Physical nyitja az óra második felét az infó.

0: Továbbra is kitart az őszi szürkeség, és egy-egy kósza zápor vagy kiadósabb eső továbbra is megnehezítheti a közlekedést a régióban. Vezessenek nagyon óvatosan, mert a nedves csúszós aszfalt és az északnyugati irányból helyenként feltámadó szél együttesen ronthatja a járművek menet stabilitását. A kettős front kifejezetten tompává, fáradékonyá tehet minket a volán mögött. Sokan küzdhetnek még gyulladásos panaszokkal vagy fejfájással. A maximum hőmérséklet mindössze 20-21 fok között alakul.
1: Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a Róbert Károly körúton a Váci út előtt a középső sávban. Tart a helyszínelés a Váci úton kifelé a Dagály utca után, szintén a külső sávban, és továbbra is zárva tartják a 15. kerületben a Szőlőtér utcát a Morzsa utcánál, a 96-os, a 124-es, a 225-ös és a 296-os autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Gézafejedelem tér a Szőlőtér utca és a fő út megállót. Lassú a haladás az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Rákóczi úton befelé a Blahalózat tér előtt szintén ez a helyzet. Az M3-as autópálya a főváros irányába a Gyöngyösnél kiépített terelés átépítését végzik, a 75-ös és a 69-es kilométerek között a leálló sávra terelik a járműveket, ami miatt már ott jelenleg 1-2 kilométer hosszú kocsisor alakult ki. A 8-as főúton Veszprém elkerülő szakaszán a Székesfehérvár felé vezető oldalon három személyautó ütközött össze a 49-es kilométernél, forgalomkorlátozás követel figyelmet, óvatosan vezessenek!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Lola Young egy egészen különleges meglepetés koncerttel tért vissza a Redingi Fesztivál zárónapján. Az énekesnő, aki a tavaly szeptemberi rosszul léte és függősége miatt lemondott koncertjei után idén márciusban kezdte újra a fellépéseket, a Grid színpadon adta elő slágereit, köztük a Messzit, amit most mi is meghallgatunk. Lola Young, Messzi, ezzel folytatjuk itt a Sláger FM-en.
1: Ez a Sláger FM. Amit szeretünk.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
5: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
7: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
8: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
9: Nagy zenekaros triász koncert
10: szeptember 18-án.
9: Barbanegra Red Stage.
10: Kedvezményes elővételi jegyek
9: rock1.hu.
10: Szeptember 18-án.
9: Triász koncert Orbanegra, Red Stage.
1: Az Egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
11: A téli hideg és szél gyakran okoz száraz, repedezett ajkakat, ami fájdalmas és kellemetlen lehet. A patikákban kapható ajakbalzsamok segítenek hidratálni és megvédeni az ajkakat a kiszáradástól. Ezek a készítmények gazdagok vitaminokban és természetes olajokban, amelyek segítik a gyors regenerációt. Érdemes rendszeresen alkalmazni őket, különösen a hideg időjárásban vagy szeles napokon. A hidratálás nem csak a fájdalmas repedések megelőzésében segít, de védőréteget is képez az ajkakon, amely megvédi őket a környezeti ártalmaktól.
1: Az Egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Már tesztelik a Gyesev új Intercity motorvonatait. Konstantinovics Miklós lesz az országos mentőszolgálat új főigazgatója. És bankkártyás fizetést tesztel 3 budapesti buszjáraton a BKK. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Mert Megkezdődött a Gyesev számára készülő új Flirt Intercity motorvonatok tesztelése, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A vasúttársaság összesen 11 új, 5 részes szerelvényt szerez be, amelyek legfeljebb 160 km-es óránkénti sebességre lesznek képesek. A járműveket Romániában, Csehországban és Magyarországon párhuzamosan tesztelik. Az első teljesen elkészült motorvonatok várhatóan az év végén érkeznek Magyarországra, majd megkezdődnek a hazai próbafutások és a hatósági engedélyezés. A tervek szerint az első szerelvények 2027 második felében állhatnak forgalomba. Konstantinovics Miklós oxikológust és sürgőségi szakorvost nevezi ki az Országos Mentőszolgálat főigazgatójává Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A posztra 9-en pályáztak, a kiválasztás írásbeli értékelésből és személyes meghallgatásból állt. Konstantinovics teljes szakmai pályafutása a mentőszolgálathoz kötődik, nyáróta pedig megbízott főigazgatóként vezeti a szervezetet. Feladatai között szerepel a betegbiztonság javítása, a mentők kiérkezési idejének csökkentése, a jármű és eszközpark megújítása, valamint egy új életpályamodell kidolgozása. Megbízatása 5 évre szól, és további 5 évvel meghosszabbítható. Határozatlan idejű munkabeszüntetés kezdődött a Hanon System székesfehérvári üzemében, írta a Baon. A dolgozók és a vállalat közötti vita már hónapok óta tart, és korábban is volt sztrájk a gyárban. A lap szerint a konfliktus más telephelyeket is érinthet. A pécsi dolgozók jelezték, hogy szükség esetén szolidaritási munkabeszüntetéssel támogatnák székesfehérvári kollégáikat. A jelenlegi forrás nem részletezte, hogy pontosan milyen követelések miatt kezdődött a mostani határozatlan idejű sztrájk. A vállalat álláspontjáról sem közöltek új információkat. Bankkártyával is lehet már helyszíni vonaljegyet vásárolni a 105-ös, a 210-es és 210B autóbuszokon, írta a BKK. A szeptember 8-án indult teszt során hagyományos és digitális pénztárcába regisztrált bankkártyával is lehet fizetni a járművezetőnél. A szolgáltatást a tapasztalatoktól függően további járatokra is kiterjeszthetik. A 200E reptéri buszon várhatóan október közepén jelenhet meg. Több budai és belvárosi vonalon pedig 2027 elején. A BKK hosszabb távon a PNG rendszer teljes budapesti bevezetését tervezi. Három vármegye 38 településén végeznek szúnyoggyérítést a héten, közölte a katasztrófavédelem. A kezeléseket főként az est és éjszakai órákban földi permetezéssel végzik a lakott területeken. A Balaton környékén és Kaposváron továbbra is elsősorban az ázsiai tigris szúnyogok okoznak problémát, a Dráva mentén pedig a hazai szúnyogfajok vannak nagyobb számban jelen. Idén az elhúzódó aszály miatt összességében jóval kevesebb beavatkozásra volt szükség. A kifejlett szúnyogok ellen eddig nagyjából negyed annyi kezelést végeztek, mint a korábbi években. Lassan magunk mögött hagyjuk a nap felét, de a vastag felhőzet egyelőre kitartóan borítja az eget a régió felett. Az elszórt esők miatt a burkolatok sokfelé csúszósak, nedvesek, így a forgalomban továbbra is a türelemé a főszerep. A meleg és a hideg frontra érzékenyek egyaránt tapasztalhatnak fejfájást, dekoncentráltságot. 20-21 fok lesz a maximum.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
13: Az M0-as autót M1-es autópálya Hegyessalom felé vezető ágán egy műszaki hibás kamion foglalja el a külső sávot, ami miatt már 1-2 km hosszan lassulás alakul ki. Az M3-ason a főváros irányába a gyöngyösi terelés átépítését végzik. A 75-ös és a 69-es kilométerek között a leálló sávra terelik a járműveket, ami miatt ott már 1-2 kilométeres kocsisor alakult ki. A 31-es főúton Mende és Maglód között egy teherautó és egy személyautó karambolozott. A 31-es kilométernél az utat lezárták. Kerülni Gyömrőn keresztül a Gyömrő Üllő, illetve az Ecsermonor összekötő úton lehet. Budapesten egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a Robert Károly körúton a Váci út előtt a középső sávban, és tart a helyszínelés a Váci úton kifelé a Dagály utca után, a külső sávban, valamint lassú haladás az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és a Közraktár utcában, a Fővám tér felé utóbbi teriktől. Tudom, köszönöm szépen, hogyha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon, mondja el, segítsen nekünk segíteni. Előre is köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan ebben az órában is. A mikrofonnál Jekkel Dániel. Szeptember 26-án egy nagyon különleges programra invitálunk mindenkit. Mondom hamarosan a részleteket. Carly Rae Jepsen nyitja ezt az órát.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Abba, Don't Shut Me Down, ez szólt az előzőekben. Budapesten a busz megállókban, illetve a tömegközlekedési eszközök megállóiban egy különlegességet vehetünk észre, ugyanis elindult a mai naptól a BKK 2 éves kísérleti programja, amelynek keretében szeptember végéig 61 budapesti megállóban helyeznek el e-papír alapú digitális kijelzőket. A napelemmel vagy akkumulátorral működő

Nagy kontrasztú eszközök valós időben mutatják az indulásokat és a forgalmi változásokat. Távolról felügyelhetők rongálásérzékelővel vannak ellátva, ráadásul a kerekes székesek számára kényelmes magasságba helyezték el, és hangos tájékoztatást is nyújtanak látássérülteknek. Ilyen kis tabletekről van szó, ahol élőben lehet nézni azt, hogy mikor jön, amire éppen várunk, van-e valami változás a menetrendben. Minden hasznos információval gazdagabbak lehetünk, úgyhogy fejlődünk. Dead or Alive, You Spin Me Around. Ezzel folytatjuk.

Sabrina Carpenter Espresszóját hallgattuk, és közben képzeletben el is szürcsöltük, bízom benne, hogy mindenkinek tudott adni egy kis energiát a délután hátralévő részére az időjárási és közlekedési információk után. Majd a Hertz és Purple Disco Machine közös a Wonderful Life indít.

0: Bár a vastag felhőzet tartja magát, elindult a beígért javulás. Északnyugat felől a délután folyamán már egyre több felé szakadozik fel az ég, de addig is még számítani kell elszórt záporokra. Így a vizes, csúszós útszakaszok továbbra is velünk maradnak a térségben. A gyengülő kettős front hatása miatt a vérnyomás ingadozás és a migrén még ronthatja a komfort érzetünket és a reflexeinket a forgalomban. A hűvösebb idő miatt pedig érdemes előkeresni a kora őszi kabátokat. A hőmérő higanyszála 20-21 fokig emelkedik csak.
1: Az M0-as autót M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető ágán egy műszaki hibás kamion foglalja el a külső sávot, ami miatt már 1-2 km hosszan lassulás alakul ki. Az M3-ason a főváros irányába a gyöngyösi terelés átépítését végzik. A 75-ös és a 69-es kilométerek között a leálló sávra terelik a járműveket, ami miatt ott már 1-2 kilométeres kocsisor alakult ki. A 31-es főúton Mende és Maglód között egy teherautó és egy személyautó karambolozott. A 31-es kilométernél az utat lezárták. Kerülni Gyömrőn keresztül a Gyömrő Üllő, illetve az Ecser-Monor összekötő úton lehet. Budapesten egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a Robert Károly körúton a Váci út előtt a középső sávban, és tart a helyszínelés a Váci úton kifelé a Dagály utca után, a külső sávban, valamint lassú haladás az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és a Közraktár utcában, a Fővám tér felé utóbbi teriktől. Tudom, köszönöm szépen, hogyha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon, mondja el, segítsen nekünk segíteni. Előre is köszönjük, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A slágerefem a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Szeptember 26-án rendezik meg a Lokopiknik és a Kerti Vasutak találkozóját a Magyar Vasút Történeti Parkban, ahol a látogatók a slágerefemmel is találkozhatnak, sőt, negyen szerencsés regisztráló utazása már a Nyugati Pályaudvar történelmi exkluzív királyi várójából indul egy különleges sláger vonattal. Irány a slágerefem.hu vagy a slágerefem applikációja minden további információért, illetve érdemes már most regisztrálni és ott lenni ezen a különleges lokomotívon, szerintem nyugodtan mondhatjuk. Kompakt Diszkó és a Hősök közöse érkezik. Ez a Minden Rendben, itt a Sláger FM-en.

0: műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul! Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát!
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban. Jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Kapcsolj ki a zajból, kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly Könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirabalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazás a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibéj és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
9: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
10: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

0: A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok gyereket fogadhassanak örökbe. Már Veszprémben sem ritka az 1 millió forint feletti négyzetméter ára lakáspiacon. Újabb győzelemmel folytatta a Van Veszprém az NB1 szériát. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fiori vagyok. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok fogadjanak örökbe gyermeket, közölte Rétvári Bence, a párt frakció vezetője. Szerinte az örökbefogadás elsősorban a gyermekről szól, akinek biztonságos, szerető családra, apára és anyára van szüksége. Rétvári Bence úgy fogalmazott, a gyermek érdeke fontosabb bármilyen felnőtt igénynél. Élesen bírálta Magyar Péter miniszterelnököt, aki szerinte nyíltan genderaktivistává vált. Magyar Péter egy sajtótájékoztatón korábban azt mondta, hogy megváltozhat az örökbefogadás jelenlegi rendszere, és nem miniszteri, hanem szakmai döntéshez kötnék, hogy ki fogadhat örökbe. A politikus szerint szakembereknek kellene megállapítaniuk, milyen környezet szolgálja leginkább a gyermek fejlődését. 45-60 millió forint körüli összegbe kerül egy átlagos, legalább két szobás élhető lakás Veszprémben, írja a Veol. A portál az egyik legkedvezőbb ajánlatot a Dunahouse veszprémi kínálatában találta. A Jutasi úton egy 52 négyzetméteres kétszobás lakást 44 millió forintért hirdetnek. Ez valamivel több mint 846 ezer forintos négyzetméter árat jelent. Az ingatlan.com kínálatában szintén találni 50 négyzetméter körüli kétszobás lakásokat. A Kossuth-Lajos utcában például egy felújított 50 négyzetméteres panellakás 49,9 millió forintért szerepel a hirdetések között. A belvárosi kétszobás téglalakásoknál ennél magasabb árakkal kell találkozni. A Flórián utcában egy 50 négyzetméteres felújított lakást 51,9 millió forintért kínálnak, ami nagyjából 1 millió forint feletti négyzetméter árat jelent. A Vécsei Károly utcában egy 50 négyzetméteres jó állapotú kétszobás lakás már 58 millió forintba kerül. Aki felújított belvárosi téglalakást keres, annak inkább 50-60 millió forinttal érdemes számolnia, írja a Veol. Útjavítások kezdődnek Siófokon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint szeptember 14-én hétfőtől útjavítási, kátyúzási munkák lesznek a város területén. Például a Bláthy Otto utcai gyalogátkelőhely kialakításával párhuzamosan szegélyépítési és aszfaltozási munkák kezdődnek, ami nagyjából két hétig tart. A Korányi utcában a Koch utca és a Művese állomás közötti szakaszon is aszfaltoznak. A munkák során terelésekre, lezárásokra, menetidő növekedésre lehet számítani. Bakonyi ízekkel nyűgözte le a vendégeket és a zsűrit az Írci Regui Antal szakképzőiskola csapata a Csopaki Bakony és Balaton gasztro ünnep Tájak Ízek Fesztiválján. Az Írci középiskola diákjai és oktatóik az Acsádi szakképzőiskola csapatával együtt 400-400 adag ételt készítettek a balatoni strandon. A szakmai versenyben a Regui csapat bizonyult a legjobbnak, így idén is megszerezték az első helyet. A csapatot Somogyi Tamás mesterszakács és Horváth Attila igazgató vezette. A vendégek friss fűszerekkel pácolt grillezett pulykacombot, bakonyi vadászragúval és szalvétagombóccal kóstolhattak. 42-27-re legyőzte a címvédő Van Veszprém az újonc Dabast a férfi kézilabda NB1-ben. A veszprémiek sorozatban harmadik bajnoki mérkőzésüket is megnyerték hazai pályán, és továbbra is hibátlanok. A 17 éves Iváncsik Máté, a klub legenda Iváncsik Gergő fia 5 góllal mutatkozott be a felnőtt csapatban. A Veszprémre szerdán már a bajnokok ligájában vár újabb rangadó. A bakonyiak a német Füchse Berlin vendégeként lépnek pályára.
1: Mától lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak, a 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé, a Kálvin téren a 223E és a 9-es autóbusz megállójában áll meg. Útszűkületre készüljenek a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, a csatorna javítás zajlik. Az M6-os autópálya főváros felé vezető oldalán a 34-es jelű Ráckeresztúr csomópontnál történt egy baleset. Az érintett szakaszon forgalomkorlátozásra kell figyelni. A 31-es főúton Mende és Maglód között egy teherautó és egy személyautó karambolozott a 31-es kilométernél. Az utat lezárták, kerülni Gyömrön keresztül a Gyömrő ülő, illetve az Ecsermonor összekötő úton lehet. Hogyha ennek is a közlekedési infója, írjon, hívjon 0630303098. Mindkét esetben a számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul az újabb óra. A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, aki forgeti a legnagyobb slágereket egyiket a másik után. Ezzel téve kellemesét, ezt a kellemes hétfői napot is. Lady Gaga, The Dead Dance, ezzel indulunk.
2: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Karbantartás miatt ezen a héten a H9-es év szerelvényei csak az Őrsvezértere és a Szabadságtelep között közlekednek, míg Szabadságtelep és Csömör között pótlóbusz szállítja az utasokat. A BKK tájékoztatása szerint Csömörről az Őrsvezértere felé a 419-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget tud biztosítani. Ezt csak azért mondom, hogyha valaki esetleg ezzel közlekedne, beírja meglepetést. Joe Cockerrel folytatjuk, tőle jön a You Can Leave Your Hat On itt a Sláger FM-en.

Ava Max az albán származású énekesnő, és tőle a magyarul Show című zenéje. Ez ott a Salt, aztán érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd Teddy Swims ítja meg a Dorral az óra második felét.

0: Észak-nyugat felől egyre határozottabban szakadozik fel a zárt felhőtakaró. A régióban többfelé bukkanhat elő a nap, ahol kisüt, ott a vizes utak is gyorsan felszáradnak. A volán mögött viszont érdemes rögtön előkeresni a napszemüveget, nehogy elvakítson minket a hirtelen jött fény. A kettős fronti hatás lassan gyengül, de a fejfájás és egy kis lehangoltság még előfordulhat. A levegő hőmérséklete a kora délutáni órákra elérheti a 20-21 fokot, de ennél többre ma sajnos nem számíthatunk.
1: Mától lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak, a 15-ös autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé, a Kálvin téren a 223E és a 9-es autóbusz megállójában áll meg. Útszűkületre készüljenek a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, a csatornajavítás zajlik. Az M6-os autópálya főváros felé vezető oldalán a 34-es jelű Ráckeresztúr Ercsi csomópontnál történt egy baleset. Az érintett szakaszon forgalomkorlátozásra kell figyelni. A 31-es főúton Mende és Maglót között egy teherautó és egy személyautó karambolozott a 31-es kilométernél. Az utat lezárták, kerülni Gyömrön keresztül a Gyömrő ülő, illetve az Ecsermonor összekötő úton lehet. Hogyha ennek is a közlekedési infója, írjon, hívjon 0630303098. Mindkét esetben a számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Santana és Chad Kroeger, azaz a Nickelback frontembere, illetve az Into the Night szólt. Aztán Phil Collins-szal folytatjuk, aki a Genesis dobosaként és énekeseként kezdte, és írta be magát a zenetörténetbe. Balkezesként játszik a jobbkezes dobosokhoz hasonló felszerelésen, viszont egy idegkárosodás miatt ma már sajnos nem tudja fogni a dobverőt. Úgyhogy most a következőkben is énekelni fog nekünk. Ez

0: amikor nem mentem a moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló. Testvérek. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
2: Én láttam.
3: Ne, kérlek.
2: És zseniális.
3: Anna, az a fotó.
1: Ugyanaz a család.
2: Ugyanazok a történetek.
1: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
2: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
1: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
2: Két hetente, kedden este 9-től.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
5: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
6: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
7: iRobot akciós napok. Új portfólió, új generációs two-in-one Roomba takarító robotok lidár navigációval. Kevesebb takarítás, több szabad idő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
8: Nagy zenekaros Triász koncert
9: szeptember 18-án.
8: Barbanegra Red Stage.
9: Kedvezményes elővételi jegyek
8: rock1.hu.
9: Szeptember 18-án.
8: Triász koncert Orbanegra Red Stage.
10: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
11: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
12: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
13: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
14: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Mercapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszervár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Baka András a német külügyminiszterrel tárgyalt Budapesten. 100 milliárd forintra lenne szüksége a BKK-nak a pénzügyi helyzete rendezéséhez, és jogvédő szervezetek is részt vennének az örökbefogadási szabályok átalakításában. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ánkitól hallják. Baka András köztársasági elnök ma a Sándor palotában fogadta Johann Wadephul német szövetségi külügyminisztert. Az államfő a találkozón hangsúlyozta, hogy Németország Magyarország egyik legfontosabb gazdasági, politikai és kulturális partnere. Baka András szerint mindkét fél érdekelt a kétoldalú kapcsolatok erősítésében, a bizalom helyreállításában és új együttműködési területek kialakításában. A köztársasági elnök arról is beszélt, hogy Magyarország érdeke az európai kötődések erősítése, valamint az elmúlt években megromlott szövetségesi kapcsolatok rendezése. Mintegy 100 milliárd forintra lenne szüksége a BKK-nak ahhoz, hogy rendezze a jelenlegi pénzügyi helyzetét. Ezt mondta Bodor Ádám vezérigazgató a Magyar Hangnak, írja HVG. Bodor szerint a társaság költségvetése papíron egyensúlyban van, ugyanakkor évről évre növekvő pénzügyi terheket görget maga előtt. Hozzátette, ez a napi működést egyelőre nem veszélyezteti. A vezérigazgató úgy számol, hogy a jelenlegi árak mellett 2027-re már kisebb működési többlet is elérhető lehet. Szerinte ugyanakkor a fővárosnak és az államnak is nagyobb szerepet kell vállalnia a budapesti közösségi közlekedés finanszírozásában. Több emberi jogi és LMBTQ jogvédő szervezet is jelezte, hogy részt venne az örökbefogadási szabályok újragondolásában. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a kormány kész megvitatni az azonos nemű párok házasságára és örökbefogadására vonatkozó jogi keretek módosítását, és azt ígérte, hogy az örökbefogadásról szakemberek döntenének. Az Amnesty International Magyarország, a Labris Leszbikus Egyesület, a Háttértársaság és a Szivárvány Családokért Alapítvány üdvözölte a nyitást. Ugyanakkor hangsúlyozták, egyelőre konkrét jogszabálytervezetek nem ismertek. A szervezetek elsősorban az azonos nemű párok közös örökbefogadását szorgalmazzák. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Budapesti Klasszikus Filmmaratont, a Restaurált Klasszikusok Rangos Nemzetközi Fesztiválját. A főváros több helyszínén várják a közönséget, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak el. A programokról Horváth Csaba, az NFI marketing és kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
3: Ezúttal is lesznek külföldi sztárvendégek. A francia film sokoldalú tehetsége Mathieu Kassovitz, az iráni új hullám legendás alkotója Mohsen Makhmalbaf, és az élvonalbeli lengyel operatőr Pavel Edelman, aki Andrzej Vajdával és Roman Polanskival is nagyszerű filmeket készített. Ezek közül például 6-ot mutatunk majd be a budapesti klasszikus filmmaratonon. A világhírű filmesek személyesen is ott lesznek egy-egy vetítésen, találkoznak tehát a közönséggel és mesterkurzusokat is tartanak. Emellett természetesen idén sem maradnak el a Budapest Classics Film Lab nemzetközi szakmai programjai, a rendkívül népszerű diákvetítések és a családi programok sem.
15: A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon. A délutáni csúcsforgalom idejére északnyugat felől végre elkezd felszakadozni a zárt felhőtakaró, és a régióban egyre több helyen kikandikál a nap, ahol kisüt, ott rögtön vegyük fel a napszemüveget, de azért az esernyőt se tartsák nagyon távol. Elértük a mai napra várható maximumot, 20-21 fok lesz, innentől már csak csökkenni fog a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
16: Az M6-os autópálya főváros felé vezető oldalán a 34-es jelű Ráckeresztúr Ercsi csomópontnál történt egy baleset. Az érintett szakaszon forgalomkorlátozással lehet csak közlekedni óvatosan arrafelé. A 31-es főúton Mende és Maglót között is egy teherautó, illetve egy személyautó karambolozott a 31-es kilométernél. Az utat lezárták, kerülni Gyömrőn keresztül lehet a Gyömrő üllő, illetve az Ecser Monor összekötő úton. Budapesten erős a forgalom a Kiskörúton, az Astoria felé, illetve az Üllői úton a Nagykörút előtt mindkét irányban. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben, a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, a csatorna javítás zajlik. Lezárták a 15. kerületben a Sződliget utcát, ott vízveszetéket javítanak a Morzsa utcánál. A 96-os, a 124-es, a 225-ös és a 296-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Géza fejedelem tér, a Sződliget utca és a főút megállót. Lezárták mától a 16. kerületben a Mészáros József utcát is, a Zsíjaladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között útfelújítás zajlik ott, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: A mikrofonnál még ebben az órában Jekkel Dániel. Köszöntök mindenkit, ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan ebben az órában is, és már el is indultunk Remy Linnével. Tőle jön a Love Me or Not.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM.

0: Itt a slágerek, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Szeptember 26-ára egy nagyon különleges programra invitálok mindenkit. Akkor rendezik ugyanis a Loco Piknik és a Kerti Vasutak találkozóját a Magyar Vasút Történeti Parkban. A Sláger FM hallgatói közül 40 szerencsés exkluzív utazáson vehet részt. A program a Nyugati Pályaudvar történelmi királyi várójában indul, ahonnan a Sláger vonat lokomotív viszi a nyerteseket a helyszínre. Minden további információ a slagerfm.hu-n, illetve a Sláger FM applikációján keresztül érhető el. Itt lehet regisztrálni is erre a programra. Bruno Mars és az I Just Might érkezik.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a

0: Az ígéretek szerint barátságosabb arcát mutatja az időjárás a délutáni csúcsforgalomban. Északnyugat felől egyre nagyobb területen kitisztulhat az ég és a délelőtti borongós esős órák után. Végre több helyen visszatérhet a napsütés. A hazai indulókat a legtöbb helyen már száradó vagy teljesen száraz utak várják, bár egy-egy kúsza zápor a régió keleti felén még előfordulhat. A maximum hőmérséklet nem változik, 20-21 fok lesz, innentől már csak csökkenni fog a hőmérséklet a legtöbb településem.
1: Az M6-os autópálya főváros felé vezető oldalán a 34-es jelű Ráckeresztúr Ercsi csomópontnál történt egy baleset. Az érintett szakaszon forgalomkorlátozással lehet csak közlekedni óvatosan arrafelé. A 31-es főúton Mende és Maglót között is egy teherautó, illetve egy személyautó karambolozott a 31-es kilométernél. Az utat lezárták, kerülni Gyömrőn keresztül lehet a Gyömrő üllő, illetve az Ecser Monor összekötő úton. Budapesten erős a forgalom a Kiskörúton, az Astoria felé, illetve az Üllői úton a Nagykörút előtt mindkét irányban. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben, a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében a csatornajavítás zajlik. Lezárták a 15. kerületben a Sződliget utcát, ott vízveszetéket javítanak a Morzsa utcánál, a 96-os, a 124-es, a 225-ös és a 296-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Géza fejedelem tér, a Sződliget utca és a főút megállót. Lezárták mától a 16. kerületben a Mészáros József utcát is, a Zsíjaladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között útfelújítás zajlik ott, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Nick-től Kiskatával, aki megérkezett, és hamarosan birtokba is veszi a stúdiót. Ők is sér mindenkit haza a legnagyobb slágerekkel, változatosan friss közlekedési infokkal is, az ő madarakat megszigyenítő csicsergős hangjával. Mi ezzel köszönjük szépen a figyelmet, holnap 10-kor találkozunk.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd el literre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben és Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. brandoburger.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Feszült és ingerléke. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga Rodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
9: Vitongo. Stresszre Vitongo.
10: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
11: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM.
1: Köszönjük!
0: A reklám után

0: Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. Balatonfüreden indul az új országos népszavazás a demokrácia napjáról. Újra csoboghat a Gizella szökőkút. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Jelentős családi pótlék emelést jelentett be Magyar Péter a Közrádió ma reggeli műsorában. A miniszterelnök azt mondta, hogy a 2008 óta változatlan összegű juttatás 2027-ben nagy mértékben emelkedhet. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a növelés fokozatosan, megfontolt lépésekben történik majd, mivel az államháztartás egyensúlyának fenntartása elsődleges feladat. Magyar Péter szerint stabil pénzügyi hátteret kell teremteni ahhoz, hogy a szociális intézkedések hosszú távon is finanszírozhatók legyenek. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első felét novemberben kapják meg, a másik fele pedig januárban érkezik. Hangsúlyozta, rengeteg dolgunk van, de azt látni fogja mindenki, hogy ennek a kormánynak az oktatás, az egészségügy és a gyermekvédelem kiemelt prioritás. Balatonfüreden állítják fel az első aláírópontot annak az országos népszavazási kezdeményezésnek a támogatására, amely április 12-ét Magyarországon a demokrácia napjává nyilvánítaná. Az aláírásgyűjtés kedden 15 és 17 óra között kezdődik a Castricum téren. A kezdeményezést Budia Szilvia nyújtotta be, a Nemzeti Választási Bizottság pedig júliusban hitelesítette a népszavazási kérdést. A szervezők szerint az április 12-i dátumhoz több történelmi évszám is kapcsolódik, amelyek a magyar demokrácia történetét idézik. A kezdeményezés különálló emléknapot hozna létre, miközben szeptember 15-e már közel 20 éve a demokrácia ENSZ által kijelölt nemzetközi napja. Az országos aláírásgyűjtés december 12-éig tart. Visszakerült a helyére a Gizella udvar közel 40 éves ikonikus ivókútja, közölte a hírt Porga Gyula polgármester. Pagony Rita alkotását maga a művész újította fel, a munkában Enyingi Mihály kerámikus is közreműködött. A kút hamarosan ismét friss vízzel várhatja a veszprémieket és a városba látogatókat. A Gizella kút 1986-ban készült a zsolnai porcelángyárban, majd ugyanebben az évben állították fel a Gizella udvarban. Az ilyen évtizedeken át egy város köztereit gazdagító alkotások idővel túlmutatnak eredeti funkciójukon. A Gizella kút is a veszprémi városkép és a közös emlékezet részévé vált. A kút most eredeti formájában megszépülve tér vissza a helyére. Megdöbbentő felvételt tett közzé közösségi oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség. A videón az látható, hogy egy szarvas váratlanul egy közeledő autó elé kerül, majd a jármű szélvédőjének csapódik. A rendőrség a felvétellel arra hívta fel a figyelmet, hogy a vadak nem csak erdős külterületi útszakaszokon jelenthetnek veszélyt, hanem váratlan helyeken és időpontokban is megjelenhetnek. A hatóság arra kér minden közlekedőt, hogy a megszokottnál körültekintőbben vezessen, sebességét igazítsa a körülményekhez, és folyamatosan figyelje az úttestet, valamint annak környezetét. Wollein Ferenc festőművész 75. jubileumi kiállítása nyílik pénteken Badacsonyban, a Kisfaludi házban. A tárlat szeptember 18-án 17 órakor nyílik, és a művész különleges jubileumát ünnepli, hiszen 27 éves korára 75 önálló kézművészeti kiállítást valósított meg. A helyszín történelmi jelentőségét is erősíti, hogy a Kisfaludi ház Kisfaludi Sándor és Szegedi Róza szerelmének emblematikus helyszíne. A kiállításon ezért a két történelmi alaknak a jubileumi tárlatra készült portréi is láthatók lesznek. A jubileum különleges egybeesése, hogy 75 éve hunyt el Badacsonyban Egri József, a Balaton festője.
1: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Tényleg ránk rúgta az ősz az ajtót. 21 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője, de lássuk, hogyan alakul a hét időjárása. A következő órákban még lehet számítani szemerkélő esőre, de igazából ez olyan eső lesz, ami miatt nem igazán érdemes esernyőt nyitni. Holnap pedig napsütésben telik a napunk, és az előrejelzések szerint akár 25-26 fok is lehet. A szerdánk is hasonlóképpen telik majd el, csütörtökön azonban ismét esőfelhők érkeznek, viszont még akkor is meleg lesz odakint, pénteken kezd majd csökkenni a nappali felmelegedés, szóval igazi őszelei időjárásra számíthatunk a következő napokban.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
1: Szétnézünk az utakon, beindult már a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás, például az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Kiskörúton az Astoria felé, valamint az Üllői úton a Nagykörút előtt mindkét irányban, de figyeljenek arra is, hogy az 5. kerületben lezárták a Petőfi Sándor utcát a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak, a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében pedig a csatornát javítják, ezért itt útszűkület fogadja az autósokat. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon, vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Jan Csurák Bence. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
3: Szia Kata, köszöntöm a Sláger FM hallgatóit. Jó hírem van a vonattal útrakelőknek. Jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a délutáni vonat közlekedés. A H9-es Csömöri hév helyett vasárnap estig Szabadságtelep és Csömör között pótlóbusz állítja az utasokat karbantartás miatt. A Cegléri fővonalon is tart az átépítés. A Budapest-Debrecen közötti Intercity-k terelt útvonalon közlekednek. Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Cegléret nem érintik. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének, Jan Csurák Bencének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Erőtől a sláger délután, és hozom önöknek a legnagyobb slágereket, hogy kellemes legyen a hazaút. The Weeknd érkezik, és a Dancing in the Flames, előtte azonban Taylor Swift-tel rajtol az óránk, az Apple Light forog, én pedig Kis Kata vagyok. Jó rádiózást!
5: Ez a... Hey guys, it's Taylor, and that's when I told you it's alright.
4: A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

Ariana Grande dala szólt, ez volt a We Can't Be Friends itt a Sláger FM-en, ez pedig a Sláger délután, és ha már ilyen hűvösre, őszélyesre fordult az idő, mit szólnának, hogyha ajánlanék önöknek egy sportprogramot, egy olyan sportolási lehetőséget, amely inkább szól a környezet felfedezéséről, meg a tájékozódásról, mint a testmozgásról, mégis szorosan összekapcsolódik a kettő. A Városligeti Parkban ezen a héten szerda délután megrendezik majd a Liget Kupa tájfutást. A tájfutás rajongóit várják, hogy két különböző, egy 1 kilométeres vagy egy 2 kilométeres pályán kipróbálják magukat. A program ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött, úgyhogy ha szeretnének rajta családostól vagy baráti társasággal együtt részt venni, akkor mindenképpen regisztráljanak. Szerdán délután 14:30-kor indul majd a mezőny. Ugye a tájékozódási futás különlegessége, hogy egyszerre nyújt fizikai és szellemi kihívást, ugyanis egy térképpel kell megkeresni az előre kihelyezett pontokat, természetesen minél gyorsabban. A versenyközpont egyébként a Zeneháza melletti zenei játszótéren lesz majd, úgyhogy innen indulnak a tájfutók.

0: Nagyon szeretem ezt a dalt, annyi energia és annyi lendület van benne. Ez volt a Gossip és a Move in the Right Direction. Már is szétnézünk az utakon, és megnézzük azt is, hogy a következő napok időjárása hogy alakul. A közlekedési infókat önöktől is várom. 0630 30 30 95 8 a számunk, utána pedig Pink Panthers dala érkezik. A Stateside forog majd.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el.
1: Sláger FM. Köszönjük.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: Miért szenvedsz, Laci? Megint nem akar kinyílni?
6: Igen, elegem van, Anna. Új ajtókat kell vennünk.
5: Remek, épp most láttam a Mercury Market szórólapjában egy szép és kedvező áru Murcia három ajtót.
6: Mutasd! Hú, tényleg szép! Ho-ho-ho, és ez az ár? Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
7: Nagy zenekaros Triász koncert
8: szeptember 18-án.
7: Barba Negra Red Stage.
8: Kedvezményes elővételi jegyek rock1.hu. Szeptember 18-án.
7: Triász koncert Barba Negra Red Stage.
9: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
10: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülő. A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
11: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmus. Mosad. További információ metrodom.hu.
12: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
13: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: A reklám után.
0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Jelenleg 21 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és ezzel elértük a mára ígért maximumot. Eső sem érkezik, mert legfeljebb egy kis szemerkélő esőre kell a késő délutáni koresti órákban számítani, de tényleg nem lesz számottevő már a csapadék. Holnap pedig szinte meleg lesz, hiszen 25-26 fok körül alakul majd napközben a csúcshőmérséklet, és térségünkben sokat fog sütni a nap. A légmozgás is mérsékelt lesz, azonban a Dunántúlon élők készüljenek rá, hogy a viharsarok megint erős lesz a szél, és még szerdán is a napsütésé lesz a főszerep. Újabb esőfelhők érkezése majd csütörtökön várható. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Erősödik a délutáni forgalom az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, így szakaszos lassulás alakult ki a kiépített terelésben Török Bálint és Herceghalom között, itt kell a türelem. A 63-as számú főúton pedig Aba és Székesfehérvár között egy teherautó letért az útról és árokba borult. A 81-es kilométernél félpályás korlátozás mellett zajlik a műszaki mentés. A fővárosban is tart a délutáni csúcs, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre kell torlódásra számítani. Készüljenek rá, hogy tart az átépítés a 13. kerületben a Cserhalom utcában. Itt mától megnyitották az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál az utat. A Csele utcától a hajóépítő sétányig azonban továbbra is egyirányúsításra kell készülni. A Csavargyár utcában pedig útszűkületen kell áthajtani. A Váci út szerviz útját és a hajóépítő sétányt pedig már korábban lezárták. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: kis édességet kaptunk Robbie Williams-től, ez volt Candy című dala itt a Sláger FM-en, és hát kaptunk még egy édességet, a lányát, Teddy-t, aki kezdi bontogatni Hollywoodban is a szárnyait, ugyanis nemrég szerepet kapott Tinseltown című filmben, és nemrég az is kiderült róla, hogy már önálló dalokat is ír. Hát nem esett messze az alma a fájától. Mi pedig hamarosan a friss információkkal megyünk tovább, előtte azonban a Queen Bee dala zárja az órát, jön az autó egy szerpentinen.
1: Most olyan könnyű.

Egyik sláger, a másik után. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam.
2: Ne, kérlek.
1: És zseniális.
2: Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
1: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
1: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
1: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeret főzni? És tud is?
3: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jogával. Úgy unom.
1: Most Trillával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
3: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Trilla gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
3: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Trilla gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója a Fanan, a finom ízek hagyománya. www.fanan.hu.
4: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszervár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
5: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
6: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
9: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
10: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Azonnali gyermekvédelmi programot és új férőhelyeket jelentett be a miniszterelnök. Elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Digitális utastájékoztató táblák kerülnek ki BKK megállókba. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. 10 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi programot, új férőhelyeket és krízisellátó hálózatot jelentett be Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában. Összesen 187 új vagy új funkciójú férőhely jön létre, 15 speciális gyermekotthont erősítenek meg, és egy 80 férőhelyes krízisellátó hálózatot alakítanak ki. A kormányfő hozzátette, hogy bentlakásos rehabilitáció indul a súlyos drogfüggő 10 éveseknek. 440 millió forint jut a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatalanyák támogatására. Új gyermekvédelmi törvényjavaslat készül, két lépcsős béremeléssel a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknak. A gyámhatóságnak az egészségügyi ellátásra már nem szoruló gyermekek ügyében legfeljebb 8 napon belül kell majd intézkednie. Elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap, amelyet október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatnak. A cél, hogy a gyerekek és fiatalok elmondhassák, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy ezen a napon valóban a gyerekeké legyen a szó. Az intézmények szabadon választhatnak a foglalkozástervek és jó gyakorlatok közül, vagy saját programot alakíthatnak ki. Székesfehérvárnak 2038-ra, Szent István halálának 1. évfordulójára Magyarország legjobb városává kell válnia, mondta Cserpalkovics András a város jövőjéről szóló szakmai fórumon. A polgármester bejelentette, hogy városfejlesztési programot alkotnak, amelyet októberben tesznek közzé, majd társadalmi vitára bocsátanak. A cél többek között az Európai Ifjúsági Fővárosa cím elnyerése, a fiatalok lakhatásának javítása, a közlekedés fejlesztése, vízes élőhelyek kialakítása és a nem hasznosított épületek felújítása. A város a Nemzeti Emlékhely megújítását is tervezik 2038-ra. Marek Bercom, az Egyensúly Intézet vezető elemzője elmondta, létrehozták az első adatalapú kelet-közép-európai településindexet, ahol Székesfehérvár 8 ország 42 városával összehasonlítva 35 indikátor alapján a 7. helyen végzett. Ebben a hónapban 61 budapesti megállóban jelennek meg az új digitális menetrendi táblák, amelyek valós idejű járatindulásokat, forgalmi információkat és zavarokat is megjelenítenek. A telepítés a Rákóczi út tengelyén, Zugló vasútállomásnál, a keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Asztóriánál indul és a hónap végéig folyamatosan zajlik. A 2 éves teszt során 2 gyártó, egy magyar és egy brit e-papír technológiáját vizsgálják. A kijelzők napelemmel vagy akkumulátorral működnek, központilag frissíthető, így gyorsabbá válik a tájékoztatás. A látássérült utasok távirányítóval felolvastathatják az adatokat, a kerekesszékesek pedig kényelmesen elérik a kezelőfelületet. A BKK az utasok véleményét a bkk@bkk.hu címre várja. Csőtörés okozta a talajkimosódás miatt veszekadt az úttest egy BKK busz alatt Budapest 15. kerületében délelőtt. Amint egy 40 utas közül 6 embert, köztük 4 gyermeket szállítottak kórházba a mentők, miközben a fővárosi vízművek szakemberei megkezdték a Sződliget utcai útszakasz feltöltését. A Rákospalotai önkormányzat tájékoztatása alapján egy hirtelen fellépő csőtörés okozta a bajt, amely alámosta az aszfalt réteget, így az már nem bírta el a nehéz tömegközlekedési jármű súlyát. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok holnapra. Kedden többfelé lesz ismét párás, ködös a reggel, majd napközben napos időre van kilátás. 1-2 látványos bárányfelhővel. Legfeljebb az ország északi és északkeleti felén alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor, máshol csapadékmentes lesz az időjárás. Térségünkben a légmozgás gyenge, mérsékelt marad, azonban a Dunántúlon lehet számítani élénkebb széllökésekre. Kora reggel 13-14, délután pedig 24-25 fok várható, és még szerdán is sokat látjuk sütni a napot, és akkor is meleg lesz, akár 26-27 fokot is mérhetünk. Csütörtökön azonban újabb hidegfront érkezik, újabb esőfelhőkkel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
2: Hozom a segítséget az úton lévőknek. A 63-as számú főúton Aba és Székesfehérvár között egy teherautó letért az útról és az árokba borult. A 81-es kilométernél félpályás korlátozás mellett zajlik továbbra is a műszaki mentés. A fővárosban torlódik a kocsisor a Lehel utcában kifelé a Robert Károly körút előtt, de lassú a haladás az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Kiskörúton az Asztória felé, valamint a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, de sokan hajtanak a Rákóczi úton, valamint a Fiumei úton is az Orci tér felé. Figyeljünk arra is, hogy lezárták a 15. kerületben a Szűdliget utcát a Morzsa utcánál, mert javítják a vízvezetéket, a 16. kerületben pedig a Mészáros József utcát zárták le a Zsíji Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között útfelújítás miatt. Soroksáron a Haraszti úton a Péter Apostol utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőlámpás irányítással közműépítés miatt, és lezárták a 22. kerületben a Panoráma utcát a Baross utcánál, mert itt is javítják a vízvezetéket. Jó utat kívánok!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 5 óra elmúlt már csak nem 6 perccel, és ez itt a Sláger délután, benne pedig Olivia Dean és a Man I Need érkezik már, és előtte viszont Chaperone indítja az óránkat, a Good Luck Babe-bel rajtolunk, egy jó kívánság mindenkinek erre a hétre, én pedig Kiskata vagyok.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, German Jackson és Piazza Dóra dalasztolt, ez volt a When the Rain Begins to Fall. Ez pedig a sláger délután, és azt mondják ugye a meteorológusok, hogy lesznek ezen a héten esősebb napok, viszont a hétvégén, ha minden jól megy, megint csapadékmentesen telik majd el, úgyhogy ragyogó programajánlatot hoztam önöknek a hétvégére. Tudom, még el sem indult igazán ez a hét, és én már is a hétvégéről álmodozom. Hát így van ez, főleg amikor ilyen jó programról kapok fülest. A Rácalmási Tök Fesztiválnak már hosszú-hosszú évekre nyúlik vissza a hagyománya. Idén már 22. alkalommal rendezik meg ezt a fesztivált. A péntektől vasárnapig tartó programon a töké lesz a főszerep. Közösségi összefogással készülnek az utcákat díszítő színes, ötletes, vidám tök kompozíciók. Ezt a helyiek jelenleg is készítik, de hétvégén mi magunk is, hogyha kedvet kapunk hozzá, akkor részt vehetünk tök faragáson. Lesz ugyanis még egy tök dekoráció verseny is. És természetesen a színpadi programok sem maradhatnak el. Pénteken a 4-es Street és a Halott Pénz, szombaton Kollányi Zsuzsi, Horváth Tamás és a Valmar koncertezik, vasárnap pedig a Pornograst és a Bagosi Brothers Company veszi birtokba a színpadot, és természetesen délelőtt

Ként lesznek gyerekműsorok, gyerekkoncertek, és ezeken felüli számos meglepetés vár bennünket Ráczalmáson, úgyhogy ne töltsük otthon a négy fal között bekuckozva ezt a hétvégét sem, hanem ruccanjunk ki egy kicsit, tök jó lesz ez a tök fesztivál. Itt a Sláger FM-en pedig akkor stílszerűen egy tök jó dallal megyünk tovább, a Cat Szájér

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Az Eiffel 65 dala forgott, ez volt a Blue, és ugye szeptember 14-e van, és ehhez a naphoz is kapcsolódik egy időjárási regula. Elődeink megfigyelései szerint ugyanis, hogyha ezen a napon sokat süt a nap, akkor az azt jelenti, hogy itt erős lesz a tavaszunk. Hát nem tudom, hogy önök látták-e sütni a napot, én nem nagyon, úgyhogy ebből következik, hogy a következő év tavasza csapadékos lesz. Fú, de jó lenne, hogyha ez tényleg úgy lenne. Bár az igazság az, hogy a következő napokban is jó lenne, hogyha esne még egy kicsit, mert még mindig kevés volt a földeknek az a csapadék, ami az elmúlt napokban lehullott. Hogy jön-e eső, annak már is utána nézünk, hiszen jön infoblokkunk, utána pedig Kamrad dalával megyünk tovább.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
1: Sláger FM.
2: Köszönjük. Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
4: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
5: iRobot akciós napok, új portfólió, új generációs two-in-one rumba takarító robotok, lidár navigációval, kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
6: Ki a Sportage már 8.949.000 forinttól? Érden a Bifernél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel vagy ajándék automata váltóval lehet a tied készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk. Ki a Difer? Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Talán art deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat.
9: Mit csinálsz, Anna?
8: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
9: Megint felújítás?
8: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
9: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
10: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal? A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
11: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
12: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
2: A reklám után.
0: Most vastag felhők állomásoznak a főváros fölött, és hát gyakorlatilag az egész ország fölött, azonban holnaptól egy kicsit visszakacsint a nyár, mielőtt jönne majd az újabb fordulat, mert hogy holnap-holnap után gyönyörű napsütéses időben lesz részünk, csak bárányfelhők lesznek fölöttünk az égen is, csak elszortan kell jelentéktelen csapadékra számítani, nagy eső nem jön egészen csütörtökig, bár a korra reggeli órákban lehet számítani párás, ködfoltos időre, a köd azonban nagyon hamar felszáll majd. Korra reggel 13-14 fok lehet, délutára pedig holnapra 24-25, szerdára pedig 25-26-27 fokot ígérnek a meteorológusok. hozom a segítséget az úton lévőknek. Továbbra is erős a forgalom a fővárosban, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt van torlódás, a pesti alsó rakparton a Lánchíd közelében mindkét irányból, és lassú a haladás az Alkotás utcában is a Krisztina körút előtt. Figyeljünk arra is, hogyha a volán mögött ülünk, hogy még mindig nedvesek, és itt-ott lehet, hogy csúszósak az utak, úgyhogy ezért is óvatosan, meg azért is, mert a nyomvályóba meggyűlő pocsolyákból bizony nagyon könnyű lecsapni a gyalogosokat, vigyázzunk rájuk is. És arra is ügyeljünk, hogy mától lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak, a 16. kerületben a Mészáros József utcát, a Zséji Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között is lezárták útfelújítás miatt. Csatorna felújítás zajlik a 6. kerületben a Városligeti fasorban, ezért azt is lezárták a Bajza utcánál, de a Szerviz úton lehet közlekedni, és a 10. kerületben a Tavas utcában is folynak még a munkálatok, úgyhogy itt is útszűkület van a Mádi utca felé a Métó utca közelében, mert javítják a csatornát. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Miley Cyrus énekelt Dua Lipa oldalán, ez volt Prisoner című daluk. Miley Cyrus legújabb albuma, ami szám szerint már a 10. lesz, ezen a héten pénteken jelenik meg várhatóan, és nevet váltott az énekesnő, már nem Miley Cyrus, hanem egyszerűen csak Miley a művész neve. Nagyon kíváncsian várom ezt az új korongot. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a friss információk, de még a hírek előtt szól a Blaha Louisiana, ha élni felejtek című dala, utána pedig önök jönnek, hiszen indul a kívánságműsor.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Kapcsolj ki a zajból, kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly Könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061-20-30-100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Nálatok is örök küzdelem a matek.
9: Már nem. Próbáltátok már a matek oázist? A fiam 2 jegyet javított.
8: Aszta! És mi ez?
9: Interaktív matek a neten. matekoázis.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
10: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok gyereket fogadhassanak örökbe. Már Veszprémben sem ritka az 1 millió forint feletti négyzetméter ára lakáspiacon. Újabb győzelemmel folytatta a Van Veszprém az NB1 szériát. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok fogadjanak örökbe gyermeket, közölte Rétvári Bence, a párt frakció vezetője. Szerinte az örökbefogadás elsősorban a gyermekről szól, akinek biztonságos szerető családra, apára és anyára van szüksége. Rétvári Bence úgy fogalmazott, a gyermek érdeke fontosabb bármilyen felnőtt igénynél. Élesen bírálta Magyar Péter miniszterelnököt, aki szerinte nyíltan genderaktivistává vált. Magyar Péter egy sajtótájékoztatón korábban azt mondta, hogy megváltozhat az örökbefogadás jelenlegi rendszere, és nem miniszteri, hanem szakmai döntéshez kötnék, hogy ki fogadhat örökbe. A politikus szerint szakembereknek kellene megállapítaniuk, milyen környezet szolgálja leginkább a gyermek fejlődését. 45-60 millió forint körüli összegbe kerül egy átlagos, legalább két szobás élhető lakás Veszprémben, írja a Veol. A portál az egyik legkedvezőbb ajánlatot a Dunahaus veszprémi kínálatában találta. A Jutasi úton egy 52 négyzetméteres kétszobás lakást 44 millió forintért hirdetnek. Ez valamivel több mint 846 ezer forintos négyzetméter árat jelent. Az ingatlan.com kínálatában szintén találni 50 négyzetméter körüli kétszobás lakásokat. A Kossuth-Lajos utcában például egy felújított 50 négyzetméteres panellakás 49,9 millió forintért szerepel a hirdetések között. A belvárosi kétszobás téglalakásoknál ennél magasabb árakkal kell találkozni. A Flórián utcában egy 50 négyzetméteres felújított lakást 51,9 millió forintért kínálnak, ami nagyjából 1 millió forint feletti négyzetméter árat jelent. A Vécsei Károly utcában egy 50 négyzetméteres jó állapotú kétszobás lakás már 58 millió forintba kerül. Aki felújított belvárosi téglalakást keres, annak inkább 50-60 millió forinttal érdemes számolnia, írja a Veol. Útjavítások kezdődnek Siófokon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint szeptember 14-én hétfőtől útjavítási, kátyúzási munkák lesznek a város területén. Például a Bláti Otto utcai gyalogátkelőhely kialakításával párhuzamosan szegélyépítési és aszfaltozási munkák kezdődnek, ami nagyjából két hétig tart. A Korányi utcában a Koch utca és a Művese állomás közötti szakaszon is aszfaltoznak. A munkák során terelésekre, lezárásokra, menetidő növekedésre lehet számítani. Bakonyi ízekkel nyűgözte le a vendégeket és a zsűrit az Irci Reguj Antal szakképző iskola csapata a Csopaki Bakony és Balaton gasztro ünnep Tájak Ízek Fesztiváján. Az Irci középiskola diákjai és oktatóik az Acsádi szakképző iskola csapatával együtt 400-400 adag ételt készítettek a balatoni strandon. A szakmai versenyben a Reguj csapat bizonyult a legjobbnak, így idén is megszerezték az első helyet. A csapatot Somogyi Tamás mesterszakács és Horváth Attila igazgató vezette. A vendégek friss fűszerekkel pácolt grillezett pulykacombot, bakonyi vadászragúval és szalvétagombóccal kóstolhattak. 42-27-re legyőzte a címvédő Van Veszprém az újonc Dabast a férfi kézilabda NB1-ben. A veszprémiek sorozatban harmadik bajnoki mérkőzésüket is megnyerték hazai pályán, és továbbra is hibátlanok. A 17 éves Iváncsik Máté, a klublegenda Iváncsik Gergő fia 5 góllal mutatkozott be a felnőtt csapatban. A Veszprémre szerdán már a bajnokok ligájában vár újabb rangadó. A bakonyiak a német Füchse Berlin vendégeként lépnek pályára.
1: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Hogyha fáj egy picikét a fejük, akkor fogják nyugodtan az időjárásra, mert hogy jelenleg kettős front hat ránk, igaz, ez éppen gyengülni látszik, viszont fejfájást, vérnyomás ingadozást továbbra is okozhat az érzékenyeknél. Viszont holnap már frontmentes időjárásban lesz részünk, de azért a frontérzékenyek ne lélegezzenek fel, mert csütörtökön jön majd az újabb hideg front, úgyhogy ez megint csak egy nehéz hét lesz. Egyébként holnap alapvetően napsütéses időre számíthatunk, ez pedig ugye mindig jótékonyan hat a közérzetünkre, és meleg is lesz már az évszakhoz képest, 25-26 fokot várhatunk napközben. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Még tart a délutáni csúcs, van torlódás a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Szilágyi Erzsébet fasorban szintén befelé, valamint a Kiskörúton az Asztória felé és a Pesti alsó rakparton a Lánchíd közelében mindkét irányból, de ezt leszámítva már egészen jól lehet haladni a fővárosi utakon. Viszont arra figyeljünk, hogy tart az átépítés a 13. kerületben a Csárhalom utcában, itt mától megnyitották az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál az utat. A Csele utcától a hajóépítő sétányig azonban továbbra is egyirányosításra kell készülni, míg a Csavargyár utcában útszűkületen kell áthajtani. És van egy fontos előrejelzésünk az M1-es autópályán folyó hídépítés kapcsán. Az éjszakai órákban teljes útzár lesz az 1-es főúton Biatorbágy közelében a 13-as kilométernél. Este 4:10-től hajnali 4 óráig az M1-es autópályára terelik majd a forgalmat. Erre legyenek készen lélekben, hogyha erre hajtanának. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És indul már is a kívánság műsor, nézzük az üzeneteket. Gyöngyének küld a Michael Jackson-tól a Remember the Time című számot, mert kemény napja volt. Linától jött ez az SMS, és sziasztok, lehetne kérni a Single Soon Selena Gomez-től? Köszi. Igen, ezzel rajtul az óránk.
2: Minden, amit szeretünk.

Michael Jackson dalra szólt, ez volt a Remember the Time itt a Sláger FM-en, és ez már a kívánság műsor, benne pedig szeretnék sok-sok kérést, óhajt-sóhajt kívánságot teljesíteni egészen 8 óráig, úgyhogy jönnek az üzenetek 06303030958. Most azonban beszélünk egy kicsit a szerelemről, mert hogy jön a Borítékolható Szerelem című fantasztikus előadás. Nyári Krisztián és Nára Jerika estje az Óbudai Kulturális Központba csábít bennünket majd vasárnap estére, benne pedig híres párok levelezéséből szemezgetnek majd nekünk, mint például Örkény István és Nagy Angéla, Mikszáth Kálmán és Mauks Ilona, vagy éppen Ady Endre és Léda a levelezéséből, versekkel, dalokkal színesítve, úgyhogy ez részben egy kis irodalomtörténeti kalandozás lesz, részben pedig egy olyan est, ami a szerelem ízeiről szól majd, és hát két fantasztikus előadó tolmácsolásában, úgyhogy jó szívvel ajánlom önöknek ezt a programot vasárnap estére, tehát Óbudai Kulturális Központ Borítékolható Szerelem. Tényleg jó szívvel ajánlom. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, mivel folytatódik a kívánság műsor. Szia Kata, Adrina küzenem, hogy holnap lehet picit késni fogok, és küldöm neki a Kovalszkétől a Viharban szivárványt. Niki írta ezt az üzenetet, remélem Adri vette az üzét, már is érkezik a dal. Egy jó kis pörgős Earth, Wind & Fire számot kérnék, ez pedig Dettitől jött, hát érkezik a Let's Groove.

0: Ez volt a Kovalszky meg a Vega és a Viharban Szivárvány itt a Sláger FM-en, és itt van velem Ortutai Dóri a stúdióban, aki ismét friss hírrel érkezett. Szia, Dorci!
1: Szia, Katám! Hát ennél friss, ez is friss, de ennél frissebb majd hétkor lesz. Ez egy kicsit színes hír, friss színes hír.
0: Mesélj!
1: Na, svájci hegyekre navigálnak el téged és a hallgatókat, és ott a legelőkön látjuk, ilyen sréjen állnak a tehenek, ugye?
0: Igen.
1: Hát igen. Na, egy helyi nőnek annyira nem tetszett az, hogy kolompolnak a helyi tehenek, tehát, hogy ez a csorda igen. jár ilyen csengővel a nyakába, hogy bíróságra vitte az ügyet.
0: Ne!
1: De, mert hogy az otthona mindössze 200 méterre van ettől a gazdaságtól, és van, amikor a legelők jószágai mondjuk 50 méterre mennek az ő házához, és így a tehenek kolompolása, tehát zaj van.
0: Idegesíti.
1: Aha. Így van. És kiment a hatóság, és megvizsgálták, és kiderült, hogy a kolompolás még közelről sem lépi túl a határértékeket, tehát nem tudjuk, hogy miért pampogott a nő, de a bíróság nem tiltotta be ugyan az eszközöknek a használatát, csak kisméretű ilyen kicsi-kicsi kolompot írt elő, hogy csak ezeket lehet a tehenek nyakába akasztani.
0: Tehát akkor azok a tehenek nem kolompolnak majd, hanem csilingelnek.
1: Hát, igen, csilingelnek. Szóval ez úgy tűnik, hogy ez az ítélet precedens értékű lesz, mert hogyha a lakóházak közelébe is harsány lesz majd a kolomp hang, akkor lehet majd ott is átállítják ezeket a gazdaságoknak a vezetőik. Aha. Igen, kicsi csengőcskék lesznek.
0: Szegény, azért remélem, ez nem zavarja össze őket nagyon. Ettől még hazatalálnak.
1: Na biztos, persze.
0: Minden esetre én imádom a tehén kolombok hangját. Igen. De a te hangodat is szeretem, úgyhogy 7 órakor várjuk a híreket tőled.
1: Jövök.
0: Mi pedig megyünk tovább, akkor nem tehén kolompolással, hanem nézzük, hogy mivel. Zsolti üzenetével, a világ legszebb nőjének, aki történetesen a feleségem, küldöm a Coldplay-től a Feels Like I'm Falling in Love-ot. Oké, Zsolti, jön a dal a kedves feleségednek.

0: Rápillantunk a meteorológiai előrejelzésre. A következő napokban az átlagosnál kissé melegebb, de változékony időre kell számítanunk. Bár többször megnövekszik fölöttünk a felhőzet, csapadékra nagyobb mennyiségben nem kell számítanunk, egészen csütörtökig, akkor érkeznek majd újabb esőfelhők. Holnap-holnap után kimondottan meleg lesz, akár 25-26 fokot is mutathatnak a hőmérők, és főként a napsütésé lesz majd a főszerep. Azonban arra készüljenek, hogy a reggeli órák továbbra is hidegek, sőt egyre hűvösebbek lesznek. Holnap reggel például 13-14, még szerdán 11-12 fokra ébredünk. Hozom a friss infókat az utakról. Az M3-as autópályán a Gyöngyös-Nyugat csomópont közelében munkálatokat végeznek, ezért a Vásárosnemény felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladhatnak a 68-as és 74-es kilométer között. Itt nagyon fontos, hogy aki Gyöngyösre tart, az maradjon a saját oldalán, mert csak onnan tud lehajtani az autópályáról. Az 1-es számú főúton pedig Török-Bálintnál a 10-es és 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelése és sebességkorlátozásra kell számítani. A 4-es számú főúton Cegléd belterületén a 70-es és 71-es kilométer között felújítják a kerékpárutat, ezért itt útszűkület nehezíti a haladást. A fővárosban lezárták a 15. kerületben a Szűd-Liget utcát a Morzsa utcánál, mert itt javítják a vízvezetéket. Útszűkület fogadja az autósokat a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert itt a csatornát javítják, de számítsanak arra is, hogy lezárták a 22. kerületben a Panoráma utcát a Baross utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A Reiter-Ferenc utcában pedig kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik gázvezeték javítás miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

igen, nem ragyog a nap, legalább a szívünkben ragyogjon a dal. Ez volt az Aswaddal a Shine itt a Sláger FM-en, és az továbbra is a kívánság műsor. Jöhetnek az üzenetek, a számunkat tudják, ugye? 0630 30 30 95 8, akár hívhatnak is, nem csak üzenni lehet, de meg is lehet csörgetni bennünket ezen a számon. Én pedig az álláskeresők figyelmét hívnám fel arra, hogy szeptember 16-án és 17-én, tehát szerdán és csütörtökön rendezik a Biodomban az idei Budapest állásbőrzét, amelynek központi témája a munka és a magánélet összeegyeztetése lesz majd. A kétnapos rendezvényen több mint 30 munkáltatóval találkozhatunk személyesen, és több száz meghirdetett pozíció közül lehet választani. A szervezők pedig szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy egy állás kiválasztásakor ma már nem csak a fizetés vagy maga a munkakör az, ami számít. Legalább ilyen fontos a kiszámítható munkaidő, a rugalmasság, illetve az, hogy elegendő idő maradjon a családra, a pihenésre és a személyes életre, mert csak így tudunk jól teljesíteni a munkahelyen. Nem csak a kiállítói standokat lesz érdemes végigjárni, de kaphatunk ingyenes tanácsadást, hogy hogyan lehet jól megírni egy önéletrajzot, life coach és munkajogi tanácsadás is igénybe vehető. Lesz profi fotózás is, sőt azokra is gondoltak, akik gyerkőccel együtt érkeznek, mert gyereksarok is várja majd az érdeklődőket. És hát mindez természetesen, de szerintem ezt mondani sem kell, ingyenes, úgyhogy irány szerdán és csütörtökön a Biodóm. Itt a Sláger FM kívánság műsorában pedig már is nézem a beérkezett üzeneteket. Nehezen indult a hét, ezért magamnak szeretnék egy Well Hello dalt kérni. Icu írta ezt az üzenetet, Icót remélem, hogy segít majd az Odaút című dal, mert ezt választottam a Well Hello-tól. Néha még

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a Well Hello dala szólt, ez volt az Odaút, és mindjárt tovább zakatolunk Ortutai Dóri friss információival, de előtte, ha már zakatolás, hát találkozzunk a Sláger Pikniken. A Magyar Vasút Történeti Parkba invitáljuk majd önöket naptárokat előkészíteni szeptember 26-án. Egész napot leszünk a Sláger Piknikkel, a Loko Pikniken, lehet velünk találkozni, és együtt utazhatunk már akár a Nyugati pályaudvarról is, hiszen 40 hallgatónkkal együtt elindul majd a slágerjárat egyenesen a Magyar Vasút Történeti Parkba, úgyhogy az odajutásról is mi gondoskodunk majd. Hogyha szeretnének velünk tartani, akkor kattintsanak applikációnkban a játékok fülre, és ott csatlakozzanak hozzánk. És ha már az applikációnkat böngészik, akkor ne feledjék, hogy akár dalt is kérhetnek azon keresztül, vagy akár SMS-ben is. Tünci írt nekünk: szia Kata, Norbinak és Anikónak szeretnék küldeni egy számot Orsitól, ha lemegy a nap című dalt. Üzenem nekik, jó volt találkozni a hétvégén. Na hát akkor a találkozás örömére már is forog Orsi dala még a hírek előtt.

0: Műsorajánló. Testvérek. Testvérek. Vagyis pontosan tudják egymásról azt is, amit jobb lenne nem tudni.
1: Én láttam.
2: Ne, kérlek.
1: És zseniális.
2: Anna, az a fotó.
0: Ugyanaz a család.
1: Ugyanazok a történetek.
0: Két teljesen különböző verzió. És ha két testvér egyszer elkezd beszélgetni, előbb-utóbb minden szóba kerül.
1: Párkapcsolatok, család, anyaság, újrakezdések.
0: És persze azok a történetek is, amikről a másik azt hitte, soha nem kerülnek adásba. Így jártam a nővéremmel. Peller Anna és Peller Marian műsora a Sláger FM-en.
1: Két hetente, kedden este 9-től.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
5: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
6: Élvezze a reggeli kávéját saját parkra néző teraszán. Az IDOM életre való otthonokat épít a 13. kerületben, a Duna mellett, a Beluga Gardenben. idomházak.hu.
7: Nagy zenekaros Triász koncert
8: szeptember 18-án.
7: Barbanegra Red Stage.
8: Kedvezményes elővételi jegyek
7: rock1.hu.
8: Szeptember 18-án.
7: Triász koncert Barbanegra Red Stage.
9: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
10: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
11: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
12: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportág választó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
13: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Több mint 130 ezer dolgozó munkakörülményeit vizsgálta a munkavédelmi hatóság az év első felében. Közparkot alakít ki a Dunapart 13. kerületi szakaszán az önkormányzat. Holnap kezdődik a budapesti klasszikus filmmaraton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elkészült a munkavédelmi hatóság jelentése 2026 első felének ellenőrzéseiről. Az év első 6 hónapjában 3779 munkáltatónál több mint 130 ezer dolgozó munkakörülményeit vizsgálták, és a cégek több mint 74%-ánál találtak szabálytalanságot. A vizsgált munkavállalók több mint 61%-ánál volt hiányosság, ami jelentős emelkedés a tavalyi arányhoz képest. A hatóság 6454 vizsgálatot folytatott le, 4574 munkavédelmi döntést hozott, hozott és több mint 620,6 millió forint bírságot szabott ki. Az első fél évben 80 súlyos munkabaleset történt, köztük 33 halálos. A legtöbb súlyos jogsértést az építőiparban tárták fel. Pizsamában, hálóingben és papucsban tiltakoztak környezetvédők az éjszakai repülés ellen a keleti pályaudvar előtt vasárnap. A Magyar Természetvédők Szövetsége és a Fenntarthatóság Felé Egyesület arra kérte a döntéshozókat, hogy védjék a lakosság éjszakai nyugalmát, tartsák be az éjszakai repülést korlátozó szabályokat és fordítsanak nagyobb figyelmet az éjszakai vasúti közlekedés fejlesztésére, amely energia és klímahatékonyabb alternatíva. A szervezetek szerint a budapesti repülőtér rendszeresen túllépi az éjfél és hajnal 5 óra között engedélyezett éjszakai repülés számot, amely a Hungarokontroll hivatalos adatai szerint legfeljebb 6 kereskedelmi fel- vagy leszállás lehet. Mintegy 3,6 hektáros közparkot alakít ki a Pesti Dunaparton a Vizafogói Névfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A fejlesztési terület az E.ON Sport telepétől délre, a Dráva utcáig, illetve a Névfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények telepítésével. A kerületiek holnaptól mondhatják el, milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban, és miután a javaslatok alapján szakemberek készítik a park koncepció tervét, újra kikérik a lakosság véleményét. A tervek szerint a 13. kerületi park legalább egy részét 2028 végére, 2029 elejére birtokba vehetik a kerület lakosai. Emlékeztettek, nem először alakít építési telekből közparkot vagy játszóteret a 13. kerületi önkormányzat. Az elmúlt években 8 helyszínen történt ilyen. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Budapesti Klasszikus Filmmaratont, a Restaurált Klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják a közönséget, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak el. A programokról Horváth Csaba, az NFI Marketing és Kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: Ezúttal is lesznek külföldi sztárvendégek. A francia film sokoldalú tehetsége Mathieu Kassovitz, az iráni új hullám legendás alkotója Mohsen Makhmalbaf és az élvonalbeli lengyel operatőr Páver Édelman, aki Andrzej Vajdával és Roman Polanskival is nagyszerű filmeket készített. Ezek közül például 6-ot mutatunk majd be a Budapesti Klasszikus Filmmaratonon. A világhírű filmesek személyesen is ott lesznek egy-egy vetítésen, találkoznak tehát a közönséggel és mesterkurzusokat is tartanak. Emellett természetesen idén sem maradnak el a Budapest Classics Film Lab nemzetközi szakmai programjai, a rendkívül népszerű diákvetítések és a családi programok sem.
14: A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
15: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mire számíthatunk időjárás tekintetében, egy sokkal több napsütésre és sokkal kevesebb csapadékra, mint amennyit ma kaptunk. Bár a reggeli órákban többfelé tapasztalhatunk párás, ködös időjárást, és hűvös is lesz, mindössze 13-14 fokkal indul majd a kedd. Viszont ahogy felszáll a reggeli pára, gyönyörűen kisüt a nap, és onnantól kezdve már csak bárányfelhők úszkálnak fölöttünk, azokból pedig csapadékra nem kell számítani. Napközben 24-25 fok várható és gyenge mérsékel lesz a légmozgás, és hasonló lesz az időjárás szerdán is, akkor akár már 26-27 fok is lehet, tehát egy icike-picikét visszakanyarodik még a nyár, hogy búcsúzóul megsímogasson bennünket egy kicsit, de aztán csütörtökön jön az újabb menetrend szerinti hidegfront. És jönnek az utak hírei. Először is van egy nagyon fontos előrejelzésünk. Az M1-es autópályán ugyanis a hídépítéshez kapcsolódva az éjszakai órákban teljes útzár lesz az 1-es számú főúton Biatorbágy közelében a 13-as kilométernél. Este 9:40-től egészen hajnali 4 óráig az M1-es autópályára terelik majd a forgalmat. A kijelölt tereli útat a Biatorbágy-Págy és az M1-es M0-ás csomópontok között sárga táblák jelzik majd, úgyhogy az éjjel itt autózók erre figyeljenek. A fővárosban pedig figyeljenek arra, hogy a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében javítják a csatornát, ezért itt útszűkület fogadja az autósokat. Tart az átépítés a 13. kerületben a Cserhalom utcában, itt mától megnyitották az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál az utat, a Csele utcától a hajóépítő sétányig azonban továbbra is egyirányú az útszakasz, a Csavargyár utcában pedig útszűkületen kell áthajtani. És dolgoznak Soroksáron és a Haraszti úton, a Péter Apostol utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelző lámpás irányítása a közműépítés miatt, a Péter Apostol utcát pedig lezárták a munkálatok miatt a Haraszti útnál. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: És folytatódik a kívánságműsor. Sziasztok! Krisztinek küldöm a Soulwave Kalandor című számát. Köszi szépen, Bea írta ezt az üzenetet. Oké, Bea, szól Krisztinek a dal. Előtte azonban Charlie Put Attention című dala forog, ezt pedig Bianca szeretné meghallgatni.

Kim Vajdala szólt, ez volt a UK itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, még ebben az órában tudom a kéréseket teljesíteni. Gyorsan írják meg, hogy mit szeretnének hallani, vagy hívjanak fel és mondják el. 0630 30 30 95 8 a számunk. Mi pedig ellátogatunk a képezőbe, hiszen a nyári szünet után ismét élettel telik meg a kiállítóhely. Folytatódnak olyan nagyszerű előadás és foglalkozás sorozatok, mint például az Art Koffer szakkör, amely egy kreatív művész

Cyndi Lauper Girls Just Wanna Have Fun című dalát, és üzenem neki, ne felejtse, mit ígért a hétvégén. Hú, mit ígért? Palacsintát? Már is érkezik a dal, de előtte Gábor kérését teljesítem, aki pedig az Aerosmith Crying című dalát választotta.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és önök a kívánság műsort hallgatják, benne pedig Alex Warren dala forgott, ez volt az Ordinary, aki szegény, hatalmasat esett nemrég egy koncertjén. Ugye augusztus végén jelent meg a legújabb korongja, és ezt népszerűsíti jelenleg egy turné keretében, és az egyik turné állomásom bizony egy lépcső igencsak kibabrált vele. Szerencsére nem történt komolyabb sérülés, de az biztos, hogy nagyon fájdalmas lehetett. No de folytatódik a kívánság műsor itt a Sláger FM-en, nézzük az üzeneteket 06 30 30 30 95 8, hogyha önöknek is lenne még egy kérése, akkor ide írjanak. Sziasztok, Kristóf vagyok, és szeretnék a páromnak egy One Republic dalt kérni, az I Ain't Worried-et, ha lehet, üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Oké, Kristóf, már is érkezik a párodnak a dal. Edith pedig azt írja, hello Kata, a New Level Empire valahol című számát küldöm mindenkinek, aki szereti. Nagyon jó dalválasztás, már is érkezik.

0: Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Ugye múlt héten még azt mondták a meteorológusok, hogy kicsi az esély arra, hogy megint 30 fok közelébe emelkedjen a hőmérséklet, az idei évben már nem lesz nyár. Most ehhez képest az időjárás meggondolta magát, és még kapunk egy kis emlékeztetőt az éppen elvonuló nyárról. Holnap-holnap után 25-27 fok között alakulnak majd a csúcsértékek. Sok lesz a napsütés, nem lesznek fölöttünk esőfelhők, azonban a reggeli hideg időjárás emlékeztet majd bennünket arra, hogy mégiscsak ősz van. Holnap reggel mindössze 13-14 fokot mutatnak majd a hőmérőink, de napközben a kellemes napsütés kárpótol majd minket a reggeli vacogás miatt. És megnézzük azt is, hogy mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon a Kecskemét délcsomópontot követően a terelésben egy műszaki hibás jármű akadályozza jelenleg a forgalmat. A 97-es kilométernél a külső sávot lezárták, úgyhogy itt némi torlódásra kell számítani. A fővárosban már rendben lehet közlekedni, véget ért a délutáni csúcs, viszont arra figyeljenek, hogy a 15. kerületben lezárták a Szűdliget utcát a Morzsa utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 16. kerületben a Mészáros József utcát találjuk lezárva, a Zséji Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között útfelújítás miatt. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik gázvezeték javítás miatt. A 14. kerületben pedig a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot, mert javítják a vízvezetéket. Az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében pedig útszűkület van, mert itt új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Fallen and Blondes dala szólt, ez volt a WhatsApp itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor még pár percig. Amíg önök megírják, hogy mit szeretnének hallani, addig én egy igazi programcsemegét szeretnék önökkel megosztani. A Csillaghegyi Közösségi Házban ugyanis péntek délután várnak bennünket egy jó kis játékos foglalkozással. A Csillaghegyi délután az alkotás, a játék és a növények jegyében telik majd el, amely program az Óbudai Zöld Napok projekthez kapcsolódik. Lesz itt gúskarika ügyességi játék készítés, de növénycsereberével és magbőrzével is készülnek. Szóval, aki szeretne egy jót játszani, egy kellemes délutánt eltölteni, a fenntarthatóság jegyében annak mindenképpen érdemes ezen az ingyenes programon részt venni, és hát részt lehet venni a kívánság műsorban is. Nézzük, mivel megyünk tovább. Zsófi azt írja, drága barátnőmnek, Áginak ma van a születésnapja, neki szeretném küldeni az FLM-től a Ráncok a szemem alatt című számot, és üzenem neki, ne aggódjon, innen csak fiatalodni lehet. Áginak nagyon boldog születésnapot kívánok én is, és itt van még egy üzenet. Szia Kata, Panni vagyok, jársz le nekem légy szíves Nenától a 99 Luftballon című számot. Remélem, hogy ez a dal elviszi minden búmat, bánatomat. Hát kívánom, hogy így legyen, Panni. Már is forog.

Ez volt az FLM dala, ha ráncok a szemem alatt itt a Sláger FM-en, és ezzel lassan búcsúzik a kívánság műsor. Már csak egy kérést tudok teljesíteni, de ígérem, holnap innen fogjuk folytatni. Fanni azt írja, hogy az ő kedvenc dala a Follow the Flow, Maradok távol című száma, úgyhogy ezt játszom már is a hírek előtt.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
3: Hőhullám,
4: hangulatingadozás,
3: éjszakai izzadás,
4: alvászavar,
3: hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirabalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
6: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. Balatonfüreden indul az új országos népszavazás a demokrácia napjáról. Újra csobokhat a Gizella szökőkút. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Jelentős családi pótlék emelést jelentett be Magyar Péter a Közrádió ma reggeli műsorában. A miniszterelnök azt mondta, hogy a 2008 óta változatlan összegű juttatás 2027-ben nagy mértékben emelkedhet. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a növelés fokozatosan, megfontolt lépésekben történik majd, mivel az államháztartás egyensúlyának fenntartása elsődleges feladat. Magyar Péter szerint stabil pénzügyi hátteret kell teremteni ahhoz, hogy a szociális intézkedések hosszú távon is finanszírozhatók legyenek. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első felét novemberben kapják meg, a másik fele pedig januárban érkezik. Hangsúlyozta, rengeteg dolgunk van, de azt látni fogja mindenki, hogy ennek a kormánynak az oktatás, az egészségügy és a gyermekvédelem kiemelt prioritás. Balatonfüreden állítják fel az első aláírópontot annak az országos népszavazási kezdeményezésnek a támogatására, amely április 12-ét Magyarországon a demokrácia napjává nyilvánítaná. Az aláírásgyűjtés kedden 15 és 17 óra között kezdődik a Castricum téren. A kezdeményezést Budia Szilvia nyújtotta be, a Nemzeti Választási Bizottság pedig júliusban hitelesítette a népszavazási kérdést. A szervezők szerint az április 12-i dátumhoz több történelmi évszám is kapcsolódik, amelyek a magyar demokrácia történetét idézik. A kezdeményezés különálló emléknapot hozna létre, miközben szeptember 15-e már közel 20 éve a demokrácia ENSZ által kijelölt nemzetközi napja. Az országos aláírásgyűjtés december 12-éig tart. Visszakerült a helyére a Gizella udvar közel 40 éves ikonikus ivókútja, közölte a hírt Porga Gyula polgármester. Pagony Rita alkotását maga a művész újította fel, a munkában Enyingi Mihály kerámikus is közreműködött. A kút hamarosan ismét friss vízzel várhatja a veszprémieket és a városba látogatókat. A Gizella kút 1986-ban készült a Zsolnai porcelángyárban, majd ugyanebben az évben állították fel a Gizella udvarban. Az ilyen évtizedeken át egy város köztereit gazdagító alkotások idővel túlmutatnak eredeti funkciójukon. A Gizella kút is a veszprémi városkép és a közös emlékezet részévé vált. A kút most eredeti formájában megszépülve tér vissza a helyére. Megdöbbentő felvételt tett közzé közösségi oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség. A videón az látható, hogy egy szarvas váratlanul egy közeledő autó elé kerül, majd a jármű szélvédőjének csapódik. A rendőrség a felvétellel arra hívta fel a figyelmet, hogy a vadak nem csak erdős külterületi útszakaszokon jelenthetnek veszélyt, hanem váratlan helyeken és időpontokban is megjelenhetnek. A hatóság arra kér minden közlekedőt, hogy a megszokottnál körültekintőbben vezessen, sebességét igazítsa a körülményekhez, és folyamatosan figyelje az úttestet, valamint annak környezetét. Wollein Ferenc festőművész 75. jubileumi kiállítása nyílik pénteken Badacsonyban, a Kisfaludi házban. A tárlat szeptember 18-án 17 órakor nyílik, és a művész különleges jubileumát ünnepli, hiszen 27 éves korára 75 önálló kézművészeti kiállítást valósított meg. A helyszín történelmi jelentőségét is erősíti, hogy a Kisfaludi ház Kisfaludi Sándor és Szegedi Róza szerelmének emblematikus helyszíne. A kiállításon ezért a két történelmi alaknak a jubileumi tárlatra készült portréi is láthatók lesznek. A jubileum különleges egybeesése, hogy 75 éve hunyt el Badacsonyban Egri József, a Balaton festője.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Somló Tamás dala szólt, ez volt az Olyan szépek voltunk itt a Sláger FM-en, olyan andarító ez a dal. Ez pedig a Sláger este, nagyon kellemes lazítást kívánok önöknek, már hogyha lazíthatnak, hogyha még tart a munkaidejük, akkor kitartást. Már is megyünk tovább az első emelet dalával, jön azonnal a Csak azért is szerelem, előtte azonban egyik szerelmünkről beszélgetünk, az Országos Kék Túra útvonalról. Ugye a múlt héten már említettem önöknek, hogy ismét megrendezik a Kék Túrázás napját, és erre már lehet regisztrálni, viszont képzeljék, az Országos Kék Túra másfél kilométerrel nőtt meg. Szépalmapuszta és Borzavár között változott az Országos Kék Túra nyomvonala. A Bakony egyik leghangulatosabb szakaszán mintegy 2 kilométernyi aszfaltutat helyeztek át az Erdei útra. Úgyhogy ez az útszakasz és ezzel az Országos Kék Túra mintegy 1,5 kilométerrel lett hosszabb. Ezen az érintett szakaszon egyébként egyetlen nagyobb emelkedőt leszámítva lapos erdős terepen haladhatunk. Ha van kedvük egy napsütötte őszi hétvégén, barangolják be ezt az útszakaszt is. Mi pedig megyünk tovább már is az első emelet dalával, ahogy ígértem, jön a Csak azért is szerelem.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és ma reggel a Sláger reggel vendége Király Viktor volt. Sőt, nem csak egyszerűen vendégeskedett Pordán Petránál és Somogyi Zolinál, hanem műsorvezetőtársként csatlakozott az ébresztő csapathoz, és még legújabb dalát is magával hozta.
1: Nekem eszembe jutott egy dal, ami mindig ott motoszkál a fejemben, amiből mindig poént szoktunk csinálni Petrával, hogyha fölhelyeznéd a fejhallgatót egy pillanatra a buksidra, mutatom, mire gondolok.
2: My name is Victor.
1: Ugye a tűzvarázsló,
0: igen.
1: A tűzvarázsom, a doktor Béres megcsinált, és az elején én soha nem értettem, hogy ki beszél, mit mond, és ez a my name is...
2: My name is Victor, you could take a picture.
1: My name is Victor. Pedig van egy megbeszéltük, hogy ez a Victor, ez nem ez jó, Victor. Men volt
0: de
1: Amerikában.
0: Nem tetszett, ahogy mondja, vagy furcsa
1: nem
0: volt. Én nem értettem.
1: Hát, figyelj, értettem.
2: My name is Victor, you can take a...
0: Én értem.
1: Olyan, mintha victim lenne, mint áldozat lenne, vagy nem tudom.
2: Egyébként ez egy tök véletlen, hogy ez így megragadt ez a kis mondóka, mert ez tényleg tök véletlenül jött évekkel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt, amikor így először elkezdtem zenélgetni stúdióba, akkor azt hittem, hogy rapper vagyok.
0: És rájött, hogy nem.
2: És rájött, hogy nem, de én majdnem minden egyes rap szövegemet így kezdtem.
0: És ez volt védjegyed.
2: Igen, ez volt
0: a
2: védjegyed.
0: Mint a doktor Béresnek a
2: ha-ha. Ja, az, okay, ha-ha, okay. Doktor Béres.
0: Igen.
2: És amikor a Majkával összejöttünk és énekeltük a füttyöst,
0: akkor poénként
2: én ott hagytam a végén. Igen. A felvétel. Már ez még tűnik a picture, és akkor hallatszik, hogy röjög a Peti, és akkor ezt benne hagytuk.
0: Aha.
2: És ez annyira mondhatni jól sikerült, hogy benne hagytuk, vagy nem tudom, hogy rosszul, de mindegy, szerintem jól, hogy most már, ha elmegyek koncertekre, többen mondják azt, hogy my name is Victor, you can take a picture, mint hogy Király Viktor.
0: Igen.
2: Aha. Szóval ez annyira így rám ragadt, hogy ezért szoktam berakni.
1: És akkor júniusban elérkeztünk oda, hogy készült egy album, my name is Victor címmel. Így
0: hát ezért.
2: Ez az egyik, hogy ezt vissza akartam így hozni, ezt a my name is Victor-t, illetve szerintem egy jó kis jelentősége van, hogy ez vagyok én. Nincs mese, nincs szépítés, my name is Victor, ez vagyok én, ilyen zenéket írok.
0: Figyelj, Elég. Viktor, az ilyen zenéket írok között van egy olyan, ami most gyakorlatilag az egész világot meghódította, a Sorry Not Sorry, ami nagyon sokat gondolkodtam, mert hogy 7 évig nem adtad ki, de miért?
2: Elsősorban a legnagyobb meglepetésemre tényleg nem így készültem, hogy ez ennyire el fog terjedni a világban. Sőt, azt kell, hogy mondjam, és ezt próbálom úgy mondani, hogy ne tűnjen ilyen se beképzeltnek, se rossz irányba, hogy ez az első dalom a 18 év alatt, ami előbb kezdett el befutni külföldi rádiókon, mint itthon.
0: Hát azt néztem, és hogy Amerikában többen streamelték, mint Magyarországon, de Új-Zélandon, illetve Dél-Afrikában is nagyon népszerű volt. Ez hát gratulálunk.
2: Köszönöm szépen. Hát olyan helyeket ért el, ilyen angol iTunes listán, igen. Top 40, Dánia elképesztő. Top 40, elképesztő. Norvégia top 40, szóval nagyon elképesztő.
1: Azt a norvégokat, igen,
2: olyan helyeken, sőt, most néztem frissen így a rádió játszások külföldön, például Olaszország, ez nagyon érdekes. Aha. Olaszországban a legtöbbet játszák a dalomat, most tartanak 3 hét után valami 250 játszásnál, és ilyen 23 rádión keresztül. Szóval valami hihetetlen.
0: Gratulálunk,
2: köszönöm,
0: hozzá.
2: Köszönöm.
1: Mi kell ehhez egyébként? Mert az, hogy minket fölhívsz, hogy van egy új dal, és bemutat neked, de Olaszországban gondolom nem telefonálsz oda Rómába, meg nem, Norvégiába.
2: Nem. Ciao, ciao bella.
0: Ciao bella.
1: My name is Victor.
2: Na, az az igazság, hogy megpróbálok az elejétől, szóval, hogy miért vártam 7 évet. Az igazság, hogy picit, hogy mondjam, nem biztos, hogy minden zenész ilyen, de én ilyen vagyok, hogy én kicsit elkezdek félni, hogy vajon az emberek szeretni fogják ezt az igazi önazonos Király Viktor zenét, vagy inkább bele kéne férköznem ebbe a mai modern mainstreambe, és akkor vannak ilyen kérdőjelek bennem. Ezért van egy csomó olyan dalom, amit úgy polcra tettem. Én tettem polcra, ami vagy hiba, vagy nem hiba.
0: És ki mondta, hogy ezt vedd le a polcról?
2: Hát mindenki.
0: Mindenki.
2: A feleségem, a családom.
0: Hogy ez
2: a,
0: nagyon jó, és higgy benne.
2: Hogy igen, de viszont nem abban a hangszerelésben, amiben eredetileg készült. Szóval én azzal nem voltam megelégedve, és kellett, hogy áthangszereljem, vagy 6-szor, hogy megszeressem, és a Nagy Lajos nagyon sokat segített nekem, a zenésztársam, hogy úgy hangszereltük meg véglegesen, hogy azt mondtam, hogy na jó, akkor ez nekem nagyon tetszik, így mehet.
0: És hova raktad ki, ahonnan aztán a világ összes rádiója átvette?
2: Hát ez érdekes, szintén érdekes, mert ebből fog látszani, hogy mekkora egy boomer vagyok. Én nem vagyok boomer, azt mondom, millennial vagyok, nem? Igen. Ez a 2000-es évek. De én nem hittem, hogy a social médiát tényleg lehet az előnyünkre használni.
0: És tessék.
2: Mert én néztem, ahogy a többiek csinálják, és én kimondottan idegesítőnek találtam, hogy nézek ilyen külföldi zenészeket, és azt láttam, hogy ugyanazt a dal részletet, mondjuk egy refrént, felrakja napi 3-4-szer, csak mindig másik helyszínen, és akkor így futtatja be, és mondom, ezt nem hiszem el, hogy ez kinek tetszik, hogy ugyanazt rakja fel napi 10-szer. És elkezdtem a dalommal ezt csinálni, és működik.
0: Hát,
2: és működik.
1: Figyeljetek, én találtam egy első helyezést a Sorry Not Sorry-nak.
2: Na!
1: Prágából.
2: Ne!
1: A Funkstar Radio-nál. Ez egy internetes rádió, és hogy a Most Played Tracks. Között ott van az első, a Sorry Not Sorry király Viktor.
0: Egy testővel kellett volna köszöntenünk a Viktort.
2: Hát és hát remélhetőleg, hogyha elkezdjük itt játszani, akkor itt fogunk napokat elérni.
0: Először hallgassuk meg, mit szólsz hozzá. Oké?
2: Köszönöm.

0: Jussi, most meg hová mész?
1: Postási Júli dala szólt, ez volt a Puszi Nyuszi itt a Sláger FM-en. Én még nem dobok önöknek búcsúcsókot, egészen 10-ig rádiózhatunk együtt. 10 órakor azonban érkezik majd Esmiller András, és jelentkezik vele ma is a Slágerkult, amelyben a Zeneakadémiára látogatunk el, hiszen a műsor vendége G. Horváth László lesz, aki az Anima Muzika Kamarazenekar művészeti vezetője és koncertmestere, és az együttes hamarosan kezdődő évadáról mesél majd nekünk.
2: Hát az a helyzet, hogy tényleg évről évre bővül a paletta, illetve a bérleteink száma is, meg minősége is. Szeretettel köszöntelek én is, és a kedves hallgatókat is. És hát ez nem lesz másképp az idei bérlet sorozatunkban, vagy évadunkban sem, hiszen újra tudunk indítani még egy régi álmunkat, egy bérletünket, a Kapricsúzó bérletet. Tehát, hogyha csak a nagy bérleteket nézzük, akkor a Grandiózó lesz a Zeneakadémián, Animátó a Nádor teremben, és a BMC-ben most a Kapricsúzó bérlet, és ezen mellett tovább folytatjuk két ismert teljesztős sorozatunkat, Kőbányai Kulturális Központban a Városok zenéjét, illetve az Erzsébet Ligeti Színházban a Klasszik Liget elnevezési produkciót, ahol ezúttal most a különböző zenetörténeti korszakokat fogjuk górcső alá venni, a klasszikát, a romantikát, barokkot és a 20. századot, úgyhogy hát az ötletek azok mindig újból jönnek, de a régi ötletek meg valahogy olyan jónak tűnnek, meg beváltnak tűnnek, hogy azt sem szeretjük elhagyni, tehát hogy évről évre bővül az a repertoár, amit meg tudunk mutatni egy évadban a budapesti közönség számára.
3: Nagy millió előadásról beszéltünk már itt ebben a műsorban, de valahogy a BMC-re még nem emlékszem veletek kapcsolatban. Jól?
2: Igen, 2000, hát régóta játszunk ott, gyakorlatilag a BMC-nek a megnyílása óta, de saját sorozatot egyszer csináltunk 2021-ben, az egy nagyszerű 20. századi
3: nem voltam.
2: Sorozat volt, de 2022-ben ott egy nagyon érdekes év volt, ott a költségvetés az hirtelen a harmadára csökkent, és le kellett mondanunk ennek a sorozatnak a folytatásáról, és azóta sem tudtuk újra ezt megcsinálni, úgyhogy nagyon-nagy öröm is számomra, különleges kihívás, hogy egy kifejezetten 20. századi zeneműveknek szentelt sorozatot el tudunk indítani, mert hogyha ugye a klasszikus zene eleve egy periféria, hogy a klasszikus kamarazene az ennek a perifériája, és ahol a 20. század, ugye kortárs megbélyegzése van eleve a fejekben elrejtve, azt próbáljuk meg tényleg a középpontba tenni, akkor azért ez egy bátor vállalkozás. De hát olyan fantasztikus zeneműveket írt a kamarazenekar a 20. században, amit egyáltalán nem játszanak a mai koncertszínpadokon, hogy ez számomra, hogyha szabad ilyen erőteljes szót használom, az vérlázító, hogy ezeket nem játszunk. Természetesen nagy öröm Mozartot, Haydnt és Beethovent is játszani, de tényleg itt Nino Rotától kezdve, akkor a Piazzolán keresztül a Alberto Ginastera, aki Argentinának a Bartókja, hogyha szabad így fogalmaznom. Aha. Olyan műveket adtak nekünk, hogy ezt nagyon-nagyon kár lenne, hogyha azt így a feledés homályába engednénk, hogy boruljon.
3: Nem, most gondolok vissza a korábbi beszélgetéseinkre, hogy talán ennyire részletesen nem is mentünk bele ebbe a témába, hogy tényleg ennyire nehezített a pálya? A műfaj miatt?
2: Attól függ, hogy honnan nézzük, tehát hogyha ugye a kamara, mint ugye a szoba,
3: igen,
2: egy pici együttesnek vagy mondjam, közösség igényét nézzük, akkor mondjuk egy ilyen együttes, egy 16 fős kamarazenekar, ilyen 150-200 fős termekben teljesen jól elműködik, és körülbelül az az akusztikája is. De itt még a 19. században elkezdődött egy ilyen növekvési vágy itt a zeneszerzők részéről is. Na, hatalmas koncerttermek épültek meg, és valahogy ugye, amikor a 20. század közepe felé elkezdődött az, hogy mondjuk egy ilyen üzleti tevékenységként is kezdtek gondolni arra, hogy hogyan lehet egy zenekart, ha már kialakult, fenntartani, akkor nagyon sok olyan piaci tényező jött be, ami miatt fontos olyan műsorokat, amik jól beváltak, ismert csengően hangzások, egy Vivaldi 4 évszakot szerintem mindenki ismer, hogyha az van a plakáton, az értelemszerűbben sokkal több embernek mozgatja meg a fantáziáját, mint hogyha azt mondom, hogy Alberto Ginastera-nak a Concerto vonósokra című alkotása, ami egyébként ráadásul egy nagyon mély mondani valójú drámai bű, amelyben azért van egy csomó olyan effekt használat is, ami mondjuk nem szokványos a klasszikus zenei értelemben. Tehát, hogyha így nézzük meg, hogy mondjuk közönség vonzó, közönség barát koncerteket akar az ember létrehozni, akkor igen, ez egy nehezített pálya, nehéz eladni, viszont ezek a művek minőségében is mondani valójában. Leg legalább olyan értékesek, mint egy Beethovennek egy vonós négyese. Uh-huh. És én ebben nagyon is hiszek, és az a tendencia rajzolódik ki, hogy mondjuk az Anima Muzicinak a közönsége, akik már sokszor szoktak a mi koncertünkön jelen lenni, azok egy-egy ilyen 20. századi vagy kortárs darabot úgy meghallgatna csak a mi kedvünkért, és a harmadik, negyediknél már úgy értőbben, tehát hogy lehet, hogy korábban tényleg a klasszika és maximum a romantika zenetörténeti korszakánál megálltak, de most már nyitottabbak lettek, és a mi közönségünkön is lemérve azt lehet tapasztalni, most eljött az ideje megint, hogy egy ilyen sorozatot csináljunk. A Budapest Music Center ez egy fantasztikus akusztikai tér, és szerintem egy nagyon modern koncertépület, tehát hogy ebben azok a kortársabb művek, vagy hozzánk időben közelebb álló művek nagyon jól megállják a helyüket. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ezt össze tudtuk állítani. Természetesen azért figyeltem rá, főleg az első két koncert tekintetében, hogy könnyedebb hangvételű művek is legyenek ezzel a koncerten, tehát hogy olyan élménnyel távozzanak az emberek, hogy a szórakoztató zene része is meg lesz ezeknek a koncertnek.
3: Hát legyen is.
1: Ezt a dátumot is érdemes feljegyezni, szeptember 28-án hallgathatjuk majd meg a Zeneakadémia nagytermében az Anime Musica kamarazenekar koncertjét, amelyről bővebben is hallhatnak az este 10 után kezdődő Slágerkultban Esmiller András és vendége G. Horváth László számít önökre. Most pedig a Unique zenél nekünk, jön a Mi van a nevedben.

Az idei év egyik legnagyobb vesztesége, hogy Szolnoki Peti már nincsen köztünk. A Bombondala szólt, ez volt a Köszönöm, hogy vagy nekem. Ez pedig a Sláger FM, és benne a Sláger Este, és azonnal a friss információkkal megyünk tovább, hiszen már is érkezik Ortutai Dóri. Előtte azonban még jön egy olyan dal, aminek itt a Sláger FM-en a Sláger reggelben volt a premiere, akárcsak ugye Király Viktor dalának, Pál Balázs Kármen és Oliver from the Earth dala zárja az óránkat. Jön a People Person.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Azonnali gyermekvédelmi programot és új férőhelyeket jelentett be a miniszterelnök. Elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Digitális utastájékoztató táblák kerülnek ki BKK megállókba. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. 10 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi programot, új férőhelyeket és krízisellátó hálózatot jelentett be Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában. Összesen 187 új vagy új funkciójú férőhely jön létre, 15 speciális gyermekotthont erősítenek meg, és egy 80 férőhelyes krízisellátó hálózatot alakítanak ki. A kormányfő hozzátette, hogy bentlakásos rehabilitáció indul a súlyos drogfüggő 10 éveseknek. 440 millió forint jut a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatalanyák támogatására. Új gyermekvédelmi törvényjavaslat készül, két lépcsős béremeléssel a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknak. A gyámhatóságnak az egészségügyi ellátásra már nem szoruló gyermekek ügyében legfeljebb 8 napon belül kell majd intézkednie. Elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap, amelyet október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatnak. A cél, hogy a gyerekek és fiatalok elmondhassák, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy ezen a napon valóban a gyerekeké legyen a szó. Az intézmények szabadon választhatnak a foglalkozás tervek és jó gyakorlatok közül, vagy saját programot alakíthatnak ki. Székesfehérvárnak 2038-ra, Szent István halálának 1. évfordulójára Magyarország legjobb városává kell válnia, mondta Cserpalkovics András a város jövőjéről szóló szakmai fórumon. A polgármester bejelentette, hogy városfejlesztési programot alkotnak, amelyet októberben tesznek közzé, majd társadalmi vitára bocsátanak. A cél többek között az Európai Ifjúsági Fővárosa cím elnyerése, a fiatalok lakhatásának javítása, a közlekedés fejlesztése, vizes élőhelyek kialakítása és a nem hasznosított épületek felújítása. A város a Nemzeti Emlékhely megújítását is tervezik 2038-ra. Marek Bercom, az Egyensúly Intézet vezető elemzője elmondta, létrehozták az első adatalapú kelet-közép-európai településindexet, ahol Székesfehérvár 8 ország 42 városával összehasonlítva 35 indikátor alapján a 7. helyen végzett. Ebben a hónapban 61 budapesti megállóban jelennek meg az új digitális menetrendi táblák, amelyek valós idejű járatindulásokat, forgalmi információkat és zavarokat is megjelenítenek. A telepítés a Rákóczi út tengelyén, Zuglóvasútállomásnál, a keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Asztóriánál indul, és a hónap végéig folyamatosan zajlik. A 2 éves teszt során 2 gyártó, egy magyar és egy brit e-papír technológiáját vizsgálják. A kijelzők napelemmel vagy akkumulátorral működnek, központilag frissíthető, így gyorsabbá válik a tájékoztatás. A látássérült utasok távirányítóval felolvastathatják az adatokat, a kerekesszékesek pedig kényelmesen elérik a kezelőfelületet. A BKK az utasok véleményét a bkk@bkk.hu címre várja. Csőtörés okozta a talajkimosódás miatt beszakadt az úttest egy BKK busz alatt Budapest 15. kerületében délelőtt. Amint egy 40 utas közül 6 embert, köztük 4 gyermeket szállítottak kórházba a mentők, miközben a fővárosi vízművek szakemberei megkezdték a Sződliget utcai útszakasz feltöltését. A Rákospalotai önkormányzat tájékoztatása alapján egy hirtelen fellépő csőtörés okozta a bajt, amely alámosta az aszfalt réteget, így az már nem bírta el a nehéz tömegközlekedési jármű súlyát. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Rácz Gergő dala szólt, ez volt a Csak állj mellém, és hát, hogyha valaki mellettünk áll és támogat bennünket, az mindig nagyon-nagyon jó, különösen, hogyha nagy kihívás áll előttünk, hát óriási kihívás volt az Ultra Balaton a nyár elején, mégis elképesztő sokan álltak a rajtvonalhoz, hogy körbefussák a Balatont. Aki szeretné ezt egy kicsit visszaidézni, vagy kedvet kapott, hogy ő is fusson egy kicsit a Balaton körül, még ha nem is futja le a teljes távot, hát annak jó hír, hogy ezen a hétvégén jön majd a Balaton Run futónap, ahol ugyan teljes kört nem lehet futni, de akár egy fél maratonon próbára tehetjük magunkat. Persze rövidebb távok is szerepelnek a programban, sőt nem csak futásban nevezhetünk, de akár a Nordic Walkingot is kipróbálhatjuk rövidebb vagy akár hosszabb távon. Ráadásul erre a hétvégére nagyon kellemes igazi futóidőt ígérnek a meteorológusok a Balatonnál, úgyhogy ha van kedvük és megfelelő erőnlétük egy ilyen kihíváshoz, akkor szombaton irány zavárni, most pedig irány a slágerek tengere, karamellel megyünk tovább. Jön

Ez volt az Ári Maffia dala, ha volt egy álmom itt a Sláger FM-en, és hát nekünk is van egy álmunk, hogy személyesen találkozunk önökkel. Tudják, mindig igyekszünk lehetőséget, alkalmat teremteni arra, hogy összefussunk hallgatóinkkal. Hát most szeptember 26-án, ezt is írják fel a naptárba, a Magyar Vasút Történeti Parkban találkozhatunk, ahol együtt piknikezhetünk a Sláger pikniken, miközben felfedezzük a vasút különleges világát. Rengeteg családi program lesz itt, úgyhogy egy másodpercig sem fog unatkozni senki. Ráadásul 40 hallgatónknak a Sláger piknik már az indulás előtt elkezdődik, ugyanis velük együtt indulunk majd a Nyugati pályaudvarról vonattal a Magyar Vasút Történeti Parkba, sőt, az ő kedvükért még a Nyugati pályaudvar királyi várója is megnyílik, amely egykor Ferenc József és Sziszi kényelmét is szolgált, és amelynek ajtói tényleg csak erre az alkalomra nyílnak meg a Sláger járat utasai előtt. Hogyha szeretnének felszállni a vonatra, és szeretnének ott lenni a Sláger pikniken, akkor mindenképpen jelentkezzenek erre a különleges találkozóra a Sláger FM mobil applikációján keresztül. Nagyon fontos, hogy a Sláger vonaton csak 40 hely áll rendelkezésre, úgyhogy igyekezzenek a regisztrációval, és ugye tudják, hogyha regisztráltak, az még nem jelent automatikusan beszállókártyát, de erről is minden részletet megtalálnak a mobil applikációnkban, a leírásban, a játékok fölre kattintva találják meg a regisztrációs lehetőséget. Itt a Sláger FM-en pedig megtaláltam a KFT dalát, úgyhogy már is jön a siker, pénz, csillogás.

0: Szerintem nincs ember, akinek ez a dal ne érinteni meg a szívét. Ez volt a Kim Nováktól egy gyémánt itt a Sláger FM-en. És jön egy olyan téma, ami ugyancsak minden autósnak megérintheti a szívét, mert sajnos gyakran előfordul, hogy valaki kárt okoz a parkoló autónkon, és aztán szó nélkül továbbáll, hogy ilyen helyzetben mit lehet tenni. Annak próbált meg ma reggel utána járni Porden Petra, a Somogyi Zoli és műsorvezető társuk Király Viktor.
1: Képzeljétek, hogy járt egy kedves cimborám. Sajnos szerintem nem messze nem az első, és nem is az utolsó, akivel ez történt. Egyik reggel arra sétált ki, itt az első kerületben lakik, hogy az autóját, ami kint áll, kint parkolott az utcán, meghúzták innen-onnan. És hát meglepő módon nem hagytak betétlapot.
2: Milyen aranyos.
1: Igen, meg semmiféle cédulát, meg ilyesmit. És akkor így felhívott, nem tudom, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Hát mondom, leginkább semmit. Aztán utána eltelt két nap, hívott, hogy képzel, mi történt, hogy a szomszédnak a biztonsági kameráján látszik, hogy melyik az az autó, amelyik neki ment.
2: És meg se állt a sofőr, tehát azt se nem, látja, hogy kiszállt, hogy jön, ment tovább, az bájos.
1: De azt hiszem kiszállt, megnézte, és úgy ment tehát, tovább. Tehát, hogy még hát is,
3: észrevette, hogy a rendszám alapján, hogy ez az ex párja volt.
2: Igen,
1: még ha illet volna. Szóval, hogy a fickó konstatált, hogy kárt okozott, megnézte, és mint ki jól végezte a dolgát, ennek ellenére hajtott tovább. És akkor mondja, hogy már közben hívta a rendőrséget is, vagy értesített a rendőrséget, és hát azon a felvételen, amit a szomszéd biztonsági kamerája készített, nem látszik pontosan a rendszáma a károkozónak, csak az, hogy milyen színű típusú autó. De mondja ő nagyon lelkesen, hogy hát nem baj, mert ebből az utcából csak egyfelé lehet kihajtani. Szólt a rendőröknek, hogy ott van azért több kamera még az utcában, nézzék meg a felvételeket, mondtam neki, túl sok amerikai filmet néz.
2: Igen.
1: Nézzék vissza a felvételeket, és rögtön kiderül, hogy abban az időpontban ki volt az, aki azzal a színű, olyan típusú autóval. Hát erre nagyjából így mondták, hogy kedvesen megmosolyogták, hogy hát
2: nem lesz belőle semmi.
1: Úgy tűnik, hogy nem lesz ebből az egészből semmi, de ez elgondolkodtatott, hogy van, vajon ilyenkor mit tehetünk. És akkor még mondja kétségbeesésében, hogy semmi baj, mert ugye van a Mabisznak egy olyan közös nagy biztosítási alapja, amit akkor használnak, hogyha mondjuk a károkozó az nem tud valamiért fizetni. Kiderül például, hogy nem volt neki biztosítása. De mondták ott is, hogy erre az esetre ez nem érvényes. Úgyhogy itt van velünk a vonalban Németh Péter, a CLB független biztosítási Alkusz Kft. Kommunikációs és értékesítési vezetője. Szevasz,
2: szia,
1: jó reggelt!
4: Jó reggelt! Sziasztok!
2: Ez már Péter akkor ilyen veszett fejszennyele, vagy még lehet valamit tenni az ilyen ügyekben?
4: Hát, hogy egy kicsit gomboljuk onnan vissza, hogyha megengedtek, hogy egyáltalán ez a segítségnyújtás, elmulasztása, illetve cserben hagyás, ez mit akar? Tehát ez alapvetően bűncselekmény.
2: Igen.
4: Nem is csak szabálysértés, nem is sokszertés, ez igazi bűncselekmény.
1: Ez
4: bűncselekménynek számít, nyilván az okozott kár, vagy az elkövetett dolog, tehát ugye az ember életbe is keletkezhet akár ilyenkor kár esemény, így fogalmazok, ezért nem csak anyagi jellegű lehet, tehát ez egy akár egy nagyon-nagyon súlyos bűncselekmény is lehet. Egyébként személyes példám is van, nekem egyszer 10-valány évvel ezelőtt még Moszkva téren a dugóba nekem jött egy hölgy, így neki koccant a kocsira, aki néztem át rá, ő nézett vissza, és ment tovább arazott a dugó mellett. Megkérdeztem, hogy nem csak valamit, mert mégiscsak volt itt egy ilyen kockás, ki se nézett, ő ment tovább. És akkor a dugó volt, kiszálltam az autóból, odasétáltam hozzá, ő arazott a dugóba, én arazoltam mellette. A párom ezt az egészet telefonnal fölvette, hogy kérlelem őt, hogy álljunk már meg. Tehát így ma a cserbehagyás körül 1 km/h sebességgel történt. Aztán ezt így leírtam a rendőrségnek, feljelentettem őt, és meg is büntették egyébként, nem is kicsit ilyen pénzbírságot kapott. Tehát ez csak amiatt mondom példaként, hogy a nagyon picinek tűnő cserbenhagyás is bűncselekménynek számít. Főleg, hogyha oda megyek, megnézem, látom is a kárt, és utána mégis azt mondom, hogy hát én ez nem tek semmit, abszolút tudatos cserbenhagyásnak számít. Úgyhogy ez még nem is a biztosítás, hanem sokkal szigorúbb jogi része, ez bűncselekmény. Na most mire való ez a kártalanítási számla, amit a MABISZ, ugye a Magyar Biztosítók Szövetsége tart fenn, ezt ugye a biztosító társaságok, hogy mondjam, dobják össze, nyilván megvan ennek egy metodikája, de akkor is az ő biztosító társaságok pénzéből kerül összedobás ez a kártalanítási számla, arra való, hogyha valahol valakinek beazonosíthatóan kárt okoz valaki, egy másik autós, és ez a beazonosítható autós nem rendelkezik biztosításra, tehát vagy külföldi állampolgár, és nem lehet megoldani, vagy magyar állampolgár, de biztosítás nélküli, akkor a biztosítást egyébként rendesen fizető autósoknak a kárát ebből téríti a Magyar Biztosítók Szövetsége. Aha. Itt jön ez a kis vékony jég, amint mászkált a történet, amit mondtál, mert ugye lehet is azonosítani, meg nem is. Amúgy tök jól elfogadhatóak, nagyon sokszor kapok én is ilyen kérdést, hogy jó, ezt ha vettem egy ilyen, nem tudom, csimcsunging ilyen biztonsági kamerát az autóba, elfogad egy ilyen biztosító, vagy a házkamerát, elfogad mindent, tehát nincsenek ilyen típusok, ha az autódban van, egyébként Oroszországban, meg rengeteg környező országban nagyon eltérő, már nem is látni autót ilyen biztonsági kamera nélkül, gondolom, a vezetési kultúrában adott a szituáció, de olyan ezek a kamerákat elfogadja a rendőrség is, meg a biztosító is, meg elfogadja az üzlet kameráját, a szomszéd kameráját.
1: De bocsáss meg, kamerát, kell, hogy látszódjon a rendszám? Tehát kell, hogy beazonosítható legyen az autó?
2: Ez kéne, nem?
4: Az a baj, hogy ez az a határeset, ahol egyébként meg kell küzdeni véleményem szerintem a BISZ-szal, mert ugye valóban nem azonosítható be az autó, nem látszik a rendszám, ez tény. Ugyanakkor beazonosítható, hogy gépjármű által okozott kár történt, és az is beazonosítható, hogy ott egy személy megállt, maga a személy a kamerán lehet, hogy látszik, és az mondjuk beazonosítható, akár mondjuk ezáltal körözést is, tehát fejet is lehetne kiadni, vagy fejet is lehetne tenni a rendőrségen, és akkor nem tudom, hát ha körözést adnak ki ellene, és akkor meg lenne a károkozó. A MABISZ-nak azért van szüksége a károkozóra, hogy utána ezt megpróbálhassa behajtani azon, aki okozta a kárt. Tehát ettől nem szenved kárt az autós, akivel ez történt, de a MABISZ-nak meg kell próbálni behajtani. Ez itt tényleg egy ilyen épp csak összeérő kis metszet, hogy meg is van a károkozó, viszont nem is lehet pontosan beazonosítani.
1: Képzeld el, csak itt van egy csavar a dologban, hogy ugyanaz az autó, amely kárt okozott, kiderült, hogy rendszeresen ott parkol a környéken, és amikor a cimborám ezzel szembesült, akkor fölhívta a rendőrséget, hogy hoppá, itt van az az autó, amelyiken látszik is a sérüléseiből adódóan, hát nyilván most ezt is bizonyíts be, vagy ha tudod, de hogy látszik, hogy ez volt az, rendőrök nagyon kedvesen nevettek rajta, hogy ezért most nem fognak oda kivonulni, tehát hogy azért ez nem így működik.
2: Nem.
4: Pedig egyébként nem. Így működne, ez nem tudom, mi voltak a kollégák, mert például egy bizonyítási eljárásban nagyon sokszor rendeli el, vagy a rendőrség, vagy a biztosító kéri meg, hogy az eredeti helyszínre menjenek vissza a károsult autók, és egy ilyen összeállítási is hívják, összeállítják őket, és abban a magasságban, azon a helyen ugye egyértelműen látszik a kétsérülés, akkor ez bizonyíték értékű. Tehát én bemennék, a fotót megcsinálnám, nyilván meg is csinálta, gondolom, az ismerősöd a károkozó autóról.
2: És bevinném.
4: Bemennék, és feljelenteném azt a károkozót, és jobban járna, ha most így hallgatja az adás, jobban járna, hogyha mégis inkább oda menne és megegyeznének, mert bűncselekményt fognak ráhúzni. Aha. Adott esetben, ha tényleg bizonyíthatóvá válik, hogy ő konkrétan cserben hagyta azt az autós, miközben egyébként én nem is értem az ilyen kultúrálatlan eseteket, mert most a kötelező biztosítást fizetjük, hagyunk egy névjegykártyát, elnézést kérek, nem tudta biztos megvárni.
2: Hát már aki, tehát szerintem itt a
4: bibi. Telefonszámom, fussunk össze délután, megírjuk a kárbejelentőt, és azért fizetem a kötelezőt, hogy helyettem
2: fizessen. De Peti, nem mindenki fizeti a kötelezőt, tudod, szerintem itt a bibi.
4: Hát, hogy ez már egy ritka dolog azért, tehát ma már azért Magyarországon a legtöbb ember fizeti a kötelező biztosítást.
2: Ez mondjuk nagyon jó kicsi. Hír, ez jó hát, hír.
4: Igen, ez jó hír az autósoknak, meg ugye nagyon-nagyon drága. Tehát most, ha valaki nem fizet kötelező biztosításnak, körülbelül napi 1000 forint a büntetésre, plusz az éves kötelezőt ki kell fizetni, plusz, ha kárt okoz, akkor az egész okozott kárt ki kell fizetni, tehát nagyon-nagyon nem éri meg nem befizetni azokat a sárga csekkeket. Szerintem mindenképpen tegye meg, hogy mégis felveszi a kontaktot, mert ez alapján simán fel lehet.
1: Jó, és akkor végszükség esetén feljelentés maradt.
2: Köszönjük!
1: Köszönjük szépen!
4: Én is köszönjük, hogy hívtatok.
0: Ebben a cserbenhagyásban egyébként nekem a legfájóbb dolog az, hogy nem vállaljuk a felelősséget. Pedig ugye már gyerekkorunkban megtanuljuk, hogy ha hibázunk, akkor azért igenis vállalnunk kell a felelősséget. Ez szerintem borzasztó fontos lenne. Holnap reggel is indítsák a napot, Pordán Petrával és Somogyi Zolival 6 órakor kezd majd az ébresztőszolgálat, most pedig Fatima dala jön, a ragyog a szívem.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Konstantinovics Miklós nevezte ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt miniszter. Szeptember 16-án és 17-én rendezik a Budapest állásbőrzét a Biodomban. A Csendes Barát című film képviseli hazánkat a nemzetközi filmkategóriában a 99. Oscar versenyben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvos nevezte ki az Országos Mentőszolgálat új főigazgatójának Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A posztra 9 pályázat érkezett, ebből 6 volt értékelhető, és mindegyik jelöltet személyesen meghallgatták. A tervezető szerint az új vezetőnek kulturális szemléletváltást kell elérni a mentőszolgálatnál, és javítani kell a kiérkezési időket. Szerdán kezdődik a diákok pályaorientációs vizsgálata Budapesten is. A 8. osztályosok számára kötelező országos pályaorientációs mérést szeptember 16-a és október 9-e között bonyolítják le. A középiskola választás időszakában kiemelten fontos, hogy az általános iskolás végzős tanulók képet alkossanak érdeklődési körükről, valamint erősségeikről, alapvető kompetenciáikról, és megismerik a hozzájuk közel álló szakmai ágazati irányokat. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. Szeptember 16-án és 17-én tartja a 4. Budapest állásbőrzét az Állatkerti Biodomban. A kétnapos ingyenes eseményen több mint 30 munkáltató több száz állásajánlattal várja az érdeklődőket, az idei fókusz pedig a munka és a magánélet összeegyeztethetősége. A tudnivalókat Kunnert Anna Mária, az állásbőrze projektvezetője mondta el a Sláger FM-nek.
2: Hagyományosan az Állatkerti Biodomban minden évben itt várjuk az álláskeresőket, állásváltókat és minden olyan érdeklődőt, aki kíváncsi a fővárosi fenntartású cégek és intézmények által nyújtott állásokra és lehetőségekre. A nemzetközi projektmenedzsertől kezdve a jogászon keresztül keresünk csatornabúvárt, autószerelőt, mérnököt, takarítót, könyvtárost, vagy karbantartót is, szociális munkást, tehát nagyon széles spektrumát lefedi az üres álláshelyeknek a kínálat, úgyhogy mindenkit várunk, aki hivatottságot érez a tekintetben, hogy a főváros szolgálja. Lesz ingyenes önéletrajz tanácsadás, fotózás, lesznek kerekasztal beszélgetések, amik mind arra szolgálnak majd, hogy az érdeklődők képet kapjanak arról, hogyan tudják összeegyeztetni a munkát és a magánéletet, illetve hogy a fővárosi fenntartású munkahelyeken ez hogyan valósul meg.
1: A rendezvény célja, hogy az álláskeresők egy helyen minél több céggel kerülhessenek közvetlen kapcsolatba, és támogatást kapjanak a számukra megfelelő állás megtalálásához.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több mint 130 ezer dolgozó munkakörülményeit vizsgálta a munkavédelmi hatóság az év első felében. Közparkot alakít ki a Dunapart 13. kerületi szakaszán az önkormányzat. Holnap kezdődik a budapesti klasszikus filmmaraton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elkészült a munkavédelmi hatóság jelentése 2026 első felének ellenőrzéseiről. Az év első 6 hónapjában 3779 munkáltatónál több mint 130 ezer dolgozó munkakörülményeit vizsgálták, és a cégek több mint 74%-ánál találtak szabálytalanságot. A vizsgált munkavállalók több mint 61%-ánál volt hiányosság, ami jelentős emelkedés a tavalyi arányhoz képest. A hatóság 6454 vizsgálatot folytatott le, 4574 munkavédelmi döntést hozott, és több mint 620,6 millió forint bírságot szabott ki. Az első fél évben 80 súlyos munkabaleset történt, köztük 33 halálos. A legtöbb súlyos jogsértést az építőiparban tárták fel. Pizsamában, Halloweenben és papucsban tiltakoztak környezetvédők az éjszakai repülés ellen a keleti pályaudvar előtt vasárnap. A Magyar Természetvédők Szövetsége és a Fenntarthatóság Felé Egyesület arra kérte a döntéshozókat, hogy védjék a lakosság éjszakai nyugalmát, tartsák be az éjszakai repülést korlátozó szabályokat és fordítsanak nagyobb figyelmet az éjszakai vasúti közlekedés fejlesztésére, amely energia és klímahatékonyabb alternatíva. A szervezetek szerint a budapesti repülőtér rendszeresen túllépi az éjfél és hajnal 5 óra között engedélyezett éjszakai repülésszámot, amely a Hungarokontroll hivatalos adatai szerint legfeljebb 6 kereskedelmi fel- vagy leszállás lehet. Mintegy 3,6 hektáros közparkot alakít ki a pesti Dunaparton a Vizafogói Névfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A fejlesztési területe az E.ON Sport telepétől délre, a Dráva utcáig, illetve a Névfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények telepítésével. A kerületiek holnaptól mondhatják el, milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban, és miután a javaslatok alapján szakemberek készítik a park koncepció tervét, újra kikérik a lakosság véleményét. A tervek szerint a 13. kerületi park legalább egy részét 2028 végére, 2029 elejére birtokba vehetik a kerület lakosai. Emlékeztettek, nem először alakít ki építési telekből közparkot vagy játszóteret a 13. kerületi önkormányzat. Az elmúlt években 8 helyszínen történt ilyen. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a budapesti klasszikus filmmaratont, a restaurált klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják a közönséget, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak el. A programokról Horváth Csaba, az NFI marketing és kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: Ezúttal is lesznek külföldi sztárvendégek. A francia film sokoldalú tehetsége Mathieu Kassovitz, az iráni új hullám legendás alkotója Mohsen Makhmalbaf és az élvonalbeli lengyel operatőr Páver Édelman, aki Andrzej Vajdával és Roman Polanskival is nagyszerű filmeket készített. Ezek közül például 6-ot mutatunk majd be a budapesti klasszikus filmmaratonon. A világhírű filmesek személyesen is ott lesznek egy-egy vetítésen, találkoznak tehát a közönséggel és mesterkurzusokat is tartanak. Emellett természetesen idén sem maradnak el a Budapest Classics Film Lab nemzetközi szakmai programjai, a rendkívül népszerű diákvetítések és a családi programok sem.
1: A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
1: Hazugságban éltem.
0: Sláger FM.
1: Hazugságban éltem.
2: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelit.
1: Ez a Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 130 000 dolgozó munkakörülményeit vizsgálta a munkavédelmi hatóság az év első felében. Közparkot alakít ki a Dunapart 13. kerületi szakaszán az önkormányzat. Holnap kezdődik a budapesti klasszikus filmmaraton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elkészült a munkavédelmi hatóság jelentése 2026 első felének ellenőrzéseiről. Az év első 6 hónapjában 3779 munkáltatónál több mint 130 000 dolgozó munkakörülményeit vizsgálták, és a cégek több mint 74%-ánál találtak szabálytalanságot. A vizsgált munkavállalók több mint 61%-ánál volt hiányosság, ami jelentős emelkedés a tavalyi arányhoz képest. A hatóság 6454 vizsgálatot folytatott le, 4574 munkavédelmi döntést hozott, és több mint 620,6 millió forint bírságot szabott ki. Az első fél évben 80 súlyos munkabaleset történt, köztük 33 halálos. A legtöbb súlyos jogsértést az építőiparban tárták fel. Pizsamában, Halloweenben és papucsban tiltakoztak környezetvédők az éjszakai repülés ellen a keleti pályaudvar előtt vasárnap. A Magyar Természetvédők Szövetsége és a Fenntarthatóság Felé Egyesület arra kérte a döntéshozókat, hogy védjék a lakosság éjszakai nyugalmát, tartsák be az éjszakai repülést korlátozó szabályokat és fordítsanak nagyobb figyelmet az éjszakai vasúti közlekedés fejlesztésére, amely energia és klímahatékonyabb alternatíva. A szervezetek szerint a budapesti repülőtér rendszeresen túllépi az éjfél és hajnal 5 óra között engedélyezett éjszakai repülésszámot, amely a Hungarokontroll hivatalos adatai szerint legfeljebb 6 kereskedelmi fel- vagy leszállás lehet. Mintegy 3,6 hektáros közparkot alakít ki a pesti Dunaparton a Vizafogói Névfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A fejlesztési területe az E.ON Sport telepétől délre, a Dráva utcáig, illetve a Névfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények telepítésével. A kerületiek holnaptól mondhatják el, milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban, és miután a javaslatok alapján szakemberek készítik a park koncepció tervét, újra kikérik a lakosság véleményét. A tervek szerint a 13. kerületi park legalább egy részét 2028 végére, 2029 elejére birtokba vehetik a kerület lakosai. Emlékeztettek, nem először alakít ki építési telekből közparkot vagy játszóteret a 13. kerületi önkormányzat. Az elmúlt években 8 helyszínen történt ilyen. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a budapesti klasszikus filmmaratont, a Restaurált Klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják a közönséget, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak el. A programokról Horváth Csaba, az NFI marketing és kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: Ezúttal is lesznek külföldi sztárvendégek. A francia film sokoldalú tehetsége Mathieu Kassovitz, az iráni új hullám legendás alkotója Mohsen Makhmalbaf és az élvonalbeli lengyel operatőr Páver Édelman, aki Andrzej Vajdával és Roman Polanskival is nagyszerű filmeket készített. Ezek közül például 6-ot mutatunk majd be a budapesti klasszikus filmmaratonon. A világhírű filmesek személyesen is ott lesznek egy-egy vetítésen, találkoznak tehát a közönséggel és mesterkurzusokat is tartanak. Emellett természetesen idén sem maradnak el a Budapest Classics Film Lab nemzetközi szakmai programjai, a rendkívül népszerű diákvetítések és a családi programok sem.
1: A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Tudom, tele van gonddal, mind a két kezed.

0: ajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a Műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A Műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestről New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagy közönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállításon és ennél is több tematikus tárlaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a Műcsarnokba a mindennapok költészete kiállítása.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Azonnali gyermekvédelmi programot és új férőhelyeket jelentett be a miniszterelnök. Elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Digitális utas tájékoztató táblák kerülnek ki BKK megállókba. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. 10 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi programot, új férőhelyeket és krízisellátó hálózatot jelentett be Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában. Összesen 187 új vagy új funkciójú férőhely jön létre, 15 speciális gyermekotthont erősítenek meg, és egy 80 férőhelyes krízisellátó hálózatot alakítanak ki. A kormányfő hozzátette, hogy bentlakásos rehabilitáció indul a súlyos drogfüggő 10 éveseknek. 440 millió forint jut a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatalanyák támogatására. Új gyermekvédelmi törvényjavaslat készül 2 lépcsős béremeléssel a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknak. A gyámhatóságnak az egészségügyi ellátásra már nem szoruló gyermekek ügyében legfeljebb 8 napon belül kell majd intézkednie. Elindult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap, amelyet október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatnak. A cél, hogy a gyerekek és fiatalok elmondhassák, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy ezen a napon valóban a gyerekeké legyen a szó. Az intézmények szabadon választhatnak a foglalkozás tervek és jó gyakorlatok közül, vagy saját programot alakíthatnak ki. Székesfehérvárnak 2038-ra, Szent István halálának 1. évfordulójára Magyarország legjobb városává kell válnia, mondta a Cserpalkovics András a város jövőjéről szóló szakmai fórumon. A polgármester bejelentette, hogy városfejlesztési programot alkotnak, amelyet októberben tesznek közzé, majd társadalmi vitára bocsátanak. A cél többek között az Európai Ifjúsági Fővárosa cím elnyerése, a fiatalok lakhatásának javítása, a közlekedés fejlesztése, vizes élőhelyek kialakítása és a nem hasznosított épületek felújítása. A város a nemzeti emlékhely megújítását is tervezik 2038-ra. Marek Bercom, az Egyensúly Intézet vezető elemzője elmondta, létrehozták az első adatalapú kelet-közép-európai településindexet, ahol Székesfehérvár 8 ország 42 városával összehasonlítva 35 indikátor alapján a 7. helyen végzett. Ebben a hónapban 61 budapesti megállóban jelennek meg az új digitális menetrendi táblák, amelyek valós idejű járatindulásokat, forgalmi információkat és zavarokat is megjelenítenek. A telepítés a Rákóczi út tengelyén, Zugló vasútállomásnál, a keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Asztóriánál indul, és a hónap végéig folyamatosan zajlik. A két éves teszt során két gyártó, egy magyar és egy brit e-papír technológiáját vizsgálják. A kijelzők napelemmel vagy akkumulátorral működnek, tartalmuk központilag frissíthető, így gyorsabbá válik a tájékoztatás. A látássérült utasok távirányítóval felolvastathatják az adatokat, a kerekesszékesek pedig kényelmesen elérik a kezelőfelületet. A BKK az utasok véleményét a bkk@bkk.hu címre várja. Csőtörés okozta a talajkimosódás miatt beszakadt az úttest egy BKK busz alatt Budapest 15. kerületében délelőtt. Amint egy 40 utas közül 6 embert, köztük 4 gyermeket szállított a kórházba a mentők, miközben a fővárosi vízművek szakemberei megkezdték a Sződliget utcai útszakasz feltöltését. A Rákospalotai önkormányzat tájékoztatása alapján egy hirtelen fellépő csőtörés okozta a bajt, amely alámosta az aszfalt réteget, így az már nem bírta el a nehéz tömegközlekedési jármű súlyát. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

Ez a Sláger FM. Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 22-én, kedden este 19 órától a Városliget szívében, ott a Magyar Zeneházában, a Popkulturális Klubkönyvtárban jön az 50 éves a diszkó című rendezvény sorozat, Út a csúcshoz. Ez lesz az első címe, egy műfaj története négy részben, izgalmas epizóddal, vagy nyitó adással, vagy eseménnyel várják a kedves közönséget, mert a diszkó, mint zene, a 70-es évek vívmánya. 50 éve, 1976-ban indult a csúcsra, jó pár évig mindent letarolva uralta a zenei világot, és máig folyton megújul és visszatér. A diszkó, mint a klubok szinonimája, még hosszabb múltra tekint vissza ennél is, a két dolog pedig szorosan összefonódik. Ebben a négy részes sorozatban a műfaj útját járják be a szervezők, a multimédiás előadást, korabeli zenei anyagok, könyvészeti érdekességek, archív tartalmak és számos zenei bejátszást teszi teljessé. A zenéket a helyszínen DJ mutatja be élőben, az előadást hangulatteremtő warm-up vezeti fel, az estét pedig egy különleges zenei mix zárja, egyben előrevetítve a sorozat következő állomásait. Az Út a csúcshoz című első rész a műfaj kialakulását mutatja be. Az előadás sorozat első részében a diszkó kialakulásának történetét követjük végig, a kezdetektől egészen 1976-ig. Felidézik majd azokat a korszakokat, helyszíneket, alkotókat és technikai újításokat, amelyek meghatározták a műfaj fejlődését, és megteremtették a későbbi világsiker alapjait, mert hogy igen, az volt. Elképesztő utazás lesz ez a diszkó kultúra legendás klubjaiba, de szó lesz a korszak meghatározó televízió műsorairól is, meg Hamburg, Párizs, New York és Los Angeles érintésével a diszkó világhódító útját végig lehet követni. Szeptember 22-e Magyar Zeneháza.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Konstantinovics Miklós nevezte ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedű Zsolt miniszter. Szeptember 16-án és 17-én rendezik a Budapest állásbőrzét a Biodomban. A Csendes Barát című film képviseli hazánkat a nemzetközi filmkategóriában a 99. Oscar versenyben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvost nevezte ki az Országos Mentőszolgálat új főigazgatójának Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A posztra 9 pályázat érkezett, ebből 6 volt értékelhető, és mindegyik jelöltet személyesen meghallgatták. A tervezető szerint az új vezetőnek kulturális szemléletváltást kell elérni a mentőszolgálatnál, és javítani kell a kiérkezési időket. Szerdán kezdődik a diákok pályaorientációs vizsgálata Budapesten is. A 8. osztályosok számára kötelező országos pályaorientációs mérést szeptember 16-a és október 9-e között bonyolítják le. A középiskola választás időszakában kiemelten fontos, hogy az általános iskolás végzős tanulók képet alkossanak érdeklődési körükről, valamint erősségeikről, alapvető kompetenciáikról, és megismerik a hozzájuk közel álló szakmai ágazati irányokat. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. Szeptember 16-án és 17-én tartja a 4. Budapest állásbőrzét az Állatkerti Biodomban. A kétnapos ingyenes eseményen több mint 30 munkáltató több száz állásajánlattal várja az érdeklődőket, az idei fókusz pedig a munka és a magánélet összeegyeztethetősége. A tudnivalókat Kunnár Anna Mária, az állásbőrze projektvezetője mondta el a Sláger FM-nek.
3: Hagyományosan az Állatkerti Biodomban minden évben itt várjuk az álláskeresőket, állásváltókat és minden olyan érdeklődőt, aki kíváncsi a fővárosi fenntartású cégek és intézmények által nyújtott állásokra és lehetőségekre. A nemzetközi projektmenedzsertől kezdve a jogászon keresztül keresünk csatornabúvá,